0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

és minden más volt. Mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk és megyünk. Tudtuk, mert megtanították nekünk, hogy aki nincs

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

of beautiful woman. Sunshine.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve

0: A nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
0: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Nem hiszem el, hogy ez

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán

0: A Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

szónál, és a nád illata többet nyújt minden szónál. Egy friss lélegzet, a derűs ígéret, hogy a gondtalanság soha nem ér véget. A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt ígérik, csak lebegni kell.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: and your soul is good.
1: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
2: Már csak két nap van hátra az idei Művészetek Völgye programsorozatából. Ma este Talján Dörögdön a lőtéren a reggae, a hip-hop, dancehall és funk robbanékony keverékét játszó Airi Mafia lép fel. A fonogram díjas Szóki mondó szövegeiről és rendkívül energikus élő fellépéseiről ismert Méringer, azaz Méringer Marci és zenekara egy pörgős koncerttel érkezik a Művészetek Völgyébe augusztus 1-én szombaton este 10 órától Talján Dörögdön a Lőtér Közlekedési Múzeum színpadán találkozhatunk vele.
1: Fesztivál.
2: Idén is zajlik a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Augusztus 1-én Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas, digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Augusztus 1-én Hollókő Ófaluban, illetve a Várnál lesz a fesztivál. Az UNESCO világörökségi Hollókő középkori díszletei között életre keltik a magyar néphiedelem legendás lényeit. Egyetlen napra kiléphetünk a modern, racionális világból egy titokzatos játékos rituálé kedvéért. A résztvevők kalandjátékokon és különböző kihívásokon keresztül fedezhetik fel a helyi legendás alakokat, történeteket. A nap során többek között a lidérc csirke és a garabonciás is megelevenedik, és részese lesz a közös élménynek. Élőben játszik az Analóg Balaton és Lábas Viki, a pajtában pedig az Electronic Beats Selector, az Underground Electronica legjobbjai szelektálnak zenét. A Várnál a színpadi programok este 7 órakor kezdődnek, Lábas Viki az Én szívem játszik című műsorát láthatják. 9:30-tól 9:30-ig az Analóg Balaton koncertje lesz, este 10 órakor ér véget a program itt a Várnál lévő színpadon. A Pajtakertben 11 órától kalandjátékok és kreatív workshopok várnak mindenkit este 6 óráig. 1 órától az Electronic Beats pajta is működik, 1 órától 3-ig Axei, 3:30-tól 5:30-ig Lebek és Strobak, 5:30-tól 6:00-ig pedig a Simplicity műsorát láthatják. Mindez tehát augusztus 1-én a Telekomosok Fesztiválján, Hollókő Ófaluban, illetve Hollókő Váránál.
1: Opera.
3: A világ egyik legnépszerűbb operája tér vissza a Dom térre, július 31-én és augusztus 1-én Bizé Kármennye látható a szegedi szabadtéri játékokon Juranics Tamás rendezésében. A nagyszabású produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, amely látványos színpadképpel és különleges hangulattal érkezik Szegedre. Az előadás a történetet a mexikói halottak napi karnevál színes világába helyezi, így a jól ismert opera egészen új látványvilágban elevenedik meg. A jubileumi évadban különösen fontos szerepet kap az opera, hiszen idén ünnepli a szegedi szabadtéri játékok fennállásának 95. évfordulóját és 75. évadát. A Carmen ráadásul 15 év után tér vissza a fesztivál programjába. A címszerepet Mester Viktória alakítja, Don Jose-t Boncsér Gergely, Escamillo-t pedig Molnár Levente formálja meg. A Dom tér monumentális színpada különleges hátteret ad ennek a látványos előadásnak, amely egyszerre szól a régi opera rajongóknak, és azoknak is, akik most ismerkednének a műfajjal.
1: Sziget Fesztivál.
3: A Sziget Fesztivál idén sem csak a koncertekről szól, az Art of Freedom programnak köszönhetően a fesztivál szinte minden szegletében kortárs művészeti alkotásokkal, látványos installációkkal és interaktív programokkal találkozhat a közönség. A kezdeményezés célja, hogy független művészeknek, alkotócsoportoknak és kreatív közösségeknek adjon lehetőséget a bemutatkozásra, miközben a látogatók nem csupán nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a az élményeknek. Idén tánc előadások, performanszok, közösségi workshopok és különleges vizuális installációk is színesítik a fesztivál programját. Lesznek olyan alkotások, amelyek játékra, közös zenélésre, vagy éppen elmélyülésre hívnak, mások a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, vagy a közösségi összefogás erejére irányítják a figyelmet. Az újdonságok között szerepel egy új közösségi tér is, ahol az élőzene és a közös élmények kerülnek a középpontba, miközben a fesztivál több pontján látványos fényinstallációk, tükrökkel, újrahasznosított anyagokkal és interaktív elemekkel készült művek várják a látogatókat. A Sziget ezzel ismét bebizonyítja, hogy nem csak zenei fesztivál, hanem egy olyan kreatív játszótér is, ahol a kortárs művészet, a közösségi élmény és a szabadság gondolata természetesen fonódik össze. Ha idén kilátogatunk a Hajógyári szigetre, érdemes lesz tehát a nagyszínpadok között is időt szánni a felfedezésre, mert a legizgalmasabb élmények közül sok nem a koncertprogramban, hanem ezekben a különleges művészeti projektekben vár minket.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagos égbolt park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk. Sötétedés után pedig a tükrös távcső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszer modellt is tartalmaz. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára, és míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják. Augusztus kiemelkedő látványossága a Perszeidák meteoroid csillaghullása. Ennek kapcsán lesz madártúrával egybekötött csillagséta is.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. július 31-e van, jó reggelt kívánok, reggel 6 órakor. Németh Lászlót hallják itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. A magyar miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamosenergia termelési rendszerből, és a Dunamenti erőmű meghibásodása tovább nehezíti a hazai energiahelyzetet. Plusz tartalékerőműveket állítanak rendszerbe, ezzel együtt is 10 milliárd forint feletti pluszköltségű áramimportra szorul az ország. Az áramállátás stabil, de ezzel együtt a nagyobb ipari szereplőket hétfőtől önkéntes termeléskorlátozásra kérik, és ha kell, akkor ütemezetten kapcsolják le őket a rendszerről, ha a helyzet ezt megkívánja. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért, Magyar Pétert hallják.
3: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: A budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak a hibrid munka az egyik legfontosabb elvárása, egyebek mellett ez is kiderül az egyetem friss hallgatói felméréséből, amelyben a tanulmányok melletti munkavállalást, a karrierterveket és a munkaerőpiaci elvárásokat vizsgálták. A diákok többsége nem csak a tanulmányaira koncentrál, az alapszakos hallgatók fele, a mesterszakosok kétharmada dolgozik, ami azt jelzi, hogy a munkavállalás meghatározó része a hallgatói életnek. A vizsgálatban csaknem 2000 Corvinusos tanuló vett részt. Szaúd-Arábia katonai szövetség létrehozását tervezi a Vöröstengeri hajózás védelme érdekében a Bab el-Mandab tengerszoros térségében, miután több hajót is támadást ért a térségben. A riádi védelmi tárca közleménye szerint 14 ország fogott össze, köztük Kuvait, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia, hogy együtt biztosítsák a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, valamint a globális energiaellátást. Az utóbbi időben az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók szaúdi hajókat támadtak a Vöröstengeren. A milícia már 3 éve is megtámadott kereskedelmi járműveket a térségben, erre válaszul az Európai Unió tengeri missziót indított, az Egyesült Államok pedig egy másik műveletet a hajózás védelme érdekében.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os pluszban zárt tegnap 146.453 ponton. A börze forgalma 20,8 milliárd forint volt. 3,1%-kal emelkedett a MOL 4500 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 46.890 forintig. A Telekom 8,1%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3,1%-kal drágult 11.740 forintig. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, a párizsi CAC 9,1%-kal tudott növekedni. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,2, az S&P 500-as 1,7%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 2,8%-kal korrigált felfelé a nap végén. Itthon a Vándor Róbert által kormányozott Eresem ért célba elsőként az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen Balatonfüreden. A már háromszoros győztes kapitány 2021 után állhat újra a dobogó legfelső fokára a tókerülő versenyen.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, felhőmentes, csapadékmentes időre számíthatunk. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél, máshol gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Thank you.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, augusztus 31-én, pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és Emszűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Nyakunkon az augusztus.
3: Ajaj.
2: A kék szalagon még sokan a vizen.
3: Azt nem tudom, a nyertes már beérkezett, nem tudom, hogy innentől van értelme a további viadó.
2: Hát hogyne lenne, ez többről szól, mint a sima versengésről.
3: Ja, értem.
2: Félre szokták érteni.
3: Akkor van értelme.
2: De még hát ebben a csodálatos nagyszeres időben éjfélig 40-en kerültek a Keszthelyi bójánál, 460-ból, szóval kitartás.
3: Beveznek a versenyek.
2: Még ilyenkor hajnalban jön egy kis szél, az még segít.
3: Mi van a KNTH-s elemzőnkkel, Dáviddal, ők beértek?
2: Dáviddék szerintem még vizen.
3: Vizen.
2: Vagy hát még odébb. Tehát, hogyha azt nézem, hogy éjfélkülön jöttek a leggyorsabbak, akik tényleg versenyhajók, tehát meg versenyzők. De itt a kitartás. Kitartás a lényeg. No, hát mi is kitartunk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Katonai szövetséget hoz létre Szaúd-Arábia a vöröstengeri hajózás védelme érdekében.
4: A Báb el-Mandeb szoros térségében nemrég több hajót is megtámadtak az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók. A riadi védelmi tárca közleménye szerint 14 ország fogott össze, Kuvait, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia is, hogy biztosítsa a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, valamint a globális energiaellátást. A hormuzi szoros blokkádja miatt Szaúd-Arábia olajának egy részét a Vörös-tengeren keresztül exportálja egy vezetéken, ugyanakkor a huszik támadásai egyre bizonytalanabbá teszik ezt az alternatív export útvonalat. Omán és az Egyesült Arab Emírségek nem vesz részt a szövetségben, annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiával azonos biztonsági érdekeik vannak az iráni konfliktusban.
2: Változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot a japán jegybank.
4: A CNBC összefoglalója szerint az ázsiai országban a maginfláció a következő fél évben várhatóan felgyorsul, a mutató meghaladhatja a 2%-os jegybanki célszintet.
2: Megállapodás kötött idehaza az IKEA és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete.
4: A vállalat munkatársai a munkaidejükkel arányosan egyszeri bruttó 100.000 forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként.
2: Gyengének tűnik, de valójában nem az az idei második negyedéves GDP alakulása, mondta a megkérdezett szakértő.
4: A KSH adatai szerint éves összehasonlításban 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, de az előző negyedévhez képest csak 0,4-del, vagyis első pillantásra stagnálást mutat, de elemzők szerint az év végére ez a tendencia elvezethet az évi 2%-os GDP bővüléshez is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
5: Egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5 negyedévben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról. Talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb, legalább az év vége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 200% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látunk még pozitív meglepetést az év végéig.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban zárt tegnap 146.453 ponton. A bőrze forgalma közelítette a 21 milliárd forintot.
4: 3,1%-kal emelkedett a MOL 4500 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 46.890 forintig, a Telekom 8,1%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3,1%-kal drágult 11.740 forintig.
2: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE 0,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, Párizsban a CAC rond 9,1%-os növekedéssel fejezte be a napot.
2: Jó volt a hangulat a New York értéktőzsde irányadó indexeinél.
4: A Dow Jones 1,2%, az S&P 500-as 1,7%-kal lett több, a Nasdaq 2,8%-kal erősödött.
2: És Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde több mint 3,5%-kal emelkedett, Hongkong 2,1%-del, a Shanghai Composite 8,1%-kal. Az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal, egyébként mínuszban indított, de most már plusz tartományban van. És a dél-koreai tőzsde sok-sok nap után, sok mínuszok után, most végre komoly raliban, majdnem 14%-kal fordított itt az elmúlt napok zuhanásai után. Szingapúr 8,1%-os mínuszban. Ugye mind a japán, mind a dél-koreai index emelkedése mögött szakértők szerint, a CNBC szakértői szerint az az oka, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések mégsem annyira pesszimisták, mint ahogy azt sokan gondolták, illetve a chipgyártók teljesítménye ugye összességében nem volt rossz, csak az elemzői várakozásoknak nem feleltek meg, ezért voltak komoly mínuszok, most viszont mintha fordulna optimista irányba a piac. A forint az vegyesen mozog, egy nagyon picit gyengültünk az euróval szemben, 362 forint 50 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forintot kell adni, és a svájci frankkal szemben tudtunk picit erősödni, ott 390 forint 30 fillér a kereszt. Az olajárak is mínuszban, ez jó hír, 1,4%-kal esett a Brent, 87 dollár 80 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,7%-kal olcsó, most 82 dollár 10 centhez közelít. Enyhe mínuszban az arany, 6%-kal olcsóbb, egy unciáért 4135 dollárt kérnek. A többi fémára is esik, de nem nagy mértékben. A palládium több mint 0,5%-kal, csak úgy, mint az ezüst, a platina 8%-kal olcsóbb, a réz több mint 0,5%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a búzát kell kiemelni, az több mint 1%-kal olcsóbb a világpiacon, és még a gyapot az, ami 7%-kal került többe. Az RSM nevű hajóért célba elsőként az 58. kékszalag Raiffeisen nagy divitorlás versenyen Balatonfüreden.
4: Vándor Robert hajója nem vezetett végig, de valamennyi bolyánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél állt újra az élre, és 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette a távot. A kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye, a hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban mintegy 155 km út várt. Idén a versenytáv 3200 méterre rövidült, mivel a keszthelyi bóját az alacsony vízmérség miatt 1600 méterre keletebbre kellett helyezni. A mezőny a Balatonfüredi rajt után Balatonkenes, a Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladt, majd Keszthelynél fordulva tértek vissza Balatonfüredre.
1: Időjárás jelentés.
4: 1948-ban ezen a napon nyitották meg az úttörő vasutat, a mai gyermekvasút elődjét, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látják el a mai napig. Igazából, hogyha jól emlékszem, akkor két dolgot nem csinálhatnak a vasúton, egyrészt ugye a mozdonyvezetést, másrészt pedig a forgalom irányítást, azért itt a felnőtteknek elég komoly beleszólásuk van, illetve hát a mozdonyokat mindig felnőttek vezetik, de ezen kívül pedig gyerekek dolgoznak, és önkéntes alapon is állítólag nagyon-nagyon élvezik. Hát nagyon boldog születésnapot kívánunk a gyerekvasútnak, ahol egyébként egy propagandafilm szerint még Rákosi elvtársat is megbüntették, mert hogy nem volt jegye. Az időjárásra visszatérve, vasutazásra, hát nem tudom mennyire lesz alkalmas, bár ott azért pár fokkal mindig hűvösebb van a gyerekvasúton. 34 és 39 fok közötti csúcsokra számíthatunk, eső egyáltalán nem várható, sütni fog a nap.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig részletezzük a GDP adatot.

0: reggeli monitor.
1: 6 óra 43 perc. Gyengének tűnik, de valójában nem az, legalábbis ez a szakértők hozzáállása az idei második negyedéves GDP adathoz. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint éves összevetésben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, ám az első negyedévhez képest csak 4%-kal, vagyis sokan gondolhatnánk, hogy stagnálás. Ám az elemzők szerint az év végére akár 2%-kal is nőhet a GDP. Megfordult a kocka az ágazatok között. Mi korábban a mezőgazdaság húzta a gyengekedő ipar mellett a gazdaságot, most az agrárium jelentősebb visszaesésére lehet számítani. Virovácz Péterrel, az ANG vezető elemzővel, Pélinek Kata beszélgetett az adatközlés után.
2: Ez megint csak egy olyan adat, ami a megtorpanását mutatja a gazdaságnak?
3: Nagyon érdekes, mert hogy szerintem a felfokozott várakozások miatt gondoljuk ezt most gyengének. Ugye, ha visszaemlékszünk, az első negyed évben a magyar gazdaság pozitív meglepetést okozott, hogy akkor is 1,7%-os volt az év per év növekedés, negyedéves bázisban 0,8%-kal növekedett a gazdaság, és hát három éves stagnálás után az idei első negyed év az egy nagyon erős első negyed év volt, és mint hogy egy picikét így elvitt volna minket a rózsaszín köt, hogy na, akkor kijöttünk a stagnálásból, berobbant a gazdaság, és persze tudtuk, hogy itt választások előtt azért vannak egyedi hatások, de voltak arra utaló jelek, hogy azért lehet emögött egy tartós növekedési bázis is, lehet ez egy tartós alap, és ezért meglehetősen vegyesek voltak a várakozások, volt, aki eltalálta a növekedést, ezt a lassabb növekedési számot, én pont a spektrum másik végén voltam, és én azt mondom, hogy lehet, hogy itt most érdemes egy kicsikét optimistának lenni, és lehet, hogy pozitív meglepetést fogunk látni, úgyhogy nagyon szortak a várakozások, és én azt gondolom, hogy mivel volt egyfajta ilyen kicsit felfokozott várakozás, inkább csalódást keltőnek nevezném ezt az adatot. Stagnálásnak nem, azért 0,4%-os negyedéves növekedés az szerintem rendben van, nagyjából ilyen átlagot hozott az elmúlt 5 negyed évben már a magyar gazdaság. Kijöttünk a stagnálás periódusából, ez mindenképpen jó, de én azt érzem, hogy azért lehetett volna ebben egy kicsikét több, lehetett volna egy kicsikét dinamikusabb ez a növekedés az első negyedéves tűzijáték után, fogalmazunk ki, de mondom, összességében ez egy nem rossz gazdasági teljesítmény, ezért innen még tud tovább bővenni a magyar gazdaság szerintem, és tovább gyorsulni a következő negyedévekben.
2: Azért pozitívumként azt meg lehet említeni, hogy a bizalmi indexek mind a lakossági, mind az üzleti szférában szépen alakulnak, ott is van egy jelentős optimizmus.
3: Így igaz, és talán pont ez a fajta felméréseken alapul optimizmus az, ami engem biztosan, de lehet, hogy másokat is elvitt abba az irányba, hogy lehet, hogy itt a reálgazdasági adatokban is látunk egyfajta meglepetést. Mert hogy mi történik? Igazándiból a választások óta kilőttek a különböző bizalmi indexek. Olyannyira, hogy például a fogyasztói bizalmi index az pluszban van. Ugye erről azt kell tudnunk, hogy plusz 100 és mínusz 100 között vehet fel értéket. A plusz 100 az, amikor minden megkérdezett, minden háztartás maximálisan optimista. Na most Magyarország esetében ez a historikus átlag, 1993. februárja óta mérik ezeket az adatokat, a historikus mindenkori átlag mínusz 25. Ez jól mutatja a magyar szemléletmódot, mindig negatív. Na most ahhoz képest, hogy most ilyen plusz 1-2 ez az érték, ez egy nagyon-nagyon erős optimizmusra utal magyar háztartásokhoz képest, tehát tényleg ebből levonható volt egy olyan következtetés, hogy akár itt most egy ilyen nagyobb boom előtt állhatunk, de hát azért egy ilyen felmérésen apró indikátor nem mindig jelent egy az egyben reálgazdasági teljesítményt is, mint ahogy most is azt láttuk, hogy jó ez az üzleti bizalom, jó ez a fogyasztói bizalom, elindult valamiféle változás, de még nem biztos, hogy ezt megérezte a magyar gazdaság, még nem biztos, hogy minden szektorban ugyanúgy költenek a háztartások. Az is lehet, hogy a költekezés egy jelentős része bizony importot generál, úgyhogy vannak még itt kérdőjelek, de az mindenképpen előre tekintve a következő évekre biztató, hogy akár a vállalkozások, akár a háztartások jövőbe vetett hite, az bizony nagyon-nagyon sokat javult, és ez egy jó alap lehet arra, hogy beinduljon a fogyasztás még jobban, hogy végre bekövetkezzen a beruházási fordulat, mert ezekre mind-mind szükség lenne ahhoz, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára tudjon állni, és ott is tudjon maradni.
2: Hát ezzel lényegében áttért tértünk a felhasználási oldal elemzésére, tehát az, hogy mi húzhatja a GDP növekedést. Ugye a beruházások, jöhetnek itt szóba a fogyasztás, illetve hát ugye az export. Fogyasztások ugyan még mindig kicsit óvatosak, de alapvetően az húzza még mindig fölfele a GDP-t.
3: Igen, ugye a részleteket szeptember 1-én látjuk majd, a második negyed év kapcsán, de én azt gondolom, hogy egyetemben a fogyasztás lehetett a húzóerő, ezt láttuk az elmúlt negyed években is, ebben szerintem nincsen változás. A beruházás az egy nagy kérdés lesz szerintem. Azért tudjuk, hogy a kormányváltás után nagyon sok projektet felülvizsgáltak, valószínűleg ez okozott átmeneti leállásokat, ugye azért az uniós források azok még mindig hiányoznak, bár van megállapodás, de ez igazándiból beruházási dinamikát jó esetben idén a negyedik negyed évben, de lehet, hogy már csak 2027-ben tud élénkíteni. Én azt gondolom, hogy a fogyasztás mindenképpen húzó, a beruházás az ilyen nesze semmi fog meg jó a kategória lesz, szerintem ilyen plusz-minusz nulla környéki hozzájárulással, és hát a netto export pedig egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Igen, látjuk, hogy húz az ipar, végre kijött a gödörből, a hosszú 3 éves recessziós gödörből, és egyre jobb termelési számokat produkálnak. De ugye nagyon nem mindegy, hogy a mögött milyen hazai hozzáadott érték van. És az a helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy most olyan ágazatok indultak be, ahol bizony ez a hazai hozzáadott érték, ami a GDP szempontjából fontos, ez alacsony. Mit értünk ez alatt? Egységnyi exporthoz bizony nagyon sok import kell, mondjuk 100 eurónyi exporthoz lehet, hogy 80-85 eurónyi import is szükséges, vagy még több. És így nagyon kevés a hozzáadott érték, tehát hiába bővül az ipari teljesítmény, ez nem biztos, hogy a nemzeti számlákban, a GDP számításában ugyanolyan mértékben jelenik meg. Úgyhogy szerintem itt lehet még a meglepetés, és ezért azt fogjuk látni a netto exportban, hogy bár lehet, hogy javult valamennyit az összkép, de összességében ez még mindig inkább egy visszafogó erő lehetett a magyar gazdaságban a második negyed évben, és lehet, hogy ez az, ami nem tudta végül meghozni azt a lendületet, ami mondjuk elég lett volna, hogy kellett volna egy 2% fölötti mutatóhoz itt a második negyed évben.
1: Az elmúlt percben Birovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallották. Zenei kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Sikerült megtalálni egy Rajna folyóba dobott palackposta feladóját 68 évvel az üzenet elküldése után. Jan Zimmer, a németországi Oberwesel polgármestere közlése szerint a feladó Anni Gruss volt, aki ma már 90 éves és az Eiffel-hegységben él. Üzenetét akkor küldte el, mikor még fedélzeti szakácsként dolgozott egy hajón. A palackban talált üzenetet egyébként a hajó 1958-as étlapjának hátuljára írták. A nő francia nyelvű üzenetében azt írta, hogy levelezőtársat keres, a palack azonban befúródott a talajba, és csak nemrég fedezték fel építési munkálatok során. A feladó személy azonosságának meghatározása igazi nyomozó munkát követelt. A nő ugyan feltüntette címét, de az utóbbi csaknem 70 évben utcákat neveztek át, településeket vontak össze, és ennyi idő alatt még a családnevek is megváltozhatnak, sorolta az akadályokat Zimmer, aki elmondta, hogy az egyik lakossági nyilvántartó hivataltól kapott segítséget. Végül a feladó lánya jelentkezett a polgármesternél, aki teljesen meglepődött, hogy tényleg sikerült megtalálnia a szerzőt, aki igazából már nem is emlékezett erre az üzenetre. A polgármester kijelentette, a palackpostát valószínűleg a Városi Múzeumban állítják ki, vagy akár a Rajna partján is, ha megfelelő helyet találnak neki.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Tündérfürd utca előtt. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Budai alsó rakparton a Szabadsághídnál. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól sávlezárásra kell készülni a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utc és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B villamos a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik majd. Az 51-es villamos nem jár. Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca, Könyves-Kálmán körút között nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Leteszi a fegyvert a Hamász cserébe, az izraeli hadsereg kivonul Gázából, ezt az amerikai elnök jelentette be.
3: Donald Trump Truth Social elnevezésű oldalán arról írt, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segít majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katárnak és Törökországnak, ugyanakkor hivatalos megerősítés még nem érkezett sem a Hamásztól, sem Izraeltől arról, hogy elfogadják a megállapodást.
2: A Duna alacsony vízállás miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása.
3: Magyar Péter bejelentése szerint az ország áramellátása nincs veszélyben, a 2000 megawattos kiesés importból fedezhető, miközben a Dunamenti erőmű egyedi meghibásodását is javítják. Jelenleg az erőmű 3-as blokkja áll, az 1-es és 2-es blokk fél teljesítménnyel működik, a paksi 4-es blokk viszont teljes kapacitással termel. Az adatok az erőmű weboldalán figyelemmel kis érhetők. A BME Nukleáris Technológiai Technikai Intézet egyetemi tanára a leállítással kapcsolatban elmondta, rutin eljárásról van szó, és a gyors leállítás semmilyen nukleáris vészhelyzetet nem okozhat. A Szódi Attilát hallják.
4: De ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a paksi atomerőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét. Ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az este-éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban zárt 146.453 ponton. A bőrze forgalma közelítette a 21 milliárd forintot.
3: A MOL 3,1%-kal emelkedett 4500 forintig, az OTP 1,4%-kal erősödött 46.890 forintra. A Telekom 8,1%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3,1%-kal drágult és 11.740 forintot ért el.
2: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: London 1,1%-kal gyengült, Frankfurt 0,5%-kal erősödött, a párizsi CAC 9,1% növekedéssel fejezte be a napot.
2: A tengeren túlon jó volt a hangulat mindenütt.
3: A Dow Jones 1,2, az S&P 500-os 1,7%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,8%-kal erősödött.
2: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 4,3%-kal ralizik. Hongkong 2,1%-kal van feljebb, Shanghai 8%-del. Az indiai tőzsde az pluszban indult, mínuszba fordult, most éppen tegnapi záróértéke közelében. A dél-koreai index pedig egy nagyon komoly fordításban, több mint 15%-os emelkedésben. Mind a japán, mind a dél-koreainál meg kell jegyezni, hogy úgy tűnik, hogy a befektetők megint bíznak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetésekben, és különösen abban, hogy hát ezekhez csippeket kell gyártani, és ugye a dél-koreai index jelentős részét viszi el például az egyik csipgyártó. Szingapúr az egyetlen, ami 8%-os mínuszban van. A forint az nagyon picit erősödött az euróval szemben, 362 forint 40 filléren áll. Gyengültünk a dollár ellenében, 314 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, 2%-kal, sőt 2,1%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyű olaj VTI jegyzésára, 81 dollár 90 cent alá esett, a Brent 1,7%-kal kerül kevesebbe, 87 dollár 50 centen áll. Az aranyárfolyama 6%-os mínuszban, 4135 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is esik, de kismértékben a palládium pár centtel, a platina 7%-kal, és az ezüst is csak pár centtel olcsóbb. A rész 6%-os pluszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a búzát érdemes kiemelni, ami 1%-os mínuszban, és ami még emelkedik, az a rizs 8%-kal. Jövőre kapja meg a Qantas Ausztrál légitársaság a távolsági rekordot felállító első Airbus A350 típusú utasszállító repülőgépet a flottájába.
3: Az ausztráliai Melbourne-ből indult gép a franciaországi Toulouse-ba repült 24 óra és 24 perc alatt megszakítás nélkül 23.000 kilométeres repülőutat megtéve. A gép személyzete a télből a nyárba repült két óceánt és három kontinens szelve át. A Trend FM által megkérdezett pilóta szerint a több mint 24 órás út nem jelent különleges feladatot a személyzetnek, viszont az utasok számára nagyon megterhelő lesz. Pető Györgyöt hallják.
5: Én azt gondolom, hogy ezért az ember nem arra van kitalálva, hogy egy csőben üljön 25 órát, tehát már az, aki 10-12 órákat repült, már az is tudja, hogy milyen elképesztő módon megviseli a szervezetet. Tehát eleve ugye a légnyomás más, tehát a szervezet nem jól reagál erre, sok embernek bedagad a lába, bemerednek az ízületei, tehát egy csomó dolog történik, ami kifejezetten nem kedvező. Na most ezt 25 órán keresztül átélni, én azt gondolom, hogy az egy pusztító élmény lehet. Most azt, hogy erre valaki azért vesz jegyet, mert egy fél nappal hamarabb akar a desztinációra érni. Én például biztosan, hogy előbb elindulnék azért, hogy átszállják valahol, mert ez egészen szörnyen hangzik.
2: Változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot a japán jegybank.
3: A CNBC összefoglalója szerint az ázsiai országban a maginfláció a következő fél évben várhatóan felgyorsul. A mutató meghaladhatja a 2%-os célszintet.
2: Idehaza megállapodást kötött az IKEA és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete.
3: A vállalat munkatársai a munkaidejükkel arányosan egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként.
2: A hibrid munkavégzés az egyik legfontosabb elvárása a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói részéről.
3: Egyebek mellett ezt is tartalmazza az intézmény legfrissebb hallgatói felmérése, amelyben a tanulmányok melletti munkavállalást, a karrierterveket és a munkaerőpiaci elvárásokat vizsgálták. Az alapszakos hallgatók fele, a mesterszakosok kétharmada dolgozik, ami azt jelzi, hogy a munkavállalás meghatározó része a hallgatói életnek. A vizsgálatban csaknem 2000-en vettek részt. A felmérés szerint a hallgatók többsége olyan állást szeretne a diploma megszerzése után, ahol heti 2-3 napot távolról dolgozhat.
0: Időjárás jelentés.
3: 1971-ben az Apollo 15 misszió által feljuttatott első holdjáró, ember által vezetett holdjáró, ekkor tette meg első útját a Holdon, mármint hogy július 31-én, és ez azért is érdekes, mert hogy a tervező vagy vezető tervezője ennek az eszköznek nem más volt, mint Pavlis Ferenc, aki amerikai-magyar gépészmérnök kutató, egyébként Vas megye szülötte, az ősei szlovén származásúak, és 1956-ban hagyta el Magyarországot, és utána rögtön 57-től a General Motors kutató részlegén kezdett dolgozni. Többek között oda is elkerült, ahol ezeket a bizonyos holdjárókat tervezték, és utána pedig nyugdíjba vonulását követően Bécsben nyitott irodát, és onnan segítette a magyar mérnököket. Azért ez egy nagyon szép történet, ahogyan az időjárás is nagyon szép lesz, már mint nyár van, milyen is lenne az idő. Sütni fog a nap, viszont nagyon meleg lesz, pusztító, 34 és 39 fok között alakulnak majd az értékek.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Vándor Róbert kormányosztályra sem érte elsőként célba az 58. Kékszalag Raiffeisen nagy divitorlás versenyen Balatonfüreden. A hajó az 13 óra 27 perc és 42 másodperc alatt teljesítette a távot, ami valamivel rövidebb lett, miután alacsony a vízállás, azért Keszthelynél mintegy 1600 méterrel beljebb hozták a bóját, a forduló bóját. Második helyen a 50-50, nem, második helyen Litkei Farkas csapata, a Process Solutions végzett 14 óra 9 perces idővel, és a harmadik helyen végzett a 50-50 Józsa Mártonék 14 óra 12 perccel. Ugye a hírek szerint egyébként évfélkor már még csak 40 hajó fordult Keszthelyen, ugye kb. 460-an indultak el. A tavasszal 8-et döntős Fradi közel egy órán keresztül emberhátrányba játszva végül 2-2-es döntetlent játszott a Holland Twentével a Krupa Arénában, a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és így 4-3-as összesítéssel tovább jutott. A Paksbár kétszer is vezetett, 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos otthonában a labdarúgó konferenciáliga selejtezőjének második fordulóján, így a görög csapat jutott egyébként tovább, és a Győr is tovább lépett egyébként, miután ugyan döntetlent játszott a hazai pályán, de hát az első meccsen egy 6-0-át hozott, így 7-3-as összesítéssel lépett tovább a konferenciáliga selejtezőjének második fordulójából.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mi pedig zenélünk, utána részletezzük, hogy hát milyen is 24 órát repülőn ülni.

0: reggelt. Ez a reggeli monitor.
1: 7 óra 13 perc, 24 óra 24 percet töltött a levegőben megszakítás nélkül a Qantas légitársaság számára fejlesztett Airbus A350-1000 ULR típusú gép, amelyet kifejezetten hosszú utakra terveztek. Az általam megkérdezett pilóta szerint a több mint 24 órás út nem jelent különleges feladatot a személyzet számára, de megterelő lesz azért az utasoknak és a személyzetnek is egyébként. Pető György pilótával Lakatos László beszélgetett a részletekről.
2: Arról már elég sok szó esett, hogy mekkora dolog ez, hogy az A350 típusú utasszállító repülővel eljutottak Melbourneből Toulouse-ba 24 óra alatt. Viszont a repülőszemélyzetnek milyen plusz feladatok adódnak ilyenkor, mennyirevel nehezebb egy ilyen hosszú utazás, bár ugye lehetett hallani, hogy 4 óránként váltottak, ez a váltás egyébként mennyire alkalmas arra, hogy pihenjenek?
3: Hát ugye a pihenés az már bevett dolog, tehát eddig is már üzemeltek olyan hosszú távú járatok, amit egy személyzet nem tudott megrepülni, mert a munkaidejében nem fért bele, ezért váltó személyzet van a fedélzeten, és nyilván amikor a személyzet nem repül, tehát nem a pilóta fülkében vezeti a gépet, akkor különböző helyeken a repülőgépen próbál meg pihenni. Természetesen ez biztosan nem adja azt a pihenési szintet, amit mondjuk otthon az ember a saját ágyában átél, de mégiscsak jogi értelemben mindenképpen pihenés, és azért tudnak aludni, mert a pilóták, tehát a személyzet számára a repülőgépen ki van alakítva olyan pihenőhely, ahol fekve tudnak aludni. Tehát, hogy azért ez ki van találva.
2: Világos, de hogy ez egyébként nagyban különbözik attól, amit az eddigi hosszú járatokon tapasztalt? Tehát, hogy igazából nem tudom, ott is 4 óránként kell váltani?
3: Nem. Tehát azért itt ez most ez a 4 óránként való váltás, ez kifejezetten erre a járatra volt kitalálva. A valós, rendes közüzemi repülésben nincs pilótaváltás 4 óránként, tehát ez többnyire úgy szokott kitalálva lenni, hogyha van egy hosszú út, mondjuk egy 14 órás út, akkor ott kitalálják, hogy az első szakasz kirepüléstől a második szakasz, tehát nagyjából fele-fele arányba van beosztva, hogy mindenkinek beleférjen a munkaidejébe. Ez egy speciális, ez egy elég egyedi dolog volt most, ez sokkal inkább arról szólt, hogy az Airbus megmutatta a világnak, a sajtónak, hogy erre képes, és ezt meg tudják csinálni. Az, hogy ez mennyire lesz valós a mindennapi életben, hogy mennyire fognak emberek jegyet venni egy olyan repülőgépre, amin 25 órán keresztül ülnek, az szerintem egy másik kérdés lesz.
2: Mert egyébként az látszik, hogy minél tovább kell a levegőbe lenni, annál kevésbé népszerűek az adott járatok. Tehát, hogy mondjuk, ha meg lehet megszakítással is oldani azt a repülést, akkor inkább azt választják az utasok?
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló a Qantas egy nagyon komoly piackutatást végzett az előtt még, hogy belekezdett az Airbus-szal ebbe a közös fejlesztésbe. Ugye azért sokkal inkább ez most egy technikai vívmányról, egy elismerésről szól az, amit az Airbus közösen a Qantas-szal megcsinált, mint sem egy olyan nagy igényre tartó repülési ötletről, ami aztán majd a mindennapokban majd megjelenik. Én azt gondolom, hogy ezért az ember nem arra van kitalálva, hogy egy csőben üljön 25 órát, tehát már az, aki 10-12 órákat repült, már az is tudja, hogy milyen elképesztő módon megviseli a szervezetet. Tehát eleve ugye a légnyomás más, tehát a szervezet nem jól reagál erre, a sok embernek bedagad a lába, bemörrednek az ízületei, tehát egy csomó dolog történik, ami kifejezetten nem kedvező. Na most ezt 25 órán keresztül átélni, én azt gondolom, hogy az egy pusztító élmény lehet. Most az, hogy erre valaki azért vesz jegyet, mert nem tudom, egy fél nappal hamarabb akar a desztinációra érni, én például magam, én biztosan, hogy előbb elindulnék azért, hogy átszállják valahol, mert ez egészen szörnyen hangzik.
2: Igazából itt a pihenéssel kapcsolatban is erre voltam kíváncsi, hogy ez a 4 óránként fölébresztenek, visszafekszem, pihenek, hogy ez mennyivel jobb, mint az, amikor az embert végre hagyják aludni.
3: Hát ugye itt megint az van, hogy az emberi szervezet, és ez sokkal inkább már nem a repülésről szól, hanem az emberi szervezetről, ugye itt vannak úgynevezett alvási ciklusok. Ugye nincs kitalálva úgy az ember, hogy amikor szólnak neki, hogy na most aludjál 4 órát, akkor az ember tud aludni 4 órát. Nyilván, hogyha ki van merülve nagy...
2: Bár én ismerek ilyen embert.
3: Hát akkor ők szerencsések, de alapvetően azért az ember, hogyha rendesen ébren van, alszik, tehát ezt a hagyományos ciklus követi, akkor azért ez nem úgy működik, hogy az emberre rászólnak, hogy most akkor aludjál 4 órát, és akkor aludni fog. Tehát ez egy nehéz dolog, és nyilvánvaló, amikor 25 órát az ember a repülőgépen ül, a szervezet nem fogja tudni, hogy most hirtelen neki pihenni kell, amikor tud, mert nem így működik.
2: Jó, akkor beszéljünk ezekről a technikai trúvájukról, hogy túl azon, hogy persze extra üzemanyagot visznek magukkal, meg ugye gondolom a gép az speciálisan van kialakítva. Milyen technikai trúvályok jelentek meg ebben a történetben, és ez a személyzetre milyen extra felelősséget vagy feladatokat ró? Túl azon, hogy nem tudják magukat kipihenni.
3: De alapvetően azért azt kell mondjam, hogy itt az olyan nagy csoda nem történt, itt arról van szó, hogy az Airbus egy már egyébként 10 éve meglévő repülőgép típusát, mert ez a repülőgép típus már 10 éve közforgalomban repül, ezt a repülőgép típust mondjuk úgy, hogy porolta le egy picit, és csinálta meg ez az úgynevezett ULR, ez az Ultra Long Range verzióba. Ez egyébként hétköznapi nyelven valójában összesen annyit tesz, hogy több üzemanyag tartályt építettek be. Tehát, hogy itt, ugye itt nagy csoda nincs, egy repülőgép annyit megy, amennyi üzemanyag benne van, pont. És hát nyilvánvaló ugye a hajtóművek, itt a, nyilván ahogy fejlődünk és a technika fejlődik, a hajtóművekkel meg tudják azt csinálni, hogy relatív kevesebbet fogyasztanak, ugye nyilván ez is egy fontos dolog, de azért alapvetően itt az üzemanyag a kérdés, hogy mennyi üzemanyagot lehet berakni egy repülőgépbe, és az, amilyen messzire jut el, és ez ennyi.
2: Hát nekem, mint utasnak a legizgalmasabb vagy legérdekesebb része a repülésnek, amikor felszállunk, meg amikor leszállunk, de azt szokták mondani, hogy az a legveszélyesebb része is. Önmagában akkor az indokol egy ilyen hosszú utat, hogy kizárjon veszélyforrásokat?
3: Nem, határozottan erre az a válasz, hogy nem, ennek semmi köze nincs hozzá. Itt arról van szó, hogy van egy kontinens, ami messze van mindentől, és ez a kontinens már hosszú ideje próbálkozik azzal, hogy közelebb hozza, közelebb, nyilván időzérbe véve közelebb, a világ többi részét. Tehát a Qantas már régóta próbálkozik, egyébként több éve van már a Qantasnak egy Boeing Dreamlinerrel egy Perth-London közvetlen járata, a 18 óra. Tehát ez nem egy új keletű dolog. Itt egész egyszerűen ez egy légitársaság, ami megfogalmazta ezt az igényt már hosszú ideje, és ennek a gondolatiságnak a mentén mozognak előre. Itt ez a fejlesztés, ez nem arról szól, hogy kevesebb leszállás legyen, és kevesebb landolás, és akkor ezzel csökkenteni a kockázatot, mert azért alapvetően a mai világban a leszállás, meg a felszállás azért nem egy kockázati faktor. Nyilván tudott probléma lenni, de ez nem erről szól. Itt ami más, és amiben a fejlesztések történnek, vagy történtek, az nyilván az a fedélzeti szolgáltatások, mert ugye egy légitársaságnak az elképesztő nagy feladat, hogyha megálmodja azt, hogy ilyen hosszú távú járatokat akar üzemeltetni, akkor nyilván neki nagyon-nagyon kell gondoskodni az utasokról. És itt egy csomó egészségügyi kérdés merül fel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hosszú távú repülés, ez 20%-ban egy technikai vívmány, és 80%-ban pedig az emberi testnek a megértése, az azzal való foglalkozás, mert ugye azért nyilván egy légitársaság sem szeretné azt, hogy mondjuk kényszer leszállást kelljen végrehajtani azért, mert trombózisa lesz az egyik utasnak. Szóval hogy azért ez egy nagyon széles spektrumon mozgó történet, és ennek egy pici szelete valójában maga a repülési rész. Tehát ennek sokkal komolyabb szempontjai vannak orvosi szempontból, egészségügyi szempontból, és ennek egyébként nyilván ezzel kapcsolatban vannak a kézzelfogható fejlesztések a kabin kialakításának a szempontjából. Például ilyen apróságok, hogy hány WC van a repülőgépen, hány ülés van a gépen, mert nyilván nem lehet úgy besajtolni az utasokat egy ilyen repülőben, mint egy 10 órás útra. Szóval ezek mind nagyon részletes és nagyon aprólékos dolgok, de hát ezeknek nyilván a nagy, én sem tudom pontosan, hogy ezt hogy alakították ki, mert hogy nem ültem még ezen a gépen, és attól tartok, hogy még nem is olyan izgalmas egy hallgató számára. Ez megterheli a személyzetet, tehát ez szerintem mindenkit elképesztő módon megterhel. Ha nekem most felajánlanak, hogy vehetek el a járatrét, biztos, hogy nem vennék.
2: És munkában?
3: Hát a munkában az nyilván abban nincs nagy beleszólás, hogy milyen járatra osztanak be, de alapvetően biztos vagyok benne, hogy én ilyen járat nem vennék egyet. Tehát hogy az, hogy ne tudjak friss levegőt szívni 25 órán keresztül, ki van zárva. Tehát még a gondolatától is én rosszul lennék.
1: Az elmúlt percben Pető György pilótát hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, fél 8-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.

0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Balesetnél helyszínelnek a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Leteszi a fegyvert a Hamas, cserébe az izraeli hadsereg kivonul Gázából. Ezt az amerikai elnök jelentette be.
3: Donald Trump trusszosül elnevezési oldalán azt írta, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segít majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katárnak és Törökországnak. A Hamas megerősítette a megállapodás elfogadását.
2: Katonai szövetséget hoz létre Szaúd-Arábia a vöröstengeri hajózás védelme érdekében.
3: A Bab el-Mandeb tengerszoros térségében nemrég több hajót is megtámadtak az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók. A riádi védelmi tárca közleménye szerint 14 ország fogott össze, köztük Kuvait, Katár, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia, hogy biztosítsa a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, illetve a globális energiaellátást. A hormuzi szoros blokkádja miatt Szaúd-Arábia olajának egy részét a Vörös-tengeren keresztül exportálja egy vezeték segítségével, ugyanakkor a huszik támadásai egyre bizonytalanabbá teszik ezt az alternatív export útvonalat. Omán és az Egyesült Arab Emírségek nem vesz részt a szövetségben, annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiával azonos biztonsági érdekeik vannak az iráni konfliktusban.
2: A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy az atomerőmű hetekre kieshet a villamos energia termelési rendszerből, és a Dunamenti erőmű meghibásodása tovább nehezítheti a hazai energiahelyzetet. A kormányfő a lakosságtól is jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
4: A következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 9%-os pluszban 146.453 ponton zárt. A bőrze forgalma közelítette a 21 milliárd forintot.
3: A MOL 3,1%-ot emelkedett 4500 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 46.890 forintig. A Telekom 8,1%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3,1%-kal drágult 11.740 forintig.
2: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1,1%-ot gyengült, a frankfurti DAX 0,5%-ot emelkedett, Párizsban a CAC 9,1% növekedéssel fejezte be a napot.
2: Viszont jó volt hangulat a New York érti tőzsde irányadó mutatói esetében.
3: A Dow Jones 1,2%, az S&P 500-os 1,7%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,8%-kal erősödött.
2: Összességében Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 4,4%-os pluszban, Hongkong 2,1%-os mínusz mutat, Shanghai 9,1%-kal van feljebb, az indiai tőzsde 1,1%-os pluszban, a dél-koreai index az egy nagyon komoly visszafordulásban, 16,7%-os emelkedésben, az elmúlt napokban nagyon komoly mínuszokat könyveltek el, elsősorban a csipgyártók teljesítménye miatt, ami nagyon nagyban meghatározza egyébként magának az indexnek a teljesítményét is, írták a CNBC-n az elemzők, Szingapúr pedig 0,5%-os mínuszban áll. A forint nem nagyon mozog, egy nagyon picit erősödött az euróval szemben, 362 forint 30 filléren áll. Egy dollárért 314 forint 90 fillért kell adni, gyengültünk, és erősödtünk az svájci frankkal szemben is, 389 forint 90 fillért kérnek érte. Az olajárak azok mínuszban, de nagy mozgás nincs, 2,3%-kal jött lejjebb az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, 81 dollár 60 centig, a Brent 1,7%-kal olcsóbb, 87 dollár 50 centen áll. Az arany 0,5%-kal kerül kevesebbe, egy unciáért 4140 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, de enyhe mértékben, pár centen lett olcsóbb a palládium, a platina és az ezüst. A rész viszont 0,7%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a búzát kell kiemelni, az 1%-kal olcsóbb a világpiacon, a többiek enyhe emelkedésben, mert a szója például 0,4%-kal kerül többe. Az RSM hajó nevű hajóért célba elsőként az 58. kék szalag Raiffeisen nagy díjvitorlás versenyen Balatonfüreden.
3: Vándor Róbert hajója nem vezetett végig, de valamennyi bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél állt újra az élre, és 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette a távot. A kék szalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban mintegy 155 kilométeres út várt. Idén a versenytáv 3200 méterrel csökkent, mert a keszthelyi bóját az alacsony vízmélység miatt 1600 méterrel keletebbre kellett vinni. A mezőny a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladt, majd keszthelynél fordulva tértek vissza a hajók Balatonfüredre.
0: Időjárás jelentés.
3: Kolumbusz Kristóf 1498-ban ezen a napon fedezte fel Trinidad szigetét, amely most egy Trinidad és Tobago nevű országhoz, Trinidad és Tobago köztársasághoz tartozik, a Karib-tenger déli részén, Venezuela partjainál, és a leírások igazából azt írják, hogy a gazdaság elsősorban a turizmus és a kőolaj miatt működik. Egyébként az európai turisták nagyon kedvelik, bár a bűnözési ráta viszonylag magas, valamint ez az egyik olyan ország, amely semmilyen más hatósággal nem hajlandó együttműködni az adóelkerülés és egyéb globális problémákkal kapcsolatban, úgyhogy bizonyos szempontból menedéket jelent, hát mondjuk így mindenféle csibésznek. Nálunk is valamiféle Karib-tengeri jellegű időjárás lesz, tenger nélkül. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd a mai napon, esőre egyáltalán nem kell számítanunk, sütni fog a nap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 38 perc, a hírekben is elmondtuk, a Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamosirányítási Rendszer központjában jelentette be, hogy az atomerőmű hetekre kiesett a villamos energiatermelési rendszerből. Mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy jó lenne minden kevesebb energiát felhasználni. Most a rendkívüli bejelentését hallják teljes egészében.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várható a 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várható a legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a Paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a jelenlegi leállásra és kellemetlenségekre, valamint 10 milliárdos többletköltséget eredményező drága áramimportra nem kellett volna, hogy sor kerüljön, ha az Orbán kormány 10 milliárdos beruházással megvalósította volna a szükséges új paksi szivattyútelep kiépítését. Honfitársaim, a paksi leállás mellett problémát jelent, hogy a tegnapi napon műszaki meghibásodás miatt leállt a dunamenti erőmű is, és ezzel további 400 megawatt kapacitás esett ki. Innen az Országos Irányító Központból induló Kapitány István miniszterúrral tájékozódni a hiba elhárítás menetéről és a visszakapcsolás várható időpontjáról. A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes leállítása, a dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várható a legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amelyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében. Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban a Mavirnál 20%-os fogyasztás növekedéssel számolnak a csúcsidőszakban. Ez a délután 17 és este 22 óra közötti idősávot jelenti. Miközben, ahogy elmondtam, összesen 2400 megawatt hazai termelés esik ki. Jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban az eddig nem látott helyzet eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván. A rendkívüli helyzetben összehangolt munkára és rendkívüli összefogásra lesz szükség. A Mavir ezért a kormány utasítására a mai naptól felszólít több tucat nagy feszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyüzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására. A várható rendkívüli energiakrízis helyzet kezelésére a kormány ezzel egy időben megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében. A rendszerirányító, vagyis a Mavir feladata, hogy minden pillanatban fenntartsa az áramtermelés és a fogyasztás egyensúlyát hazánkban. A kormány feladata jelen helyzetben a Védelmi Igazgatási Hivatallal, a Paksi Atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel együttműködve, hogy összehangolja az állami szervek, az energiavállalatok és a nagykereskedők, valamint a nagyfogyasztók tevékenységét, és időben tájékoztassa a magyar embereket. A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata. Szeretném hangsúlyozni, hogy a következő napokban és a Paksi atomerőmű kiesése miatt várhatóan hetekben a legfontosabb feladatunk az ország biztonságos energiaellátásának, a lakosság és a kritikus infrastruktúrák és közületek áramellátásának a biztosítása lesz. a példanélküli helyzet súlyossága miatt mindenkitől, így a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is felelősségteljes eljárást kérünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az előre nem tervezett leállásokat és egy nem várt, de Nyugat-Európában és a Balkánon korábban már megtapasztalt rendszerösszeomlást elkerüljünk. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer is, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Erről szakmai alapon a MAVIR dönt. Ennek alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása, önkéntes leállása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához. A rendszerirányító folyamatosan figyeli a termelést, az import lehetőséget és a fogyasztást, és minden lehetséges eszköz bevet azért, hogy a hatósági korlátozásra ne legyen szükség. A kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez. Szeretném megismételni, jelenleg a rendkívüli leállások ellenére a helyzet kezelhető. A következő napok és hetek ugyanakkor fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést követelnek az államtól, az energiavállalatoktól, az ipari szereplőktől és mindannyiunktól. Azért dolgozunk, hogy a súlyosabb korlátozást elkerüljük, és Magyarország működését a következő napokban is biztonságosan fenntartsuk.
2: Az elmúlt percekben Magyar Péter kormányfőt hallották. A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban elmondta, rutin eljárásról van szó, és a gyors leállítás semmilyen nukleáris veszélyhelyzetet nem okozhat. A részletekről Lakatos László kérdezte a Szódi Attilát.
5: Ahogy az a hírekből meg kiderült, hétfőn 245 megawattal csökkentették a paksi egyes blokk teljesítményét, majd kedd este 237 megawattal csökkentették a hármas blokkét, ezt aztán szerdán le is állították. Ez mit jelez? Ez most elsősorban, hogy úgy mondjam, ökológiai probléma, tehát hogy annyira meleg lesz a Duna, hogy ott komoly károkat okoznak az élővilágban, vagy pedig ebben a melegben és ilyen meleg hűtővízzel már komoly kockázatai vannak az energiatermelésnek.
6: Egyik sem, valójában arról van szó, hogy a Dunában túlzottan alacsony a vízállás, túlzottan kevés víz jön Magyarországra és folyik le a Dunán. Soha ennyire kis vízforgalom nem volt tapasztalható. A vízügy reggeli adatai szerint most már 700 köbméter per másodperc alatt van a Duna vízhozama a paksi szelvényben. Ilyen alacsony értéket soha nem tapasztaltunk. Ez az alacsony vízhozam azt eredményezi, hogy rendkívüli módon lecsökkent a vízállás. Tulajdonképpen ugye látjuk, hogy Budapesten is olyan sziklák kerülnek elő, meg olyan területek jönnek elő a mederben, amelyeket korábban nem láttunk, és ez a paksi szelvényben is így van. Ja, az eddigi legalacsonyabb vízállás az 2018-ban került rögzítésre. Ahhoz képest most már nagyjából 20 cm-rel van lentebb a vízállás, és a vízügy előrejelzése szerint további vízállás csökkenés következhet be a teljes magyarországi szakaszon, így a paksi szelvényben is. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúk, amelyek fixen telepített szivattyúk, és nagy mennyiségű vizet emelnek ki a Dunához kapcsolódó hidegvíz csatornából, ezek a szivattyúk nem tudnak bármilyen körülmények között működni. A főmederből leágazik egy hidegvíz csatorna, és ennek a hidegvíz csatornának a legvégén vannak a szivattyúk elhelyezve épületekbe, és a szivattyúk előtt vannak szűrők, amelyek kiszűrik a nagyobb uszadékot, egyéb nagyobb tárgyakat, hogy azok ne kerüljenek be a szivattyúkba, de mivel ezek a szűrők, ezek tulajdonképpen egy ellenállást jelentenek a vízáramlása szempontjából, a szűrők és a szivattyúk közötti térrészben, ott normál esetben a dunai vízállásnál egy kb. 30 cm-rel alacsonyabb a vízszint. Mert hogy a szivattyúk onnan szívják a vizet. Most, hogyha nem működtetik az összes szivattyút, tehát csökkentik az erőműnek a víz felhasználását, akkor ez a vízszint csökkenés, ami a szűrők és a szivattyúk között bekövetkezik, ez kisebb lesz, tehát magyarán egy picit megemelkedik a vízszint közvetlenül a szivattyúk előtt. Ez azt teszi lehetővé, hogyha egymás után kikapcsolnak szivattyúkat, akkor a többi szivattyú működtetéséhez szükséges vízállás még egy darabig biztosítható, annak ellenére, hogy a Dunában csökken a vízszint. Úgyhogy amit elmondott, teljesítménycsökkenés, az tulajdonképpen három turbina lekapcsolásával következett be, tehát azért csökkent durván háromszor 750 megawattal az erőmű teljesítménye, mert három darab turbinát a 8-ból kikapcsoltak, és ez azt jelenti, hogy az ezekhez szükséges hűtővíz mennyiségre most nincsen így szükség, és így a maradék üzemben lévő 5 turbinának az üzemeltetéséhez szükséges vízszint még megvan a szivattyúknál, de az a rossz hír, hogy további vízállás csökkenés várható, úgyhogy simán elképzelhető, hogy még további turbinákat kell kikapcsolni, annak érdekében, hogy a maradék turbinák azok még a megfelelő mennyiségű vízhez hozzá tudjanak jutni.
5: Milyen gyorsan és mennyire lehet lassítani vagy kikapcsolni ezeket a turbinákat? Nekem itt óhatatlanul, persze már nem értek hozzá, a Csernobil film jut eszembe, hogy ott egy ilyen teljesítménycsökkentéssel lehetett előidézni egy tragédiát. Világos, erre már fel vannak készülve, meg valószínű, hogy ezek a turbinák már nem olyanok, meg ez az egész atomerőmű már nem ugyanaz, vagy de... Ez ugyanaz az atomerőmű?
6: Nem. Ezek nagyon-nagyon más fizikával működő, nagyon más technológiájú erőművek. Itt magában a turbina lekapcsolása nem okoz ilyen gondot. Ez tulajdonképpen standard eljárás. Minden évben megtörténik az, hogy a turbinákat egyszer lekapcsolják, és karbantartás miatt leállnak. Tehát itt egyáltalán nem erről van szó, és egy teljesen más működési elvű erőműről beszélünk. Tehát ez nem egy kísérlet, még egyszer mondom is. A leglényegesebb üzenet talán az, hogy ez a leállítás, ez nem egy biztonsági okokból szükséges leállítás, hanem a normál üzem feltételei teszik szükségessé azt, hogy az erőmű egyre kisebb teljesítményen menjen, hogy még a rendelkezésre álló vízzel biztosítani lehessen a maradék turbináknak a működését, de a biztonsági rendszereknek a hűtéséhez egyelőre megfelelő mennyiségű víz áll rendelkezésre, tehát a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi lentebb vannak elhelyezve, és az a protokoll, hogy azoknak a szivattyúknak mindenképpen hozzá kell férniük a hűtővízhez, és hogyha még további nagyon jelentős 40 cm meghaladó vízszintcsökkenés következne be a Dunában, akkor erre is vannak ilyen úgynevezett vészhelyzeti protokollok, vannak olyan úszó, mobil vízelgenerátorral működő szivattyúk, amelyeket oda telepítenek ilyenkor. Ezek ugye, mivel úsznak a víz felszínén, ezért követik a vízállásnak a változását, és ezekkel az úszó szivattyúkkal be lehet pumpálni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi előtti térbe annyi vizet, hogy a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi még ebben az esetben is üzemben tudjanak maradni. Tehát a legszélsőségesebb eset az lehet, hogyha tartósan még csökken a Dunában a vízállás, hogy egyre több turbinát kapcsolnak le, akár a legvégén az is elképzelhető, hogy az utolsó turbinát is le kell kapcsolni, ekkor még további vízállás csökkenést elvisel a biztonsági rendszereknek a szivattyútelepe, és hogyha még tovább folytatódik a Dunában a vízállás csökkenés, akkor bevetik ezeket a mobil úszó szivattyúkat, és ezzel fent tudják tartani a biztonsági hűtővízrendszer működését. Ilyen értelemben a biztonságot még ebben a rendkívül extrém helyzetben is fent tudják tartani, de ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a Paksi atomerőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét, ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az esti éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet, ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
5: Az imént azt mondta, hogy egészen más fizikájú reaktorokról van szó.
6: Egészen más.
5: Pakson, mint Csernobilban. Ez azt is jelenti, mert itt a kollégákkal volt egy kis vitánk, hogy itt már grafitról szó sincs, tehát grafit biztos, hogy nincs sehol.
6: Jaj, nincsen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát a csernobili reaktorok úgynevezett grafit modellálású vízhűtésű reaktorok, és ott a grafit és a víz együttes alkalmazása okozta azt az alapvető tervezési hibát, ami lehetővé tette a Csernobili 4-es reaktorban ezt az 1986-os megszaladást. A paksi reaktorok hasonlóan a Nyugat-Európában és Észak-Amerikában használt reaktorokhoz könnyű vízhűtésű, könnyű vízmoderálású reaktorok, nincsen bennük grafit, és ezért mondom azt, hogy teljesen más a fizikájuk, teljesen másképpen működnek, teljesen másképpen viselkednek, és az az instabil hajlam, ami végül is a Csernobili balesetet okozta, az egyáltalán nem jellemzője ezeknek a reaktoroknak.
5: Ugye itt a Paks 2-vel kapcsolatban már az első percektől az a probléma, hogy egyre kevesebb a víz. Aztán most arra már ez a valóság része, hogy száradnak ki. Például a Velencei tó az már teljesen kiszárad, úgy tűnik, és egymás után apadnak a folyók. Ez milyen hatással lehet erre a projektre? Lehet, hogy ezt be is kell fejezni, vagy nagyon óvatosan kell majd elindítani, és csak az első atomerőmű lekapcsolása után lehet elindítani, hiszen itt nem lehet garantálni a vízhozamot egyrésztről, másrésztről, mert hát tényleg a környezet azért megsínyli hosszú távon a nagyon meleg vizet.
6: Igen, a válaszom komplex lesz, de megpróbálom rövidre fogni. Tehát egyrésztről azt kell tudnia, hogy a Paks 2-nél számítottak a tervezők arra, hogy ez a medermélyülés és a vízállásnak a csökkenése ez be fog következni, úgyhogy ott eleve ezek a szivattyú telepek, ezek nagyjából 2 méterrel mélyebbre vannak rakva. De azt kell észrevennünk, hogy a környezet, a természet üzeneteket próbál küldeni nekünk. Az a helyzet, ami most beállt, a 3 héttel ezelőtti hőkupola elképesztő extrém magas hőmérséklettel. Az, amit ön is említett, hogy a Velencei tó kiszárad, hogy hiányzik 50 cm-nyi víz a Balatonból, hogy soha nem mért vízállás és soha nem mért alacsony vízforgalom jön jelenleg a Dunán, és esély sincs arra, hogy a következő hetekben ez a helyzet normalizálódik. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem mutattak eddig a klímamodellek. Tehát nincsenek a jelenlegi számítások, nem mutatták azt, hogy ez ennyire extrém tud lenni, tehát teljesen igaza van abban, hogy újra kell gondolni azt, hogy hogyan lehet a paksi telephelynek a hűtését megoldani. Én azt látom energetikusként, hogy a villamosenergia rendszerünkbe nagyon kell az alaperőmű, mind a Paks 1, mind a Paks 2 blokkoknak a villamosenergia termelése szükséges ma, és szükséges lesz a jövőben is az új létesítmény tekintetében. Tehát egy olyan komplex megoldást kell most szerintem végig gondolni újra, ami ezekben az extrém helyzetekben is biztosítja ezeknek a létesítményeknek a biztonságos működtetését. Erre van technikai megoldás, tehát például a hűtőtornyok azok tipikusan olyan berendezések, amelyek akár ebben az extrém helyzetben is kiválóan minden korlátozás nélkül tudnának működni. Az egész paksi telephely tekintetében újra kell gondolni mindazt, amit eddig a számítások mutattak a Dunával kapcsolatban.
5: Az is elképzelhető, hogy bár ez biztos óriási beruházás lenne, hogy erről a folyamatosan Dunát melegítő és a Dunából nyert víz helyett medencés megoldásokkal tárolnának ott folyamatosan vizet, ami zárt rendszerben hűthető lenne, és így módon a környezetre nem gyakorolna akkora hatást?
6: Ezt inkább úgy képzelje el, hogy a hűtőtornyokat alkalmazzák atomerőművekben még a friss vízhűtés mellett, vagy annak a kiegészítéseként. És ugye itt mondtam az előbb, hogy nagyjából 100 köbméter vizet igényel a Paks atomerőmű jelenlegi 4 blokkja másodpercenként a hűtéshez. Hogyha hűtőtornyos hűtést alkalmaznánk, akkor a 100 köbméter per másodperc helyett 2-3 köbméter per másodpercnyi vízmennyiségre lenne csak szükség. Az tulajdonképpen akár még a talajból is nyerhető. Ha a Dunából nem akarjuk kinyerni, de nyilván a Dunából is ki lehet venni, akármilyen alacsony vízállás mellett is, és ez a hő, amit így kibocsátunk, az pára formájában a levegőbe távozik, nem pedig a Dunába. Tehát az, amit ön teljesen jogosan firtat, hogy mennyire terheljük meg a Dunát meleg vízzel, erre az a válasz, hogy hűtőtornyos megoldás esetén 0 terhelést adnánk a Dunának, mert egyáltalán nem lenne hő vezetve a Dunába. Úgyhogy ezért mondom, hogy az egész paksi telephely tekintetében én azt gondolom, hogy ez a mostani helyzet, ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy újra kell ezt a dolgot gondolnunk, mert az ország villamosenergia rendszerének szüksége van arra, hogy a következő évtizedekben is legyen saját alaperőművi termelő kapacitásunk.
2: Aszódi Attilát, a Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát hallották. Nem sokára 8 óra friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Tart a helyszínen és a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Budai alsó rakparton a Szabadság hídnál. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Jármütelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Katonai szövetséget hoz létre Szaúd-Arábia a vöröstengeri hajózás védelme érdekében.
3: A Bab el-Mandab tengerszoros térségében nemrég több hajót is megtámadtak az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók. A riadi védelmi tárca közleménye szerint 14 ország fogott össze, köztük Kuvait, Katár, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia, hogy biztosítsa a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, valamint a globális energiaellátást. Omán és az Egyesült Arab Emírségek nem vesz részt a szövetségben, annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiával közös biztonsági érdekeik vannak. Közben jemeni források szerint a szaudi hadsereg csapatmozgásai alapján valószínűleg folyamatban van egy szárazföldi támadás előkészítése a jemeni huszik által irányított területek ellen.
2: Gyengének tűnik, de valójában nem az, ez az idei második negyedéves GDP alakulása, mondja az elemző.
3: A KSH adatai szerint éves összehasonlításban 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, de az előző negyedévhez képest csak 0,4-del, vagyis első pillantásra stagnálást mutat, de elemzők szerint az év végére a tendencia elvezethet az évi 2%-os GDP bővüléshez is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
8: Egy nagyjából 2% körüli gazdasági növekedésre képes lehet idén a magyar gazdaság, hogyha tudjuk tartani az elmúlt 5 negyedévben látott tempót, ugye itt negyedéves bázison 0,4%-ról beszélünk, hogyha ezt tudjuk tartani, akkor már egészen közel leszünk ez az éves 2%-os teljesítményhez, és azért itt lesznek még pozitív impulzusok szerintem a fogyasztás oldaláról. Talán még az export oldalban van, lehet némi többlet, bár nyilván itt a közel-keleti konfliktus nagyon nem segít, és a beruházásokban nagyon bízunk, hogy abban azért előbb-utóbb legalább az év vége felé látunk valami fordulatot, és akkor tényleg reális lehet ez a 2% körüli szám. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez tűnik most reálisnak, de bízom benne, hogy látunk egy pozitív meglepetést az év végéig.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban 146.453 ponton zárt tegnap. A börze forgalma közelítette a 21 milliárd forintot.
3: A MOL 3,1%-kal erősödött 4500 forintra, az OTP 1,4%-ot emelkedett 46.890 forintig, a Telekom 8,1%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3,1%-kal drágult 11.740 forintig.
2: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedett, a párizsi CAC 9,1%-kal tudott növekedni.
2: A tengeren túlon jó volt a hangulat.
3: A Dow Jones 1,2%, az S&P 500-os 1,7%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,8%-kal erősödött.
2: Ázsiában is jó a hangulat összességében. A japán tőzsde 3,7%-os pluszban pillanatokkal zárás előtt, Hongkong 2,1%-os mínuszban, Shanghai 8,1%-kal tudott erősödni, az indiai tőzsde 1,1%-kal, a legnagyobb fordító ma a dél-koreai index, ami 17,7%-os ralliban. Nem véletlen, az elmúlt napokban azért nagyon komoly mínuszokat láthattunk, különösen azért, mert hiszen nagy a kitettség a dél-koreai indexnél a csipgyártók teljesítményének, ott pedig nem is a teljesítményen volt gond, inkább az elemzői megítéléssel. Ezt a CNBC elemző írják, Szingapur egyébként 8,1%-os mínuszban. A forint az most egy nagyon picit gyengült az euróval szemben, 362 forint 40 fillérre, egy dollárért 314 forint 90 fillért kell adni. A svájci frankkal szemben tudtunk valamelyest erősödni, 390 forintot ér. Az olajárak lejjebb jöttek, 2,2%-kal olcsóbb a Brent, így a jegyzésár 87 dollár 10 centen. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,3%-kal 81 dollár 60 cent közelében. Az aranyárfolyama 7%-kal olcsóbb, egy unciáért 4133 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 0,8-del, a platina 1,3-del, az ezüst is 0,8%-kal olcsóbb, a rész pedig egy pár centtel drágább lett. A mezőgazdasági termelői árak közül a búza az, ami olcsóbb, az összes többi drágul, de hát nagyon enyhe mértékben, pár centtel, még talán a szóját érdemes kiemelni, ami 6% körüli pluszban. Változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot a japán jegybank.
3: A CNBC összefoglalója szerint az ázsiai országban a maginfláció a következő fél évben várhatóan felgyorsul, ha a mutató meghaladja a 2%-os célszintet.
2: Idehaza megállapodást kötött az IKEA és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete.
3: A vállalat munkatársai a munkaidejükkel arányosan egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként.
2: A kulturális örökségeket veszélyezteti a folyók történelmi mélypontra süllyedt vízszintje idehaza, de a környező országokban is.
3: A megkérdezett szakember, a Trend FM-nek nyilatkozó szakember azt mondta, hogy az apadó folyómedrekből kikandikáló hajóroncsok és egykori építmények környékén megjelentek a gyűjtögetők. A víz alatti régészettel foglalkozó szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy azon túl, hogy bűncselekményt követel, aki leleteket vesz ki a folyómederből, helyrehozhatatlan károkat okozhat a lelőhelyen. Tóth János Attilát hallják.
9: Nem darabonként kell tanulmányozni, tehát nem az egy darab bronzbaltát, az egy darab cserépedényt, az egy darab deszkát, hanem ezeknek az összességét vizsgáljuk. És van egy technológiai bázisunk, most nekünk vannak ismereteink, van egy képünk a múltról, de mint ahogy az elmúlt évszázadokban is ez folyamatosan változott, jöttek be új technológiák. Fogalmunk sincsen, hogy még milyen technológiák fognak bejönni, és ha most kipucoljuk például a Dunát, mint hogy a barlangok esetében egyébként Magyarországon sajnos megtörtént, hogy a 20. század első felére gyakorlatilag a legtöbb ősember lakta barlangot kipucolták nagy lelkesen, és most már hiába vannak fejlettebb technikák, már nincs mivel megmutatni őket, mert hogy eltűntek a lelőhelyek.
2: A hibrid munkavégzés az egyik legfontosabb elvárása a Budapesti Kornélia Egyetem hallgatói részéről.
3: Egyebek mellett ezt is tartalmazza az intézmény legfrissebb felmérése, amelyben a tanulmányok melletti munkavállalást, a karrierterveket és a munkaerőpiaci elvárásokat vizsgálták. Az alapszakos hallgatók fele, a mesterszakosok kétharmada dolgozik, ami azt jelzi, hogy a munkavállalás meghatározó része a hallgatói életnek. A vizsgálatban csaknem 2000 diák vett részt. A felmérés szerint a hallgatók többsége olyan állást szerezne a diploma, szeretne a diploma megszerzése után, ahol heti 2-3 napot távolról dolgozhat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ha azt mondom, hogy Karolina Katarina Müller, akkor valószínűleg sokan valami átlag német hölgyemére gondolnak, de hát ő nem volt az. Sissi Kecsnek hívták, művész nevén, német énekesnő, aki egyébként Hollandiában született. 1964-ben ezen a napon, és hát a 80-as évek második felében volt, mondjuk úgy, hogy európai sztár. Dieter Bohlennel, a Modern Talking producerével és billentyűsével, zeneszerzőjével együtt butoroztak össze, és hát igazából ő fedezte fel, aztán utána összevesztek, és a művésznőnek hamarosan vége is lett, már mint művészeti szempontból, de ma is működik, és hát valószínűleg nagyszerűen költi az akkor megkeresett pénzét, ami az internetes források szerint akkori értéke 8 millió dollár körül lehetett, nem tudom, hogy ez most mennyi, biztos, hogy sok. Viszont a hőmérsékleti értékek is úgy alakulnak, hogy sok lesz a mai napon, 34 és 39 fok közötti csúcsokra számíthatunk napsütéssel.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Vándor Róbert kormányozta RSM elsőkértén célba az 58. kékszalagra elfejezett Nagydíjon, Balatonfüreden 13 óra 27 perc és 42 másodperc alatt teljesítették. A picivel rövidebb távot, hogy az alacsony vízállás a Balatonnál is gondot okozott, ezért a keszthelyi bóját picivel beljebb hozták. Második helyen Litkei Farkas, az abszolút rekorddal 13-szoros győztes Process Solutions hajójával 14 óra majdnem 10 perc alatt ért célba, harmadik helyen pedig a Raiffeisen 50-50 hajója Józsa Mártonék, 14 óra 12 perc alatt értek be. Folytatódtak a küzdelmek, egyrészt az Európa Liga selejtezőjében, ahol a Ferencváros 2-2-t játszott a Holland Twentével, és így 4-3-as összesítéssel továbbjutott a harmadik körbe. Ba a Paksbár kétszer is vezetett, 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában, de így a görög csapat lépett tovább 4-3-as összesítéssel a következő körbe, és a Győr az pedig döntetlent játszott hazai pályán, de így is simán továbbjutott, nem véletlen, hiszen a luxemburgi Atet Bissent 6-0-ra verte az első fordulóban, most pedig így 1-1 lett, így 7-3-as összesítéssel jutott tovább. És még egy hír, a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott 41-28-ra kikapott Izland csapatától a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 11 perc zenélünk, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Zsolt.
2: Nagyon szép, jó reggelt Péter.
1: Bécsben is kutya meleg van?
2: Abszolút. Ma 39-40 fokot fogunk várni. Ilyen korán reggel 5-ször még nem voltam eddig soha a medencébe, de hát az éjjel 3-kor is be kellett menjek, mert nem lehetett aludni.
1: Hát igen, de hát végül is a nyár az ilyen, úgyhogy a energia problémák vannak-e Ausztriában, mert ugye azért nálunk ide az a nagyon komoly készültség van.
2: Hát persze, hogy megvan, és mivel az energiát ugye Ausztria nagyon erősen a víz erőművekből kapja, és nagyon alacsonyak a folyóknak a vízmennyiségei, a Duna is ugye, ezért itt is elég kritikus a helyzet.
1: Nos, ugorjunk vissza szerdára gyorsan, csak egy pár mondat erejéig. Ugye mindenki várta, hogy na, milyen lesz a bemutatkozója az új amerikai jegybank elnöknek. Ugye maradt a sáv, a Fed esetében 3,5-3,75%-os sávban maradt az alapkamat. Na most ugye azért volt az érdekes, vagy azért várta mindenki, hogy na, mi történik, mert nagyon megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy kamat csökkentés volt, aki emelésről szavazott volna, tehát meglehetősen megosztott volt a jegybanki vezetés, a kormányzó tanácsban nem volt teljesen egyértelmű a döntés. Miközben ugye egy olyan ember a Fed élén, akit Donald Trump nagyon támogatott, aki gondolom lehet, vagy mint Donald Trumpról beszélve, aki lehet, hogy azt várta, hogy most lesz csökkentés, de mégsem lett. Hogyan értékelte a piac ezt a bemutatkozót?
2: Hát a piac, és nagyon hamar azt láttuk, a piac nagyon kíváncsi volt szerdára. A legtöbben nagyon csalódottak voltak, és szinte belealudtak Kevin Walsh-nak a beszédébe, mert beszélgetett azért, hogy semmit nem mondjon.
1: Na jó, ez jegybankelnöki hozzáállás, azért lássuk be, ez a világon másütt is tud úgy lenni, hogy úgy mondani valamit, hogy igazából semmit, mert ugye érzékeny minden egyes szóra, veszőre és vagyra a piac.
2: Igen, a nagy különbség, hogy ugye Jeremy Powell alatt hozzászokott a piac arra, hogy ő nem lepi meg a piacokat, azt mondta mindig, tehát verbális enyhe intervenciókkal keresztül felkészített mindig a piac szereplőket arra, hogy körülbelül mi várható a sajtókonferenciákkal is, ugye, és Kevin Walsh már jelezte, ő alapjában vissza szeretne térni Alan Greenspan idejébe, amikor a Fed csak közli, hogy mit csinált a kamatokkal, és semmi további információ nincs, semmi további közlés nincs, semmi további sajtókonferencia nincs. És körülbelül ebbe a millióbe ment bele a piac. El kell képzelni, hogy ennyire bizonytalanság a piacba, mint most szerdán, már nagyon-nagyon rég nem volt. 1997 óta nem volt ilyen bizonytalanság a piacba. Normális esetben szerda reggel 90%-ban a piac tudta, hogy mi lett a kamatdöntés. Most 36%-a a piacnak arra satszolt, hogy kamatemelés lesz. A többiek bizonytalanságba tapogatóztak, és ennek a nyomát is láttuk, mert ez látható, hogy a Fed nagyon erősen nem nyugtatja a piacokat most, Kevin Walsh, hanem inkább bizonytalanságot generál a piacokba, és ez abszolút látható volt a memória chipek oldalán, hatalmas eladási hullámok, sortolási hullámok, egy hedge fund elsüllyedt a tegnap, tehát már megvan a nyoma ennek a radikális bizonytalanságnak, amit hozott Kevin Walsh.
1: Na most, ha már szóba kerültek a chipgyártók, ugye Dél-Koreát nagyon mozgatta, sőt Japánt is az elmúlt napokban a chipgyártókkal kapcsolatos fejlemények. Ugye napokig komoly mínuszokat könyveltek, különösen Dél-Korea, tehát ilyen 6-8-10%-os szakadások voltak, mert hogy ott nagyon komolyan kitett az index ezeknek a vállalatoknak. Most meg az ellentétje van, 17%-os plusz, mert hiszen azért annyira mégse teljesítenek ezek rosszul, csak az elemzői várakozásokat nem ugrották meg. Szóval komoly rángás van oda-vissza.
2: Hát amit most látunk, és az elmúlt napokban a gyermekeim éppen a Big Short filmet nézték meg, és a tegnap felmerült az a kérdés, amit a tegnap láttunk ennek a nagy hedge funddal, 45 milliárd dollár értéke volt ennek a hedge fundnak még július elején. ezt egy másik hedge fund, Citadel a tegnap kvázi megmentette, és ezzel az eladási hullámot, ami a hét elején kiindult, meg is akadályozták. És ez a kérdés merült fel, hogy ez most egy Lehman effektus, amit láttunk, vagy egy LTCM, ami ugye a 90-es évek végén a Long Term Capital Management hedge fundot kellett megmenteni, és a bizonytalanság elindult, mert pont Citadel volt az, aki hétfőn kijött azzal a jelentése, hogy véleménye szerint a Fed kamatot fog emelni. És ez elindított egy nagyon erős eladási hullámot, főleg a memória csippek oldalán. Dél-Korea azért van nehéz helyzetben, mert ott nagyon elterjedt a privát emberek spekulációja áttételes üzleteken keresztül, tehát pillanatilag nem egy értékelés problémánk van a chip szektorban, hanem inkább egy spekulációs problémánk, mert nagyon bizonytalan privát kezekben van rengeteg olyan termék, aminek ott nem lenne helye. És elindult ez az eladási hullám a tegnapi megmentéssel, pedig a piac felélegzett, hogy ó, akkor most mégsem lesz a nagy eladási hullám a memória chipeknél, és ez inkább egy technikai visszareagálás, amit most látunk. A következő napok fogják eldönteni, hogy a piacban van-e további vásárló erő, még hétfőn is, kedden is, vagy pedig ez egy ilyen technikai rebound volt, a shortokat lefedezték, és tovább fog menni a bizonytalanság. Ez még nincsen megválaszolva ez a kérdés.
1: Ugorjunk egyet, nagyon sokat beszélünk az AI-ról, chipekről, de azért az élet másról is szól, finom üdítőkről, meg mindenféle testápolókról. Tényleg egy pár szóval azért Coca-Cola, a Procter & Gamble is jelentett. Mi a helyzet velük?
2: Tehát egyet látunk. Nagyon sokat beszélünk a KI, a mesterséges intelligencia körüli univerzumról, abban benne van rengeteg spekulatív ötlet. Ott még sok hullát fogunk látni, amit ugye a rendszerek ki fognak köpni. Most éppen a tegnap ezt a fiatal hedge fund start 24 évesen megtanulja a leckét. A normális élet szereplői pedig eddig nagyon lemaradtak. Most azt látjuk, hogy a negyedéves jelentésekben fantasztikusak a számok, a mesterséges intelligenciát felhasználják, ők nem kell arra pénzt költsenek, hogy ezt fejleszték, hanem felhasználók. És így a kvázi normális, unalmas élet beszállítóit, mint Coca-Cola, Procter & Gamble-t, ha megnézzük, Fordot megnézzük, tehát látjuk azt, hogy a hagyományos, normális blue chip világ a stabilizálódik, és mindig, amikor a spekulatív eszközökből kiáramlik a tőke, ez a jó hír, hogy ez nem elhagyja a tőzsdét, hanem egy rotációt látunk, hogy a technológia szektorból átrotál a pénz a hagyományos blue chip szektor irányába, és szélesedik ezzel a piac, ami alapjában a befektetőknek egy jó hír, mert hogyha nagyon szűk a piac, akkor ott radikális árfolyam mozgások vannak, ha széles a piac, akkor a kockázat is jobban porlaszódik, tehát ebből a szempontból nézve jó a hír a hagyományos üzleti szektorok oldaláról.
1: Nagyon szépen köszönöm. János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották az elmúlt percekben itt a Trend FM-en. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor rövid hírek a reggeli monitorban.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsi szín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Ma éjszaka 9:30-től holnap hajnalig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra 32 perc, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Leteszi a fegyvert a Hamász cserébe akkor, ha az izraeli hadsereg kivonul Gázából, ezt az amerikai elnök jelentette be.
5: Donald Trump trusszosül elnevezésű oldalán azt írta, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segít majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katárnak és Törökországnak. A Hamas megerősítette a megállapodás elfogadását.
4: A kormány elindítja az oktatás teljes megújítását.
5: A Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg. A megbízások 5 évre szólnak majd, és a kiválasztásba bevonják a települési polgármestereket is. Megváltozik a Klebersberg központ szerepe is.
6: Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebersberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik. A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, és a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik.
4: Változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot a japán jegybank.
5: Ez szerint az ázsiai országban a maginfláció a következő fél évben várhatóan felgyorsul, a mutató meghaladhatja a 2%-os szintet.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 9%-os pluszban zárt 146.453 ponton. A forgalom közelítette a 21 milliárd forintot.
5: A MOL 3%-kal emelkedett 4500 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 46.890 forintig. A Telekom 8%-kal került feljebb 2750 forintra, a Richter 3%-ot drágult 11.740 forintig.
4: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 1%-ot gyengült, a frankfurti DAX 0,5%-ot, a párizsi CAC 9%-ot növekedett a nap végén.
4: Jó volt a hangulat a tengeren túlon.
5: A Dow Jones 1,2, az S&P 500-os 1,7%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,8%-kal erősödött.
4: Ázsiában is összességében jó a hangulat, a japán tőzsde majd 4%-os pluszban zárta a napot. Hongkong 3%-os mínuszban, Shanghai 8%-kal emelkedett eddig. Az indiai tőzsde pluszban 1%-kal, bár ugye járt mínusz tartományban is. A dél-koreai mutató egy nagyon komoly korrekcióban túl az elmúlt napok után nem is csoda, 18% fölötti pluszban zárta a napot. Szingapur 7%-os mínuszban áll. A forint elkezdett nagyon óvatosan erősödni, legalábbis az euróval és a svájci frankkal szemben. Ez azt jelenti, hogy 1 euróért 362 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 314 forint 60 fillért kérnek. 1 svájci frankért 389 forint 90 fillért kell adni. Az olajárak azok most egy picit megtorpantak, ugye mínuszban jártunk 2% fölött is, most 1,7%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára. Ez azt jelenti, hogy pár centet drágult, 82 dollár 20 centre. A Brent 1,4%-kal van lejjebb, ez is egy pár centes pluszt jelent, 87 dollár 80 centre jegyzik. Az arany nem nagyon mozog, 0,5%-os mínuszban 4140 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára enyhe mínuszban, a palládium pár centtel, a platina és az ezüst is ennyivel. Olcsóbb a rész 6%-os pluszban. A mezőgazdasági termelő árak közül mindenképpen a búzát kell kiemelni, az 1,1%-kal olcsóbb. A kukorica tegnapi záróértékén, a többiek pedig enyhe pluszban, de ez csak egy pár centet jelent, talán a szóját érdemes még hozzácsapni 0,5%-os emelkedésben. A holland tőzsdézett gáz árfolyamára meg most még egy kicsit várni kell, egészen pontosan 1%-os mínuszban tartózkodik, 57 euró 80 eurócent közelében szeptember végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: 1965-ben ezen a napon született Chipping Sodbury városában, Angliában Joanne Kathleen Rowling, a Harry Potter regény folyam szerzője, aki hát több éven át írta az első részt, és aztán utána ennek sikerén, amitől maga is meglepődött, felbuzdulva, kilépett munkahelyéről, tanárként működött egyébként, és onnantól a minden idejét az írásnak szentelte. Egy klasszikus történet, senki nem akarta kiadni ezt a regényt, sőt, azt is mondták a Harry Potter és a bölcsek kövére, hogy egyáltalán nem illik az ifjúsági, illetve gyerekirodalmi művek közé, hát ehhez képest erre a valóság azért elég komolyan rácáfolt. Minden esetre nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk J.K. Rowlingnak. Angliában az időjárás irigyrésre méltóan alakul, ott nincs olyan meleg, mint nálunk, ahol viszont 34 és 39 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Sütni fog a nap, nagyon, és száraz csapadékmentes időnk lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Zenével megyünk tovább, majd Koncz Péterrel beszélgetek, a Honren Ökológiai Kutatóközpont projektmenedzserével arról, hogy egy dolognál nincs jobb, mint a légkondicionáló, ez pedig minél több fa, annál kellemesebb a levegő.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig Koncz Péter, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológusa projektmenedzsere. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A téma meg hát abszolút aktuális és valid. Ugye egyrészt energia probléma elé néz Magyarország, ezért érdemes lenne minél többek nem használnának légkondit. Viszont ugye a lakáshűtése is egy fontos kérdés, meg úgy általában a városokban a hőmérsékletnek a csökkentése, ehhez pedig minél több fa kell. Na most az rendben van, hogy van faültetési program több is, lásd például a 10 millió fa programja, de hát önök inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy hát a meglévőkkel is valamit kezdeni kell, magyarul az erdőkre nagyon vigyázni, hiszen ez a szárazság ott is gondot okoz a növényeknek. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy jó egyensúlyba hozni? Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és hát igen, kellemes árnyékot kívánok mindenkinek, és pont a 10 millió fa egyik programján beszéltünk arról, hogy a természettel olcsóbb. Tehát légkondik használta nélküli a fák árnyékolásával mennyi mindent meg lehetne oldani. Ugye ezek a fák ugye azon keresztül, hogy páraloktatnak, ugye hűtik a környezetet, hűtik a mikroklimát, amíg van víz, ugye sajnos. Aztán ugye ezzel is feladnak, de azon túl is azért képesek páraloktatni. Na most igazából a legfontosabb tulajdonképpen az erdő szerkezetének a megtartása. Tehát fontos nyilván új fákat is ültetni, csak ugye 40-50 évre abból valami lomsátor kifejlődik, és hát ugye a meglévő erdeink esetében sokszor az a probléma, hogy nagyobb vágásterületek keletkeznek, ahol ugye megbontjuk ezt a védő lombsátrat, és nagyon hamar kiszárad a talaj is, tehát onnan is vízvesztesség lép föl. És van egy olyan gazdálkodási mód, ezt úgy hívják, hogy örökerdő gazdálkodás, ami folyamatos erdőborítást biztosít, tehát hogy fa kitermelése mellett lehetséges, mert nyilván tűzifa célra valamennyire szükség van, hát erőművi elégetésre nyilván nincs szükség, és hogy ezzel meg tudjuk védeni azt a mikroklimát, azt a lombsátrat, ami megőrzi még azt a maradékvizet, ami a tájban megtalálható. Tehát igazából a gazdálkodás módja lehet olyan, ami klímaadaptív, tehát hogy csak időnként veszünk ki egy-egy fát, kicsit mimikálva a természetes folyamatokat, és ezáltal stabilabb lesz a mikroklíma.
1: Ugye nem is a feltétlen a tűzifa, mert ugye azt a apró hulladékfákból is meg lehet oldani. Tehát ugye fát használunk sok mindenre, építkezésre, igen, meg rengeteg dologra. Na most az erdei fák esetében azért az logikus, hogy ugye azok már azért túléltek ezt azt, láttak már mindenféle klimatikus viszonyt, hogy milyen, tehát ugye itt a probléma az, hogy ha a talajnak az a rétege is kiszárad, ahol a fák törzse, vagy a fák gyökérzete lenyúlik, hogy ez, hogyha itt ilyen probléma van, akkor egy erdőben ezzel mit lehet kezdeni? Mert ugye erdőt, hogy mondjam, locsolni, az egyrészt drága mulatság, meg nem is egyszerű.
2: Hát igen, kezdjük a gyökereknél. Ezeknek a fáknak a gyökerei, ugye gombafonalakkal vannak összekötve, és ezek is segítenek még a vízfelvételben, tehát kutakodnak a víz iránt. És hogyha nincs ez a gombafonal rajta a gyökéren, akkor ugye ez nem tud megvalósulni, és nagyon fontos, hogy ez a úgynevezett gombafonal rajta legyen a csemetéken, és a csemetek kertekben van, ahol ugye ezt megfelelően ellátják, úgymond mikor hizálják a gyökereket. De visszatérek oda, hogy tényleg a legfontosabb maga az erdő szerkezet, és azontól, hogy a gazdálkodással meg lehet segíteni ezt a zárt lombsátrat, a nagyvad állomány csökkentése is rendkívül fontos. Miért? Ugyanis túltartott a hazai vadállomány, lerágják az újulatot, feltúrják a földet, kitúrják a makkot, és nem újul az erdő. Tehát sem természetesen, sem mesterséges úton nem újul úgy az erdő, ahogy kellene. Tehát ez nagyon érdekes indirekt hatás, hogy területenként eltérő mértékben, de 20-70%-kal, hogyha csökkentenénk ezt a nagyvadállományt, akkor könnyebben regenerálódna az erdő. Tehát ez hozzá, és egyébként a nagyvadállomány nyilván tömörítési a talajt, talaj eróziót, tehát lemosódást okoz. Tehát az erőszerkezet a nagyvadállomány csökkentésével is hozzájárulunk az erdei vízgazdálkodás javításához. Nyilván vannak még számos módszerek, például, hogyha csökkentjük az erdészeti úthálózatot, főleg azokat az utakat rekultiváljuk, tehát helyreállítjuk, ahol már nincs fakitermelés. Ugye nagyon sok ilyen úthálózat szabdalja föl az erdeinket. Tavasszal én még emlékszem kint a Pilisben, amikor jártunk, hogy ezek csatornaként vezették ki a vizet az erdőből, és hogyha ezeket helyreállítjuk, tehát magyar erdősítjük, vagy ilyen keresztbordákat csinálunk, tehát bevezetjük az árkokból a vizet az erdőbe, akkor meg tudunk tartani egy csomó vizet az erdőben. Tehát, hogy az erdei utak rekultivációja, a kis tavak létesítésével, vagy olyan ökológiai elemek helyreállításával, amit egyébként az erdőben jelen vannak, csak az intenzív gazdálkodás miatt ezeknek a sűrűsége csökken. Tehát magyarán egy olyan holdfa, ami keresztbe dől egy száraz árkon, az előbb-utóbb egy hordalékfogóként, röntgátként fog működni, visszafogja az időnként az első csapadék egy részét, és engedi, hogy lassabban beszivárogjon a víz, ami helyben lehull, hogy ne engedjük ki az erdőből a vizet. Tehát ugye nem csak a tájban, hanem az erdőben is meg kell tartani a vizet, és ehhez gazdálkodás, nagyvadállomány csökkentés, kisebb és nagyobb léptékű vízmegtartó berendezések helyreállítása, létrehozása, ami kulcsfontosságú.
1: De ez probléma Magyarországon? Én akikkel beszélgettem ilyen erdészekkel, abban a témakörben például, hogy milyen fák maradnak majd Magyarországon a következő 10-20 évben, hiszen a klímaváltozás őket is érinti. Ők arról beszéltek, hogy igyekeznek mindent megtenni azért, hogy minél több legyen az erdő, ráadásul ugye program is van rá, hogy ez a 20-21%-os erdősítettség, ami Magyarországra jellemző, ez tovább növekedjen, hogy ennyire probléma lenne maga az erdőgazdálkodással?
2: Hát ugye az erdeink fele az igazából fa ültetvény, tehát cellulózgyár, az is egy másik történet, nyilván arra is szükség van, és a másik fele az, ami inkább ilyen őshonosnak tekinthető állomány. De hát nyilván nagyon sok pozitív megoldás létezik a Pilistől a Mecsekig, hogy az erdőgazdálkodók is felismerték azt, hogy a klímaváltozás miatt elsősorban, illetve az intenzív gazdálkodás miatt, hát az ökológusok azt mondják, hogy inkább most melyik a prioritás az eltérő, de hogy ezek együttesen okozzák azt, hogy hát egyrészt kevesebb a víz, másrészt az nehezebben hasznosul. Tehát, hogy nyilván az erdészek is ezt felismerik, és nagyon sok helyen éppen ezért térnek át erre a bizonyos folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodásra, ami az erdényeknek még csak az 1%-ában van jelen, tehát nagyon kevés. És itt is törekednek arra, hogy 15-20 féle fajjal történjen meg, akár a természetes, akár mesterséges felújulás, mert egyébként a hazai fajok, tehát mondjuk egy cser vagy a tölgy, ezekben benne van a genetikai potenciál, hogy a jelenleg és a jövőbeli klímaváltozáshoz is alkalmazkodjon, de emellett ugye mindig kellenek ezek az elegy fajok, hogy a körisek, a gyertyán, a juhar, vadkörte, vadalma, hogy jelen legyenek, mert mindig kiderül, hogy az egyik éppen valamit túlél, egy hőstresszt, egy rovar inváziót, vagy valamit. És ezeknek a komplex együttese, tehát egy ilyen elegyes, őshonos állomány az, ami igazából klímaadaptív, folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodás és csökkentett nagyvad létszám mellett. Ezeket nyilván az erdészek, ökológusok, természetvédelmi, és most már a lakosság, civilek is felismerik, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra ennek az adattálása, és annak a felismerése, hogy sok helyen azért most már különböző kiskunságban nyilván egy zárt erdőállományt már nem lehet fönntartani, ezt a ottani kefag erdészet is látja, és ennek megfelelően módosítják, hogy mekkora mondjuk egy záródás, hogy mondjuk ne legyen olyan felújítási kötelezettség, mert egy hatósági kötelezettség adott esetben azt elérni, hogy az erdőhelyén újra záradott erdőállomány legyen. Tehát úgymond nekik ez egy kötelezettség.
1: Még egy fontos kérdés ehhez, hogy most ugye azokról a területekről beszélünk, ahogy ön is mondja, hogy ahol már megvannak ezek a komoly erdők. Mi a helyzet a síkvidékkel, az Alfölddel, ahol próbálkoztak ugye erdőket telepíteni pont azért, hogy megfogják annak idején a homokot? Van-e még ott potenciál abban, hogy egy kicsit zöldítsük az egyre kiszáradó talajt, vagy ott egész egyszerűen nincs olyan faj, ami megélne?
2: Hát ilyen nagyon mix. Tehát tényleg az, hogy a kiskunságban is, a kocsányos tölgynek is még helye van. Tehát valahol van természetes újlata. De valahol már egész egyszerűen olyan száraz a terület, hogy felnyílt, és nem lehet fákkal próbálkozni. Tehát se, nem érdemes invazív fajokat behozni, mert azzal nagyobb problémát okozunk, mint ami jelenleg van. Tehát abban azt kell látni, hogy termőhelytől függően ez nagyon divers. És van, ahol ez az erdősztyep mozaik kialakítása a cél, tehát egy olyan állomány, ahol jelen vannak azért az őshonos erdei fajok, de mellette gyepek, tehát egy gyep erdő mozaik alakul ki, és ennek a fenntartása az is kialakítható, illetve nagyon sok helyen ennek a kialakítása zajlik. Most nyilván a tiszai völgy vagy alföld esetében azért egy komplex vízmegtartási programra van szükség. Ez egy más történet, de az Ökológiai Kutatóközpont, a Lechner Tudás Központtal és a minisztériummal együtt azért dolgozik ezen, hogy hogyan lehet a talajvízszintet megemelni tájléptékben, és beszivárogtatni a vizet a talajba, és hogy ez nyilván nem csak az erdőknek, hanem a mezőgazdasági területeknek, gyepeknek is hasznos, de hát ez a jelenlegi infrastruktúra mellett ugye nehezebben kivitelezhető. Ez a koncepció, ez kidolgozás alatt van, és ebben nagyon sokan dolgoznak együtt, és ennek a megvalósítása az, ami igazából a teljes tiszavölgyre nézve egy reális koncepció lehet. Tehát, hogy nem vízlépcső, nem a Duna-Tisza összekötése, nem az öntözés, mert azt tudjuk, hogy ugye mielőtt leér a víz, már elpárolog, illetve be se szivárol a talajba, mert olyan rossz a szerkezete, hanem az, hogy a meglévő fokokon, illetve gravitációsan, vagy ahol szükséges kisebb szivattyúk segítségével, ugye abba a csatornahálózat rendszerben, mélyárterekben, háttértározókban kiengedni a vizet. Ugye nagyon sok helyen teljesen gazdaságtalan most már, hogy a kukorica termelés, aminek amúgy is a fele külföldre megy állati takarmányozásra, és csak a aszály kár és a belvíz kár térítés miatt, hogy mondjam, hát nem rentábilis, de amiatt tartják még fönt. Nyilván nagyon divers a kép, de simán 1 millió hektár szántóföldet ki lehetne vonni ugye a művelés alól, hogy az nem jelent élelmiszerellátási kockázatot, illetve hozzáteszem, a víz talajvízszint emeléssel lehet tovább csak gazdálkodni.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Koncz Pétert, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológusát, projektmenedzserét hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: reggeli monitor.
1: Első alkalommal telepítettek medvéket Romániából külföldre egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat az Arnesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben, írta kedden az agerpress.ro hírügynökség a rezervátumot működtető egyesület közlése alapján. A tájékoztatás szerint a kitelepítendő állatok 2,5 évesek, testvérek. Alexandra, Anita, Sans és Thomas. A fiatal egyeteket elaltatják, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a francia állatparkba. Az egyesület illetékesei elmondták, a vadállatok áttelepítése egyedi és szigorú előírások betartásával valósul meg. A franciaországi állatpark egyébként 120 hektáros, több mint 1500 állat otthona, amelyek az európai állatvilág 100 különböző fajához tartoznak. A park egyik legfontosabb deklarált célja, hogy a látogatóit a természet tiszteletére nevelje.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Szilágyi Erzsébet fasorig. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz, illetve a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Örs vezértere felé. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 31-én pénteken, 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Erős negyedévet zárt az Apple, a bevétel és a profit is meghaladta a várakozásokat.
3: Ugyanakkor a szolgáltatási üzletág és a kínai bevételek elmaradtak az elemzői becslésektől, és a menedzsment a következő hónapokra komoly ellátási nehézségekre figyelmeztetett. A vállalat a júniussal zárult negyedévben csaknem 110 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 16%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A profit 29,8 milliárd dollárra emelkedett, a növekedés most is az iPhone modelleknek volt köszönhető.
2: 708 millió eurós konszolidált nyereséget ért el az első fél évben a Raiffeisen Bank International Oroszország nélkül.
3: Ez 25%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bank főbevételei 7%-kal emelkedtek, közben az ügyfélhitelek állománya is látványosan bővült. A pénzügyi szolgáltató csoport közleménye szerint Oroszországban tovább csökkenti aktivitását.
2: 1,8%-kal nőttek júniusban a belföldi értékesítés árai, az exportárak 1,4%-kal csökkentek éves összevetésben, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
3: Az összefoglaló szerint az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az exportárak 1,1%-kal mérséklődtek.
2: Az első fél évben mintegy 6300 új lakás épült idehaza, 22%-kal több, mint egy évvel korábban.
3: A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján az építendő lakások száma meghaladta a 16,500-et. Ez 29%-kal több, mint 2025 augusztus, illetve azonos időszakában. A KSH legfrissebb adatai szerint a megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban 22%, a községekben 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX tegnapi záróértékén kezdett, most eltelt pár perc, 3,1%-os pluszban az index, 146.822 ponton. A forgalom pedig átlépte már a 800 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,1%-os mínuszban kezdett 4.490 forinton, az OTP 4,1%-os pluszban 47.090 forinton, a Richter 7,1%-kal drágult, 11.820 forintot ér, a Telekom pár ponttal ment feljebb 2.752 forinton. A forint nem nagyon mozog, 1 euróért 362 forint 30 fillért kérnek. A dollár 314 forint 70 fillérét, egy picit gyengültünk, egy svájci frankért 390 forint 10 fillért kell adni. Ázsiában komoly pluszok voltak, főleg Japán 4%-kal ment feljebb. Hongkong nem sokkal zárás előtt 1,1%-os mínuszban, Shanghai 7,1%-os pluszban zárt, India nyitva a kereskedés felénél 2,1%-kal tudott eddig erősödni. A dél-koreai mutató 17,9%-os pluszban zárt, mind Japán, mind Dél-Korea esetében a csipgyártókkal kapcsolatos, hát korábbi, hogy mondjam, negatív szemlélet változását látjuk. A dél-koreai index tekintetében igen komoly részük van ebben, és bár az eredmények jók voltak, az elemzői várakozásokat nem érték el. A CNBC elemzői szerint ez az oka ennek a komoly fordulatnak most, hogy mégiscsak bíznak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseknek, befektetéseknek. Szingapúr 9%-kal jött lejjebb. Az olajárak nem nagyon mozognak, reggel mínuszban jártak 2% fölött is, ebből egy pici korrekció lett, mert már csak 1,9%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaj VTI kerek 82 dolláron, a Brent 1,6%-os mínuszban 87 dollár 60 centen jegyzik. Az arany 6%-kal kerül kevesebbe, egy unciáért 4135 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 0,4-del, a platina majd 1%-kal, az ezüst 0,9%-kal kerül kevesebbe, a réz egy pár centtel többe. A mezőgazdasági termelőjárak közül a búzát kell kiemelni, az 1%-kal van lejjebb, a többiek közül a kukorica is egy picit olcsóbb, a többiek meg egy pár centtel drágultak, de nem jelentős mértékben. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 0,8%-os mínuszban, 57 euró 90 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. Csökkent a feldolgozóipar teljesítménye Kínában júniusban. A feldolgozóipari beszerzési menedzser index a növekedést a csökkenéstől elválasztó 50 ponton szint alá süllyedt a júniusi 50,3 pontról.
3: A szakértők 50 pontra számítottak. A mutató először került ezen mutató alá február óta. Ez elsősorban a tartósan gyenge kereslet, valamint a megemelkedett termelési költségek miatt. A termelés 5 hónap után először csökkent.
2: Eladta ciprusi cégét a MOL-nak a Shell.
3: Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a kelet-mediterrán térségben található Afrodité gázmező fejlesztési projektjét. A tranzakció zárása várhatóan a jövő év első felében történhet meg a szükséges hatósági jóváhagyások és feltételek teljesítése után.
2: A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában azt mondta, hogy az atomerőmű hetekre kieshet az energiatermelési rendszerből, a Dunamenti erőmű meghibásodása pedig tovább nehezíti a hazai helyzetet. A kormányfő a lakosságtól jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
4: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
5: Időjárás jelentés.
3: Ma van Loyolai Szent Ignác emléknapja, aki a jezsuita rend alapítója, és 1556-ban ezen a napon hunyt el Rómában baszk lovag pap, és hát természetesen az ellenreformáció egyik legkomolyabb alakja, akinek a szerzetes rendje nagyon komoly fejlődésen és innováción ment át az elmúlt 500 évben. Erről nyilván a kezdetekről mesélhetnének a dél-amerikai indiánok, akiket hát azért sikerült megtéríteni többé-kevésbé. Ma már elsősorban oktatási, illetve hát betegápolási tevékenységgel is foglalkoznak mindkettőben, nagyon sikeresen és nagyon nagy megbecsülésnek örvendve. Szóval ma erre a napra is emlékezünk, ezen az egyébként meleg napon, amikor 34 és 39 fok között alakulnak majd a hőmérsékleti csúcsértékek. Idehaza derült, napos időnk lesz csapadék nélkül.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Bándor Róbert kormányozta Eresemért elsőként célba az 58. kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, a Balaton kerülő vitorlás versenyen. A második helyen a 13-szoros győztes, egyébként abszolút rekorddel Litkei Farkas vezette Process Solutions 14 óra 9 perc alatt, és harmadik lett a 50-50 a Raiffeisen hajója Józsa Márton vezetésével, ők lettek a harmadikok. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Ater Bissennel a konferenciáliga selejtezőjének második fordulójának visszavágóján. Ugye az első mérkőzésen 6-0-ra nyertek a győriek, most 1-1, így 7-3-as összesítéssel tovább jutottak. A Fradi az Európa Liga selejtezőben 2-2-es döntetlent játszott a Holland Twentével, így 4-3-as összesítéssel tovább jutott a harmadik fordulóban. Ez nem sikerült az konferenciáligában a Paksnak, bár kétszer is vezetett, 2-2-es döntetlent játszott a görögökkel, akik 4-3-as összesítéssel mentek tovább. A magyar ifjúsági férfi kézilabda válogatott 41-28-ra kikapott Izland csapatától a Belgrádi Európa Bajnokság csoportkörének második fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: 9 óra 11 perc, zenével megyünk tovább, majd elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A telefonban Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. Szervusz Gábor, jó reggelt! Nos, nagyon enyhe pluszban kezdett, vagyis hát igazából tegnapi záróértékén nyitott a Bux, utána picit meglendült olyan 2,1%-kal, legalábbis ez volt igaz egy olyan szűk negyed órával ezelőtt. Most hol tartunk, Gábor?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Most tovább lendült, ahogy mondtad, 0,51%-os pluszban volt a Budapesti Tőzsdeindex 9 óra 15 perckor. Ezzel egyébként nem lógunk ki a nemzetközi trendekből, vagy hát Nyugat-Európához képest talán egy kicsit lefelé. Hogyha körbenézek, akkor a brit tőzsde 0,56%-os, a német 0,68%-os, a francia 0,66%-os, az olasz 0,6%-os, míg a spanyol 0,66%-os pluszban van, tehát ilyen 0,5 és 0,7% között van gyakorlatilag az összes nagyobb nyugat-európai tőzsde. Most egyébként 9 óra 16-a már egy kicsit visszább esett a Bux 0,38%-os növekedésre.
1: Beszélj egy kicsit a hazai papírokról, hogy azok hogyan teljesítenek.
2: Egyelőre leginkább a Telekomnál van növekedés, a MOL-nál még nem nagyon, az OTP-nél és a Richternél kisebb emelkedés látszik.
1: Ami a MOL-nál azért érdekes, mert egy ilyen reggeli hír, hogy ciprusi cégét eladta a MOL-nak a Shell, az ember azt gondolná, hogy ez jó hír.
2: Hát igen, ez nagyon jó hír, viszont ha ránézek az olajára, vagy hát persze attól is, hogy milyen áron adták el, akkor azt látszik, hogy volt egy csökkenés benne, tehát míg éjfél körül még 89 dollár volt az olajár, most már csak ilyen 86 dollár, és jártunk egy 85 dollár alatt is, a MOL-nak pedig ugye a kisebb olajár az nem feltétlenül jó.
1: Beszéljünk a forintról, ami viszont mi inkább ma egy kicsit a gyenge oldalon.
2: Így van, azért az eléggé meglepő, hogy az olajár akkor látszik a forinton, hogyha éppen az olaj emelkedik, amikor az olajról jó hír jön, akkor az kevésbé jelenik meg a forint árfolyamában. Tehát itt azért most annyira nem áll szerintem jól a forint, 362,8 jelenleg az euróval szembeni árfolyam. Ugye úgy, hogy egyébként tegnap a dollárral szemben azért volt egy erősödés, mert a dollár gyengült az euróval szemben így a GDP adatok hatására, tehát most 1,15 fölött jár az euró-dollár árfolyam, és igazából ez a dollár gyengülés sem jelent meg a forint árfolyamában, tehát több olyan tényező is van, aminek igazából erősítenie kellene a forintot, de ez egyik esetben sem történik meg.
1: Most tombol a nyár, ilyenkor mindenki, most van a nyaralás főszezonja, és ugye az ember azt gondolná megint csak, hogy egy kicsit szusszan a tőzsde, tehát tegnap is egész jó forgalom volt, és szerintem ma se lesz rossz. Negyed órával ugye nyitás után közelítünk a 2 milliárd forinthoz, ráadásul péntek is van. Milyen napra számítunk a továbbiakban?
2: Hát azért a tegnapi napot nem biztos, hogy úgy gondolom, hogy utolként kell érni, hogy azért ne felejtsük el, hogy volt egy kamatdöntés, ugye a Fed szerda este döntött az irányadórátáról, csütörtökön volt magyar GDP, eurozóna GDP, amerikai GDP, volt délután amerikai inflációs adat, ugye PCE infláció, tehát ennél mozgalmasabb napot azért viszonylag nehéz lenne elképzelni, és akkor iráról még ide nem is beszéltem, tehát azért szerintem, vagy hát valahol remélem, hogy ugye a mai nap az kevésbé lesz mozgalmas, nem jön semmilyen rossz hír. Itt ugye, ami meghatározó lehet, az az energiahelyzet alakulása, hogy ezzel kapcsolatban milyen hírek érkeznek. Bár lehet, hogy ezt a piac egy kicsit ilyen átmenetinek fogja felfogni, és mondjuk egy bankpapírt nem annyira fog megérinteni.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zene, egy kis kultúra, és közelek 9:30, amikor is rövid hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A Lucasfilm és a Production IG közös 8 részes anime minisorozata augusztus 5-én debütál a Disney Pluszon.

sötét korszakban van, jóval az exegol utáni időszak után, amikor a jedik és a fénykart készítés művészete már szinte teljesen feledésbe merült. A folytatásban Lacara már Margave Juro padaványaként folytatja jedi képzését. Együtt egy kis csapatnyi jedi tanonccal arra vállalkoznak, hogy megmentsék Kara édesapját a fogságból, miközben megpróbálják megakadályozni, hogy egy titokzatos és veszélyes Sith vezér sötétségbe borítsa a galaxist. A sorozat rendezője Shunsuke Tada, a forgatókönyveket pedig Mitsuyasu Sakai írta.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika király kisasszony és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. Lázár Ervin története, Szirtes Edina Mókus zenéje, Závoda Péter dalszövegei. Mindezt Novák Péter rendezése gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 5-én, 6-án és 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor.

0: Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Leteszi a fegyvert a Hamász, ha cserébe az izraeli hadsereg kivonul Gázából, ezt az amerikai elnök jelentette be.
2: Donald Trump trusszosul elnevezése oldalán azt írta, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segít majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katárnak és Törökországnak, a Hamász megerősítette a megállapodás elfogadását.
1: Folytatódnak az egyeztetések az UniCredit és a Commerzbank esetleges összeolvadásáról.
2: Erről ír a Handelsblatt. Németország legnagyobb gazdasági és tőzsdei napilapjának értesülései szerint Bettina Orlop, a Commerzbank vezérigazgatója, arról tájékoztatta a bank munkatársait, hogy a következő hetekben lépésről lépésre határozzák meg a lehetséges közös irányt. A német pénzintézet vezetése a jelek szerint belátta, hogy egyre szűkebb mozgástere maradt a nem kívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben. Az UniCredit 2 éve dolgozik azon, hogy meghatározó befolyást szerezzen Németország egyik legfontosabb pénzintézetében. Az olasz pénzügyi csoport lépésről lépésre növelte a Commerzbankban meglévő pozícióját. Előbb szavazati jogokat szerzett, aztán nyilvános ajánlatot tett, később pedig már 34% feletti közvetlen részesedésről szóltak a hírek. Két hete már 47,6%-nál jártak. Nagyon közel kerültek ahhoz, hogy tényleges irányítási pozícióba kerüljenek a német bankban.
1: 1,8%-kal emelkedtek júniusban a belföldi ipari értékesítési árai, jelentette a KSH. Az exportárak 1,4%-kal csökkentek éves összevetésben.
2: Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az exportárak 0,1%-kal mérséklődtek.
1: Az első fél évben csaknem 6300 új lakás épült idehaza, 22%-kal több, mint egy évvel korábban.
2: A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma meghaladta a 16,5 ezret, ez 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A KSH legfrissebb adatai szerint a megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 3,1%-os pluszban, 146.959 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 2,2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 4,1%-os mínuszban, 4.480 forinton. Az OTP 6,1%-kal van följebb, 47.170 forintot ér. A Richter 8,1%-kal drágul, 11.830 forintra. A Telekom 4,1%-kal 2.760 forintra. A forint gyengül az euróval és a dollárral szemben, egy nagyon picit erősödött a svájci frank ellenében. 362 forint 90 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 50 fillért kérnek. Ázsiában igen komoly pluszokat láthattunk, különösen Japán 4%-kal drágult. A Hongkong az tegnapi záróértékénél tart éppen, nem sokkal zárás előtt. Shanghai 7%-kal zárt a napot pluszban. India 3%-os emelkedésben. A Dél-Koreai Index 17,9%-kal pótolta az elmúlt napok komoly mínuszait. Szingapur 8%-os mínuszban. Európában a vezető indexek többsége enyhe pluszban, London 0,5%-kal, több mint 0,5%-kal emelkedett, a DAX index 8,1% körüli pluszban, Párizs 0,7%-del, a spanyol és az olasz tőzsde több mint 6,1%-kal van pluszban. Reggel csökkentek az olajárak, de ez megtorpant, sőt egy pár centet visszakorrigáltak. Az észak-amerikai könnyűolaja VT ugyan 1,4%-os mínuszban, de 82,50 dollár emelkedett vissza. A Brent pedig kerek 1%-kal, 88,10 dollár fölött. Ugye mindkét olaj edzésára 2% fölötti mínuszt is produkált reggel. Az arany 0,7%-kal olcsóbb, egy unciáért 4133 dollárt kérnek. Az összes többi fémára csökken, a platina 1,1, az ezüst több mint 1%-kal, a palládium 6%-kal, a réz az, ami egy pár centet tudod drágulni. Vegyesen mozognak a vezető mezőgazdasági termékek, a gyapot 6%-os pluszban, a búza viszont 9%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 2%-os mínuszban 58,20 eurócenten áll, mégpedig szeptember végi szállítással. A kulturális örökségeket veszélyezteti a folyók történelmi mélypontra süllyedt vízszintje nem csak idehaza, hanem a környező országokban is.
2: A Trend FM által megkérdezett szakértő azt mondja, hogy az apadó folyómedrekből kikandikáló hajóroncsok és egykori építmények környékén megjelentek a gyűjtögetők. Ez azon túl, hogy bűncselekmény, aki leleteket emel ki a folyómederből, helyrehozhatatlan károkat is okozhat a lelőhelyen. Tóth János Attilát hallják.
3: Nem darabonként kell tanulmányozni, tehát nem az egy darab bronzbaltát, az egy darab cserépedényt, az egy darab deszkát, hanem ezeknek az összességét vizsgálj. És most nekünk van egy technológiai bázisunk, most nekünk vannak ismereteink, van egy képünk a múltról, de mint ahogy az elmúlt évszázadokban is ez folyamatosan változott, jöttek be új technológiák. Fogalmunk sincsen, hogy még milyen technológiák fognak bejönni, és ha most kipucoljuk például a Dunát, mint hogy a barlangok esetében egyébként Magyarországon sajnos megtörtént, hogy a 20. század első felére gyakorlatilag a legtöbb ősember lakta barlangot kipucolták nagy lelkesen, és most már hiába vannak fejlettebb technikák, már nincs mivel megmutatni őket, mert hogy eltűntek a lelőhelyek.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a messzi távolból is Wesley Snipesnak, aki 1962-ben ezen a napon július 31-én látta meg a napvilágot az orlandói Floridában, amerikai színész, filmproducer és harcművész, a talán a legismertebb művek, amiben szerepelt, a Penge trilógia, az Életre halálra, a Pusztító, illetve a Feláldozhatók 3. Ebben is nagyszerű alakítást láthatunk tőle a filmvásznon. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Hát a mai időjárásunk idehaza a Kárpát-medencében erősen hajaz a floridaira, bár a hurrikán az elmarad, úgy néz ki, a hőmérséklet az viszont rendben lesz. 34 és 39 fok között alakul majd, nagyon meleg lesz, és csapadékra egyáltalán nem számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Még pedig egy kis zenével, és utána a kék szalagról lesz szó, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával, Holzhauser Andrással fogok majd beszélgetni.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Jó reggelt, jó szelet. Na most azt hiszem arra szükség lesz, mert ugyan tegnap volt egy kis jó szél a rajtban, ahogy olvastam, azt mondta, ezt elvitte délutára a cica, éjszaka éjfélkor 40 hajó fordult még csak kesztelyen, úgyhogy tartok tőle, hogy a mező nagy része még a vízen. Hányan futottak be eddig? Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, jó lenne, hogyha lenne szél, sajnos nincs. Azt látjuk, hogy még a tegnap reggelinél is gyengébb a légmozás itt a keleti medencében. Mindenképpen 32 hajóegység teljesítette eddig a távot 24 óra alatt, és 223. hajó vette a keszthelyi bóját, úgyhogy nagyjából a mezőny fele megkerült már a keszthelyi pályajelet, és próbál visszajönni Balatonfüredre. Nagyon-nagyon lassan halad a mezőny, de elképesztő taktikai csatákat vívnak a hajóosztályokban vitorlázó sporttársak, ugyanúgy, mint ahogy tegnap a befutónál láthatták a kedves nézők. Ugye az RSM egy kicsit ellépett, egy nagyobb előnnyel megnyerte a versenyt, utána pedig 7 katamarán pár percen belül érkezett be a balatonfüredi célba. Most ugyanezt látjuk a mezőnyben, egymás ellen küzdenek a hajók.
1: Ugye sokan arra számítottak, hogy azzal egy később tartják a kék szalagot, mint korábban, hogy talán jobb lesz az idő. Hát most éppen jött ez a frankó kis kánikula, ami nyilván nem segíti a hajókat, meg ráadásul, ha jól hallom, akkor az árvaszúnyogokkal is küzdenek az egységek, majd főleg a verseny után lesz jó kis takarítani való. Picivel kevesebben indultak most talán, mint a korábbi években. Volt egy év, amikor 600 hajó is indult, most ha jól tudom, 460. Ez az időpont miatt van, esetleg sokan nyaralnak másütt, mivel lehet ezt indokolni?
2: Igen, 682 volt a rekord az 50. kékszalagon, ugye ott már a jubileum miatt már az év elején nagyon nagy volt az érdeklődés a kékszalag iránt. Most 458 egység, 2217 sportoló vágott neki a távnak. Én azt gondolom, hogy köszönhető ennek a nagyon-nagyon meleg időnek, ilyenkor azért a sportolók átgondolják, hogy szeretnének-e 24, 36, 48 órát a vízen lenni, ugye holnap reggel 9-ig lehet célba futni az idei 58. kékszalag Raiffeisen nagydíjon, és én azt gondolom, hogy azért a gazdasági helyzet is okot ad arra, vagy indokolja azt, hogy egy picit kevesebben álltak most rajthoz a versenyen. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a körülményekhez képest ez egy fantasztikus szám, és a kékszalag a Balaton ünnepe.
1: Hát és ugye nem csak a profi versenyzőkről szó lesz, hanem pont, hogy az amatőrök tömkelegéről, akiknek ez még nagyobb kívás, mint a jó felszerelt, milliárdos könnyű hajók. Itt a kitartásról is szó lesz. Erről talán kevesebbet szoktak beszélni, nem?
2: Igen, hát abszolút a kitartásról, a közös munkáról. Ugye ne feledjük el, hogy most már a 26. órában versenyeznek a csapatok. Nagyon fontos, hogy hogyan osztják be az erejüket, nagyon fontos a pihenés, a megfelelő étkezés, a hidratálás, főleg ilyen nagyon-nagyon meleg napos időszakban, illetve nagyon kell ismerni a Balatont és a Balaton egyes öbleit, a part melletti szakaszokat, hiszen ilyenkor, amikor nagyon meleg van, általában a parti cirkuláció az erősebb, azaz a partok mellett kell vitorlázni vagy keresgélni a szelet. Ez egyébként rettentően idegtépő is, és a gyenge szélben nagyon-nagyon nehezen lehet érezni a hajón keletkezett erőket, tehát sokkal-sokkal koncentráltabban kell vitorlázni a sporttársaknak.
1: No, meglátjuk, nekik jó szelet. Még egy gyors kérdés azzal kapcsolatban, hogy vitorlázás, Balaton, alacsony a vízszint, sokan tartanak attól, hogy ez akár a vitorlás társadalmat is, hát hogy mondjam, megtizedelheti. Ugyanakkor, aki azért úgy jobban figyeli ezt a tavat, hát én emlékszem 2001-ből, emlékszem 2012-ből, amikor hasonlóan alacsony volt a vízszint, akaratján például gyakorlatilag mezítláb mentem le a lépcsőn a strandon, ahhoz egyetlen vizet találjak, sétálnom kellett, úgy, mint a déli parton egyébként. Önök, ti hogy álltok ehhez?
2: Igen, számunkra nagyon fontos, ugye lételemünk a Balaton. Igen, valóban voltak már ilyen időszakok, amikor alacsonyabb volt a Balaton vízállása, azért azonban a hosszú távú trend nem pozitív, tehát azt gondolom, hogy fel kell hívjuk a figyelmét a döntéshozóknak, illetve mindenkinek egyrészt a vízminőség megőrzésére és a vízpótlásra. A vízegyenlege a Balatonnak most már mínuszba fordult, azaz a 70-es években, hogyha jól emlékszem, 70 cm plusz esett a vízgyűjtő területeken, és le kellett engedni a tavat a Siócsatornán keresztül. Most már régóta nincsen nyitva a Siócsatorna, és ilyen pillanatban 65 centivel alacsonyabb a víz a szabályozási maximum szintnél. Ez egyelőre nem tragédia, de nagyon oda kell rá figyelni, és szerintem felelős döntéseket kell hozni.
1: És hogyan kell pótolni, vagy várjunk egy picit esősebb időszakot, mert azért itt pro és kontra érvek hangzanak el ám ezzel kapcsolatban.
2: Így van, én nem vagyok szakértője ennek a területnek, az egészen biztos, hogy pótolni rövid távon nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy elő kell készíteni egy olyan projektet, ahol ez talán megoldható lenne. Mondom ezt úgy, hogy részletes információim, illetve a szakismeretem ezen a területen nincs.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, majd közlekedünk 10-kor, friss hírek a 94.2.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Reggeli Monitor.
1: Sikerült megtalálni egy Rajna folyóba dobott palackposta feladóját 68 évvel az üzenet elküldése után. Jan Zimmer, a németországi Oberwesel polgármestere közlése szerint a feladó Annie Gruss volt, aki ma már 90 éves és az Eiffel-hegységben él. Üzenetét akkor küldte el, mikor még fedélzeti szakácsként dolgozott egy hajón. A palackban talált üzenetet egyébként a hajó 1958-as étlapjának hátuljára írták. A nő francia nyelvű üzenetében azt írta, hogy levelezőtársat keres, a palack azonban befúródott a talajba, és csak nemrég fedezték fel építési munkálatok során. A feladó személyazonosságának meghatározása igazi nyomozó munkát követelt. A nő ugyan feltüntette címét, de az utóbbi csaknem 70 évben utcákat neveztek át, településeket vontak össze, és ennyi idő alatt még a családnevek is megváltozhatnak, sorolta az akadályokat Zimmer, aki elmondta, hogy az egyik lakossági nyilvántartó hivataltól kapott segítséget. Végül a feladó lánya jelentkezett a polgármesternél, aki teljesen meglepődött, hogy tényleg sikerült megtalálnia a szerzőt, aki igazából már nem is emlékezett erre az üzenetre. A polgármester kijelentette, a palackpostát valószínűleg a Városi Múzeumban állítják ki, vagy akár a Rajna partján is, ha megfelelő helyet találnak neki.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma délután 2 óráig nem működnek a jelzőlámpák Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Ma éjszaka 9:30-től holnap hajnalig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Erős negyedévet zárt az Apple, a bevétel és a profit is meghaladta a várakozásokat.
3: Ugyanakkor a szolgáltatási üzletág és a kínai bevételek elmaradtak az elemzői becslésektől, és a menedzsment a következő hónapokra komoly ellátási nehézségekre figyelmeztetett. A vállalat a júniussal zárult negyedévben 109,4 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 16%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A profit 29,8 milliárd dollárra emelkedett. A növekedés most is az iPhone modelleknek volt köszönhető.
2: 708 millió eurós konszolidált nyereséget ért el az első fél évben a Raiffeisen Bank International Oroszország nélkül.
3: Ez 25%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bank főbevételei 7%-kal emelkedtek, közben az ügyfélhitelek állománya is látványosan bővült. A pénzügyi szolgáltató csoport közleménye szerint Oroszországban tovább csökkenti elnézést üzleti aktivitását.
2: Csökkent a feldolgozóipar teljesítménye Kínában júliusban.
3: A feldolgozóipari beszerzési menedzserindex a növekedést a csökkenéstől elválasztó 50 pontos szint alá 49,2 pontra süllyedt a júniusi 50,3-ről. A szakértők 50 pontra számítottak. A mutató először került 50 pont alá február óta, elsősorban a tartósan gyenge kereslet, illetve a megemelkedett termelési költségek miatt. 5 hónap után először csökkent a termelés.
2: Eladta a ciprusi cégét a MOL-nak a Shell.
3: Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a kelet-mediterrán térségben található Afrodité gázmező fejlesztési projektjét. A MOL partnerei az amerikai Chevron és az izraeli NewMed lesznek. A tranzakció zárása várhatóan jövőre történhet meg a szükséges hatósági jóváhagyások és feltételek teljesítését követően.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX most tegnapi záróértékén stagnál 146.466 ponton a mutató, a MOL 0,7%-os mínuszban 4.468 forinton, az OTP 1% fölötti pluszban 46.920 forinton, a Richter 3%-kal drágult 11.780 forintra, és a Telekom is 3%-os pluszban 2.758 forinton. Egyébként a forgalom átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető, a bankközi devizapiacon azt látjuk, hogy az euróval és a dollárra szemben gyengült a forint, a svájci frankkal szemben tartja magát még egy minimális erősödésben. A számok szintjén 1 euróért 362 forint 90 fillért kérnek, 1 dollárért 315 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 40 fillért kell adni. Európában a vezető indexek pluszban, a londoni tőzsde az majd 8%-kal emelkedik, A DAX Index 1% körüli pluszban, csak úgy, mint Párizs. Az olasz és a spanyol index is 9% körüli emelkedés mutat. Ázsiában komoly pluszokat láthattunk, különös tekintettel Dél-Koreára, de Japánra is igaz volt ez, hiszen a japán tőzsde az 4%-os pluszban zárt. A dél-koreai index az még ennél is látványosabb, az majdnem 18%-os pluszban emelkedett. Ez gyakorlatilag egy nagyon komoly korrekció az elmúlt napok komoly mínuszai után, amit elsősorban a chipgyártók okoztak. A hongkongi index az tegnapi záróértékén stagnált minden jel szerint, és nézzük még a többieket. A shanghai mutató az 0,7%-os pluszban. Az indiai tőzsde az még nyitva van, és 0,4% körül emelkedés mutat a kereskedés felénél, és a szingapúri index az egyetlen, ami komoly mínuszban 0,8%-kal van lejjebb. Az olajárak azok változatlanok, reggel 2% fölötti mínuszban is jártak, egy minimális korrekciót láttunk, most 1,7%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaj VTI jegyzésára, $82.20 jelent ez. A Brent 1,3%-kal van lejjebb, $87.90 jegyzik. Az arany 0,8%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,127 kérnek. A palládium 0,5%-kal, a platina 0,7%-kal, az ezüst 0,8%-kal kerül kevesebbe, a réz viszont egy 0,8%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, az a búza ára, ami 1%-os mínuszban, a rizs az 0,8%-kal drágul, de meglehetősen kevés tétel jellemzi, a gyapot 0,9%-kal kerül többe. A holland tőzsdé jegyzett gáz árfolyama az gyakorlatilag most nem nagyon mozog, 58,30 € áll szeptember végi szállítással. A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksó atomerőmű teljes leállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási Rendszer Központjában azt mondta, hogy az atomerőmű hetekre kieshet az energiatermelési rendszerből, és a Dunamenti erőmű meghibásodása tovább nehezítheti a hazai energiahelyzetet. A kormányfő a lakosságtól is felelős magatartást, illetve jóval takarékosabb energiafelhasználást kért. Magyar Pétert hallják.
4: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára a leállítással kapcsolatban elmondta, a rutin eljárásról van szó, és a gyors leállítás semmilyen nukleáris veszélyhelyzetet nem okozhat. A Szúdi Attilát hallják.
5: De ez igazándiból a villamosenergia rendszer szempontjából jelentene nagyon komoly kihívást, hiszen a Paksi atomerőmű adja a magyar villamosenergia rendszernek a gerincét. Ez a 750 megawatt is nagyon komolyan hiányzik most a rendszerből, és hogyha még további blokkokat kell leállítani, akkor ez a hiány ez még inkább érzékelhető lesz, elsősorban az este-éjszakai órákban. Úgyhogy ez az egész helyzet ez az atomerőmű szempontjából is egy nagyon komoly kihívás, meg a villamosenergia rendszer szempontjából is egy nagyon komoly kihívás.
2: 1,8%-kal emelkedtek júniusban a belföldi ipari értékesítés árai. Az exportárak 1,4%-kal csökkentek éves összevetésben.
3: A Központi Statisztikai Hivatal összefoglalója szerint az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az exportárak 1,1%-kal mérséklődtek.
2: Az első fél évben csak nem 6300 új lakás épült idehaza, ez 22%-kal több, mint egy éve korábban.
3: A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma meghaladta a 16,500-et, ez 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A KSH legfrissebb adatai szerint a megyei jogú városokban 32, a fővárosban és a többi városban 22%-kal, a községekben 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében.
2: Itthon megállapodást kötött az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete.
3: A vállalat munkatársai a munkaidejükkel arányosan egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként. Az érdekképviselet több alkalommal is figyelmeztető sztrájkokat szervezett az IKEA áruházaiban béremelést követelve.
2: A tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérik a munkavállalói érdekképviseletek idehaza.
3: A szakszervezetek együttműködési fóruma, a Munkás Tanácsok Országos Szövetsége, a Liga Szakszervezet és a Magyar Szakszervezeti Szövetség közös levélben kért segítséget több minisztertől. Az előző kormány 2024. január 1-jével megtiltotta az állami cégek számára, hogy a korábbi több évtizedes gyakorlat ellenére bérszámfejtéskor levonják a szakszervezeti tagdíjat az érintett munkavállalóktól, és azt tovább utalják az adott munkahelyen vagy az ágazatban működő érdekvédelmi szervnek. Az érintettek többször is tiltakoztak a kialakult helyzet ellen, eredmény nélkül.
0: Időjárás jelentés.
3: 1913-ban, július 31-én ezen a napon született az akkor még Magyarországhoz tartozó Selmecbányán Kosári Domokos, Széchenyi nagydíjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1990 és 96 között. Már nagyon fiatalon bekapcsolódott a közéletbe, többször járt az Egyesült Államokban is a két világháború között, és igazából még a háború lezárását követően is taníthatott az egyetemen, aztán utána az éledező Rákosi korszakban ezt a lehetőséget elvették tőle. 56 után két évet börtönben volt forradalmi tevékenysége miatt, és aztán szépen fokozatosan engedték vissza, először levéltári dolgozóként, utána pedig kutatóként. Szóval 1913-ban született, és nagy hatású művei vannak mind a mai napig. Az időjárás is nagy hatással lesz ránk, hogyha nem vigyázunk, úgyhogy érdemes valami hűvös és csendes helyre húzódni, sok folyadékkal. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, majd arról lesz szó, hogy túl azon, hogy energia probléma, túl azon, hogy óriási kánikula, az alacsony vízszint bizony a régészeknek is problémát okoz. Egészen pontosan nem nekik, hanem azoknak a kincseknek, amik a víz alatt rejtőznek. Stop!

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 15 perc. A régészek is aggódnak a folyók alacsony vízszintje miatt. A megkérdezett szakember elmondta, az apadó folyómedrekből kikandikáló hajóroncsok és egykori építmények romlóinak környékén megjelentek a gyűjtögetők. Tóth János Attila víz alatti régész arra hívta fel a figyelmet, azon túl, hogy bűncselekményt követel, aki az ilyen leleteket kiemeli a folyómederből, helyrehozhatatlan károkat is okozhat ezeken a helyeken. Lakatos László beszélt vele erről.
2: Ugye az elmúlt napokban, illetve hónapokban idehaza és külföldön is rekord alacsonyra apadtak a folyók, ugye itt a Dunáról lehet hallani, de a Dráva vízállása is jelentősen csökkent, és hát ez gyakorlatilag minden közép-európai országra és minden folyóra, illetve egyéb vizes helyre igaz, tehát a tavakra is. Ezzel kapcsolatban igazi szenzációként kezelik azt, hogy például Bulgáriában egy ottani lakos talált egy több ezer éves mamut csontot. Ilyenkor a régész szakma örül, hogy újabb fantasztikus leletekre bukkantak, és ezeket majd fel lehet tárni, vagy igazából félelmetes ez, mert hiszen boldog-boldogtalan hozzáfér olyan leletekhez, amelyeket eddig legalább a Duna, vagy az egyéb folyók, nagy sodrású folyók megtartottak, és nem engedtek közel avatatlan kezeket.
3: Hát igen, ez az is-is kérdése. Ugye azt szögezzük le az elején, hogy a mamutcsont az a paleontológia körébe tartozik, tehát nem a régészek, tehát a régészek nem foglalkoznak effektíve csak olyan mamutokkal, amiket mondjuk emberek mészároltak le, tehát egy természetesen meghalt mamut azzal más foglalkozik, meg a dinoszauruszokkal is, tehát mi az emberi tevékenységnek a nyomait kutatjuk, de abból is van bőven, hiszen gondoljunk bele, hogy hosszú ideig ugye nem volt kút, meg vízvezetékrendszer, meg vízellátás, hanem effektíve folyó környékére kellett nekik költözni, hogy legyen mondjuk ivóvízük, nem beszélve az iparban használt vízről, tehát hogy nagyon sok ember lakott a folyó környékén, és ezek nagyon sok nyomokat hagytak a folyókba és a tavakba. És valóban most, hogy lemegy a víz, nem csak külföldön, tehát ugyanígy egyébként Horvátországba, Szerbiába, vagy akár Lengyelországba is kerülnek elő leletek a folyók medréből, de hát természetesen Magyarországon is, főleg a közösségi médiát nézzük, akkor azért elég sok ilyen bejegyzés található. Magyarországon is egyébként a Tiszába találtak ősállat maradványokat is, tehát mamutoknak, de a régészeti örökség az egy kicsit más ebből a szempontból, mert hogy a régészeti lelőhelyek azok a törvény által védettek, tehát ezek kulturális örökség témakörébe tartoznak, és a kulturális örökségnek meg az a lényeg, hogy mi ezeket megörököltük az előző évszázadok, évezredek generációtól, és nekünk úgy a kötelességünk, hogy a legérintetlenebb módon átadjuk a következő generációknak, tehát a leletnek alapvetően a lelőhelyen van a legjobb helye, és akkor itt jön ugye a konfliktus, hogy egyrészt örülhetnénk, hogy ezek a lelőhelyek, leletek, akár hajóroncsok, akár építmények, akár csak beszóródott, elmosott településekből származó szórványleletek előkerülnek, de én azt gondolom, hogy ez nagyobb kár. Egyrészt a gyűjtögetők, sajnos ezt kell mondanom, tehát nem annyira kutatók, mint inkább gyűjtögetők járják a medreket, és ha tisztában is lennének a jogszabályokkal, tehát hogy ami a folyók medrében, a barlangok mélyén, a föld mélyén található ásványkincs régészeti lelet, az állami tulajdon. Ugye Magyarországon az úgy van, hogy ami az állami, az köztulajdon, ami köztulajdon az egyém is, és akkor azt el lehet vinni. Sajnos ez még az elmúlt sok-sok évtized alatt nem veszett ki a társadalmunkból, tehát itt eltűnnek a leletek kézen közön, akár illegális kereskedelembe kerülnek, de még hogyha a legjobb jó indulattal kiszedi valaki a leletet és beviszi a múzeumban, már az is probléma, ugyanis az a lelet ott maradt fönt, ott konzerválódott, abban a pillanatban, hogy onnan elmozdítjuk, már gondoskodni kell ennek az állat megóvásáról, konzerválásáról, vastárnál, kikerül a víz alól, vagy ebből a nedves környezetből, vagy egy bőrfa tárgy esetében, rögtön abba percbe elkezd romlani az állaga, néhány héten belül a fából már akár egy kupac föld, vagy hát ilyen papor marad csupán. Tehát, hogy itt azért komoly problémák is vannak.
2: Na most akkor egyrészt azt leszögezhetjük, hogy olyan, hogy amatőr régész nincs, csak sírrabló, hogy az egyik népszerű humoristánkat idézzem, de hogy egyébként arra miért van szükség, hogy ott a helyszínen őrizzék meg? Nagyon sokba kerül ezeknek a leleteknek a szakszerű megőrzése, vagy esetleg azért van ott a legjobb helyen, mert így folyamatában tanulmányozható, illetve megvan az esély arra, hogyha majd technológiailag ott áll az emberiség, hogy ezt mindenféle roncsolás nélkül ki lehet emelni, vagy akármilyen más technológiával képpé lehet formálni, akkor mégiscsak az a legjobb, és úgy lehet a legjobban tanulmányozni, vagy miért fontos, hogy pont ott maradjon?
3: Az eredeti megőrzést, hogy egy latin szót is tanuljunk a mai nap, ezt úgy hívják, hogy in situ, és ez azért fontos, ez az in situ kifejezés, tehát az eredeti helyén való megőrzés, mert ez nem magyar találmány, tehát nem a magyar régészek találták ki, hogy bosszantsák a gyűjtőket, hanem ez egy nemzetközi norma, nemzetközi egyezményekben, Magyarországon törvénybe iktatott nemzetközi kötelezettségekbe szerepel, hogy a régészet öröksége elemeit lehetőség szerint eredeti helyen kell megőrizni. Ez elsősorban azért van így, mert hogyha valami fönnmaradt eredeti környezetben, eredeti helyén úgy, ahogy van, ugye ezt úgy hívjuk, hogy integritás, összefüggésben is hallottuk ezt a kifejezést, de az azt jelenti, hogy önmagában az egy hiteles, érintetlen összefüggés, amit nem darabonként kell tanulmányozni. Tehát nem az egy darab bronzbaltát, az egy darab cserépedényt, az egy darab deszkát, hanem ezeknek az összességét vizsgáljuk. És egy nagyon jó megközelítés az, hogy most nekünk van egy technológiai bázisunk, most nekünk vannak ismereteink, van egy képünk a múltról, de mint ahogy az elmúlt évszázadokban is ez folyamatosan változott, jöttek be új technológiák. Fogalmunk sincsen, hogy még milyen technológiák fognak bejönni, és ha most kipucoljuk például a Dunát, mint hogy a barlangok esetében egyébként Magyarországon sajnos megtörtént, hogy a 20. század első felére gyakorlatilag a legtöbb ősember lakta barlangot kipucolták nagy lelkesen, és most már hiába vannak fejlettebb technikák, már nincs mivel megkutatni őket, mert hogy eltűntek a lelőhelyek. Ugye a lelőhely az sérüléken, tehát azzal, hogy föltárjuk, hogy elviszem a leletet, meg is semmisítettem. Ezért nekem, hogyha egyáltalán indokoltnak tartjuk azt, hogy bármilyen régészeti beavatkozás, de ez egy szárazföldi helyen is ugyanígy egy településnél, egy templomnál, egy sírnál ugyanígy igaz. Tehát, hogyha én azt fel akarom tárni, akkor ezt nekem meg kell indokolni. Nem azért, mert nekem kedvem van, mert az egy szép árnyékos hely, és ott szeretnék ásni, vagy mert a polgármester gyerekkorában ott focizott, és kíváncsi, hogy mi van a föld alatt, és azt finanszírozza meg, vagy bármi más, hanem itt arról van szó, hogy mi az a tudományos probléma, amihez én hozzá fogok szólni. Miért kell nekem, hogy veszélyeztetett ez a hely valamilyen szempontból? Azért tárom fel. Tehát ez az alap. A másik pedig, például speciálisan Magyarország esetében, nálunk sajnos hazánkban nincs olyan intézmény, ami a víz alatti kulturális örökség kutatására, feltárására, bemutatására, hasznosítására alapítók iratában rendeltetve lenne, ehhez nincsen költségvetés rendelve, nincsen ilyen restaurátorbázis, tehát hogy felelőtlenség is lenne tömegével ilyen tárgyakat kiemelni, mert nem tudunk vele mit kezdeni legsajnálatosabb módon. Ez persze bármikor változhat, és reméljük, hogy jó irányba változik, de most a jelenben élünk, tehát én is azt mondom, hogy mind szakmailag, filozófiailag, mind a praktikum azt mondja, hogy a lelőhelyeket hagyjuk az eredeti helyükön.
2: Na most praktikusan, mi a teendő, ha bárki, ugye azt már tudjuk, hogy ez bűncselekmény, hogyha onnan bármit elemelünk.
3: Hát az lopás.
2: De hogy járunk el a legjobban, túl azon, hogy nem nyúlunk hozzá?
3: A helyes eljárás nagyon egyszerű, mindent a szemnek, semmit a kéznek. Tehát, ha valaki talál valami általa fantasztikusnak ítélt tárgyat, ne mozdítsa el. Ugyanúgy, mint hogy a kismadarat megtaláljuk a földön, nem biztos, hogy azt nekünk kézbe kell venni, vagy az őzikét haza kell vinni, hanem maradjon ott, lefotózom, minden telefonon most már van egy GPS, szépen vagy lementem, lefotózom, lementem, leírom kézzel a GPS koordinátát, és akkor utána lehet a helyi múzeumot megkeresni, hogy kérem szépen, én ezt fotóztam ezen a helyen, nem tudom, önöket érdekli-e, új lelőhely, nem új lelőhely, tehát ez a legegyszerűbb dolog, egyébként a törvény is azt írja, hogy vagy a múzeum, vagy esetleg a helyi jegyzőt lehet még ezzel boldogítani, a jegyzőt én kevésbé javaslom, mert ők azért mással vannak elfoglalva, de gyakorlatilag minden megyében van múzeum, és minden nagyobb városban van múzeum, tehát ez nem egy lehetetlen küldetés, és kiderült egyébként, hogy ez egy ismert lelőhely, de akkor legalább megmondják, hogy ismert és hogy mikor és mit lehet róla tudni, és megköszönik a hozzájárulásunkat. Tehát szerintem ez a normális dolog.
2: Egyébként ilyen lelőhely őrző bármilyen rendészet létezik, vagy ez a rendőrség dolga lenne, csak hát erre sincs energiája?
3: Hát kicsi az országunk, de még így is 100 000-es nagyságrendű régészeti lelőhely van rajta. Szóval azt gondolom, hogy lehetetlenség, hogy mindegyikre rendőrt állítsunk, vagy mezőrt állítsunk, vagy természetvédelmiőrt. Nyilván járőrözni lehetne. És egyébként van is, ahol járják vagy a mezőrök, vagy amikor volt még természetvédelmi őrszolgálat, akkor ők, vagy akár a rendőrség, és vannak is néha-néha ilyen eljárások, amik erre utalnak. Ugye a fémkeresős tevékenység, az például engedélyhez kötött tevékenység, tehát bárki nem lengethet egy mezőben fémkeresőt, tehát azért ezzel vannak szabályok, és ha valakit ezzel elkapnak, és nincs rá engedélye, és nincs mellette régészeti felügyelet, akkor nyilván probléma lehet belőle. tehát hogy ezt igazából felelős gondolkodással lehet kezelni, illetve van még egy, hogy nekünk van egy Argonauta kutatócsoport elnevezésű kis civil szervezetünk, illetve a munkahelyem a Ráckevei Árpád Múzeum, és mi így felvállaltuk, hogy legalább a saját a múzeumnak a saját gyűjtőterületén, de egyébként segítségkérés esetén elmegyünk máshova is, ha még pályázatunk is van, most nincs, akkor erre még a finanszírozás is megvan, és akkor el szoktunk menni, és besegítünk más múzeumok területén, természetesen akkor a leletek oda fognak kerülni, ugyanúgy mi dokumentálunk, tehát hogy koordinátákat rögzítünk, akár anyagmintát veszünk, például a fa alapján meg lehet állapítani az évgyűrűkből, hogy egy hajó az mikor épült, tehát nagyon sok információt meg lehet úgy is állapítani egyébként, hogy nem ásom ki és nem viszem el sehova a leletet, tehát a régészetnek a roncsolás

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Leteszi a fegyvert a Hamász cserébe az izraeli hadsereg kivonul Gázából. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump Truth Social elnevezési oldalán azt írta, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segíti majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak is. A Hamász megerősítette a megállapodás elfogadását. Csökkent a feldolgozóipar teljesítménye Kínában júliusban, a beszerzési menedzser index a növekedést a csökkenéstől elválasztó 50 ponton szint alá süllyedt 49,2-re. A szakértők 50 pontra számítottak egyébként. Észak-Korea gazdasága 3,5%-kal nőtt tavaly, elsősorban az Oroszországgal és Kínával folytatott kereskedelem bővülése, illetve az állami beruházások emelkedésének hatására. Erről a dél-koreai jegybank adott ki egyébként információt. Eladta a ciprusi cégét a MOL-nak a Shell. Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amelyben magában foglalja a kelet-mediterrán térségében található Afroditi gázmező fejlesztési projektjét is. A MOL partnerei az amerikai Chevron és az izraeli NewMed lesznek. A tranzakció zárása várhatóan jövő év első felében történhet majd meg.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most enyhe 1%-os mínuszban 146.291 ponton a mutató, a forgalom ugyanakkor közelíti a 4,3 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen mozognak, a MOL 6%-kal gyengült 4.472 forintra, az OTP 1%-kal jött lejjebb 46.840 forinton, a Richter 3%-os pluszban 11.770 forinton, a Telekom tegnapi záróértékén 2.750 forinton. A forint gyengül, 1 euróért 363 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 90 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 8%-kal, a DAX index 1%-kal van följebb, a majdnem ahogy Párizs, az olasz és a spanyol index is 8%-os pluszban. Ázsiában Japán 4%-kal tudott emelkedni, a Dél-Korea index pedig 17,9%-kal korrigált az elmúlt napok komoly mínuszai után. Hongkong tegnapi záróértékén fejezte be a napot Shanghai 7%-os pluszban, akik még nyitva, India 3%-kal emelkedik a kereskedés utolsó harmadában, Szingapur pedig 8%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt. Nem nagy mozgás, sőt, nincs nagy mozgás az olajházatáján. Hajnalban 2% fölötti mínuszban voltak, most 1,6%-os esésben, ez egy pár centes korrekciót jelent. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT 82 dollár 20 centen, a Brent 87 dollár 60 centen áll. Az aranyár folyama 1%-kal olcsóbb, egy unciáért 4120 dollárt kérnek. A többi fém közül az ezüst hasonlóképpen 1%-os mínuszban, platina 8%-del, a palládium 7%-kal kerül kevesebbe, a réz 6%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kávé 0,5%-kal drágult, a gyapot 9%-del, ugyanakkor a búza 7%-os mínuszban, és a kukorica is egy picit olcsóbb lett. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama nem mozog, tegnapi záróértékén 58 euró 30 eurócent fölött áll szeptember végi szállítással. Változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot a japán jegybank. A CNBC összefoglalója szerint az ázsiai országban a maginfláció a következő fél évben várhatóan gyorsul majd, és a mutató meghaladhatja a 2%-os célszintet.
1: Időjárás jelentés.
0: Hát hideg nem lesz, marad a napos csapadékmentes idő, ez a nagyobb baj. A légmozgás gyenge marad, ez megint rossz hír a kékszalagosoknak. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, és késő este sem fogunk nagyon fázni, 21 és 32 fok közé. Hát hűl le a levegő, mondhatjuk ezt. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották, egykor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. 11-kor friss hírek.
1: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Leteszi a fegyvert a Hamas, cserébe az izraeli hadsereg kivonul Gázából, ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump Truth Social elnevezésű oldalán azt írta, Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi át, amelyet az elnök által életre hívott béketanács is segít majd. Trump köszönetet mondott a felek közötti közvetítésért Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak. A Hamas megerősítette a megállapodás elfogadását. Folytatódnak az egyeztetések az UniCredit és a Commerzbank esetleges összeolvadásáról, erről ír a Handelsblatt. Németország legnagyobb gazdasági és tőzsdei napilapjának értesülései szerint Bettina Orlop, a Commerzbank vezérigazgatója arról tájékoztatta munkatársait, hogy a következő hetekben lépésről lépésre határozzák meg a lehetséges közös irányt. A német pénzintézet vezetése a jelek szerint belátta, hogy egyre szűkebb mozgástere maradt a nem kívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben. Az UniCredit két éve dolgozik azon, hogy meghatározó befolyást szerezzen Németország egyik legfontosabb bankjában. Az olasz pénzügyi csoport lépésről lépésre növelte pozícióit. Előbb szavazati jogokat szerzett, majd nyilvános ajánlatot tett, később pedig már 34% feletti közvetlen részesedésről szóltak a hírek. Két hete már 47,6%-nál jártak, nagyon közel kerülve ahhoz, hogy megszerezzék a tényleges irányítást a német bankban. €708 millió konszolidált nyerességet ért el 2026 első fél évében a Raiffeisen Bank International Oroszország nélkül. Ez 25%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bank főbevételei 7%-kal emelkedtek, miközben az ügyfélhitelek állománya is látványosan bővült. A pénzügyi szolgáltató csoport közleménye szerint Oroszországban tovább csökkenti üzleti aktivitását. Itthon megállapodást kötött az IKEA és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A vállalat munkatársai a munkaidőjükkel arányosan egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként. Az érdekképviselet több alkalommal is figyelmeztető sztrájkokat szervezett az IKEA áruházaiban béremelést követelve. A tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérik a munkavállalói érdekképviseletek idehaza. A szakszervezetek együttműködési fóruma, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Liga Szakszervezet és a Magyar Szakszervezeti Szövetség közös levélben kért segítséget több minisztertől is. Az előző kormány 2024. január 1-jével megtiltotta az állami cégek számára, hogy a korábbi több évtizedes gyakorlat ellenére bérszámfejtéskör levonják a szakszervezeti tagdíjat az érintett munkavállalóktól, és azt tovább utalják az adott munkahelyen vagy az ágazatban működő érdekvédelmi szervezetnek. Az érintettek többször is tiltakoztak a kialakult helyzet ellen eredmény nélkül. Katonai szövetséget hozott létre Szaúd-Arábia a Vöröstengeri hajózás védelme érdekében. A Bab el-Mandab tengerszoros térségében nemrég több hajót is megtámadtak az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók. A Riadi Védelmi Tárca közleménye szerint 14 ország fogott össze, köztük Kuwait, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia, hogy biztosítsa a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, valamint a globális energiaellátást. Omán és az Egyesült Arab Emírségek nem vesz részt a szövetségben, annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiával azonos biztonsági érdekeik vannak az iráni konfliktusban. Közben jemeni források szerint a szaudi hadsereg csapatmozgásai alapján valószínűleg folyamatban van egy szárazföldi támadás előkészítése a jemeni huszik által irányított területek ellen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,1%-os csökkenés mellett 146.255 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,7%-kal csökkent 4.470 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 46.770 forinton. A Richter 0,6%-kal erősödött 11.810 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 19 fillérbe kerül. Egy amerikai dollár 315 forint 20 fillér, egy svájci frank 391 forint és 14 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, 1%-os pluszban a párizsi CAC40, 0,8%-osban a milánói tőzsde mutatója. A madridi IBEX szintén 0,8%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal csökkent, 82 dollár 42 centre, a Brent jegyzési ára 88 dolláron áll hordonként.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, derült, csapadékmentes időnk lesz, igazi kánikulai időjárás 34 és 39 fok közötti csúcsokkal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt vagyunk természetesen, ez a Soul Session. Magyarország első számú soul műsora, ahol jómagam próbálok 2 órában közízlést formálni. Sokszor vinilekkel, néha CD-kkel, de volt, hogy már kazettával, szallaggal, meg minden egyéb formátummal, amin csak szól és funky zene megjelent az elmúlt 40-50 évben. Ne felejtsétek, van egy weboldalunk, van egy YouTube oldalunk, van egy Facebook oldalunk, ahol fel lehet iratkozni, és követni lehet minket, és el tudtok követni mindent annak érdekében, hogy minél többen legyünk, minél bővülj, minél jobban bővüljön az a szól család, amin keresztül tudjuk osztani az igét. Így még sosem fogalmaztam, hogy szeretjük a szólt és a funkit. Szóval egy elég speciális adás, mert a mai alkalommal nagyon sok kislemezt hoztam nektek. Volt már, hogy olyan spéci műsor, ahol arról beszéltem, hogy csak és kizárólag kislemezek. Ez majdnem így van a mai este is. Ismeretlen előadók, egy pár ismertebb előadó, tehát az ismert is mit jelent annyit, hogy maximum a Soul Session kemény mag ismeri az előadókat. Egy biztos, hogy nagyon white fülűre szaptam a mai Soul Session-t, úgyhogy mindenkitől elnézést, aki esetleg újonnan csatlakozik a Soul Session-höz, és másra számít, vagy lehet, hogy még egy picit nehezen fogja majd venni ezeket a zenéket, de próbáljatok elengedni magatokat, próbáljatok érezni és érteni, hogy milyen őrületes szól és funky zenékkel. Próbálom kényeztetni a füleket a mai alkalommal. Dynamic Superiors és az I Don't Want To Be Loved. Ezzel indul a mai műsor, aztán jövünk vissza.

Dynamic Superiors, I Don't Want To Be Lonely. Nem is labda, hogy az előbb mondtam. Ez a nyitódalunk 1976-ból itt a mai Soul Sessionben. Ne felejtsétek, ahogy mondtam nektek, YouTube oldalunk bekövethető, sőt, kérünk mindenkit. Van egy Donabli oldalunk, ahol támogatni tudtok minket, és mellette a Facebook oldalunk, ahol sok-sok egyéb extra tartalmat is megtaláltak. Bár ebből a szempontból szerintem a YouTube-ban jártok a legjobban, hogyha egy picit csemegésztek, hogy miket töltünk föl oda hétről hétre. Carlisle Miller 1976, I'm Really Going To Miss You, Vem Records, kislemez, és aztán Funtown 1982, Baby. Itt majd azért mindenkinek a refrénre szeretném felhívni a figyelmét. Push with Lawrence and Cliff. Különben az előadó, hogyha szerettek így mazsolázni az előadók között. Hogyha engeditek, akkor a mai alkalommal is, ahogy azt már megszokhattátok, fogok feltölteni természetesen tracklistát, megtaláltok különben tracklistákat visszamenőleg is az adott heti Soul Session Facebook post alatt, úgyhogy remélhetőleg ezzel is pici plusz információt kaptok a dalok mellé. Hamarosan ki fogunk települni végre, reméljük az idő is kegyes lesz, úgyhogy egy picivel később remélhetőleg itt vagytok akkor is, megosztanánk infókat veletek ezzel kapcsolatban, meg egy picit erről azért szeretnék beszélni, mert nagyon fontos esemény lesz, és nem csak a kitelepülés miatt, és erről majd úgyis egyéb infókat is meg fogtok találni a megfelelő helyeken. Szóval zenélünk inkább Carlisle Miller és Push with the Lawrence and Cliff. Ez itt a Soul Session természetesen.

Az imént említettem nektek, hogy ki fogunk települni május 10. Mindenki vésse már be a naptárba. Ez egy szombati nap, amikor is már volt ilyen egyszer a Nexon Dunakeszi teniszklubba, azaz a teniszklubomba egy gyönyörű klubház avató eseményre szeretnénk meginvitálni mindenkit, amelyet szeretnék egybekötni azzal, hogy a rádió műsor is onnan fog aznap megszólalni, egy gyönyörű felső teraszos új konténerépület, amelynek a teraszáról szeretném, hogyha jelentkezni a műsor egy kis kajapiával, rengeteg szózenével, sok jó baráttal és olyan arcokkal, akik egyben biztosan hasonlítanak, az pedig a szól és a funky muzsika. Ezzel kapcsolatban további részleteket még a mai alkalommal is megosztok, bár ennél több részletre szerintem nincsen szükség. Nagyon-nagyon várok mindenkit, és a kemény magnak mindenképpen ott kell lenni. Szóval Carilla Miller és Push, ez volt a két dal mindkettő kislemezről, és most nézem, mert hogy igen, újra csak kislemezek, méghozzá újabb kettő, The Mob és a Saving My Loving For You, és aztán egy ritkaság, Richard Carl Watson, de hát hányszor el lehet mondani, hogy ritkaság, ha a Soul Sessionről van szó, Are You Going To Be There, 1982, Ray Records. De elsőként, csak hogy megjegyezzük a nevet, The Mob, ez itt a Soul Session.

0: 94.2 Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 780 millió eurós konszolidált nyereséget ért el az idei első fél évben a Raiffeisen Bank International Oroszország nélkül. Ez 25%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bank fő bevételei 7%-kal emelkedtek, miközben az ügyfélhitelek állománya is látványosan bővült. A pénzügyi szolgáltató csoport közleménye szerint Oroszországban tovább csökkenti üzleti aktivitását. Eladta a ciprusi cégét a MOL-nak a Shell. Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi

0: 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a kelet-mediterrán térségben található Afrodité gázmező fejlesztési projektjét. A MOL partnerei az amerikai Chevron és az izraeli NewMed lesznek. A tranzakció zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg. Megállapodást kötött az IKEA és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A vállalat munkatársai a munkaidőjükkel arányosan egyszeri bruttó 100 000 forintos dolgozós, szóval 100 000 forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja az infláció hatásainak kompenzálása a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként. Az érdekképviselet több alkalommal is figyelmeztető sztrájkokat szervezett az IKEA áruházaiban béremelést követelve. A tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérik a munkavállalói érdekképviseletek idehaza, a szakszervezetek együttműködési fóruma, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetség közös levélben kért segítséget több minisztertől is. Az előző kormány 2024. január 1-ével megtiltotta az állami cégek számára, hogy a korábbi több évtizedes gyakorlat ellenére bérszámfejtéskor levonják szakszervezeti tagdíjat, az érintett munkavállalóktól és azt tovább utalják az adott munkahelyen, vagy az ágazatban működő érdekvédelmi szervezetnek. Az érintettek többször is tiltakoztak a kialakult helyzet ellen, eredmény nélkül.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 146.140 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,9%-os csökkenésben 4.468 forinton, az OTP 0,5%-kal került lejjebb 46.650 forintra. A Richter 1,1%-os pluszban 11.870 forinton áll, a Magyar Telekom 0,2%-kal erősödött 2.758 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 40 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 71 fillér, egy svájci frank 390 forint és 88 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8,1 Frankfurt 9,1%-kal erősödik, Párizs, illetve Milánó 1%-kal került feljebb, a madridi IBEX 9,1%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal került lejjebb 83 dollár 18 centre, a Brent jegyzési ára 89 dollár 5 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért jelenleg 4109 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült csapadékmentes időre számíthatunk gyenge légmozgással. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: Az imént már elkezdtem beszélni róla, de hát sokszor fogom a mai alkalom szóba hozni, hogy május 10-e, szombat, reméljük egy kegyes időjárású szombat, a Soul Session kitelepül Anexon Dunakeszi teniszklub gyönyörű klubház avató eseményére, ahol sok minden fog történni, és még sok mindent meg is osztunk ezzel kapcsolatban. Soul és funky muzsikák 2 órában. Nagyon bízom benne, hogy a mai alkalommal is tudom számotokra hozni azt a szintet, amivel megütjük az inger küszöbét a soul és funky szerető hallgatóknak. Finishing Touch, Seville és Johnny Caro-val megyünk tovább. Engedjetek meg egy kicsi előzetest, mert hogy az elkövetkező hetekben rendkívül sok vinilt, és onnan is majd ritkaságot, nagy lemez ritkaságot szeretnék mutatni nektek. Megsúgom, jó pár visszafogott mellószól lesz, és jó pár japán, úgyhogy elképesztő hetek lesznek, ezzel kapcsolatban is majd elméletileg lesznek promók, úgyhogy figyeljétek az oldalainkat, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Szóval 3 lemezzel megyünk tovább, Finishing Touch, Second Best, ez egy elképesztő muzsika, talán egyszer már játszottam itt a Soul Sessionben. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kislemezt. Seville, Show Me The Way, Kevesen tudják a lemezről, ha rákerestek, akkor rögtön kiderül, hogy talán az egyik legdrágább Modern Soul kislemez jelen pillanatban gyűjtőkörökbe nagyon-nagyon ritka, elképesztő ára van, úgyhogy érdemes ilyen füllel is hallgatni. És aztán Johnny Caro pedig az az úriember, egy Las Vegas-i bárénekes, aki többek között ezt a kislemezt is hát ilyen házi módon kiadta, mert azt hiszem összesen 12 példány van belőle a világon is. Ráadásul bár megjelent nagy lemezen ez a dal, az egy picit másfajta verzió. Kovács Laci barátomnak köszönöm, hogy a kislemezemen, amin az elején van egy pici ugrás, mert hogy így is csak ezt az egyet találtam életemben, vagy láttam ezt a Hang On In There Baby Johnny Bristoltól, Johnny Carótól, megjavította, segített abban, hogy úgy legyen ledigizve, hogy tökéletesen tudjam nektek prezentálni a mai alkalommal itt a Soul Sessionben ezt az őrületes ritkaságot. De előtte Finishing Touch, Second Best, Seville, Show Me The Way, és aztán Johnny Caro. Jegyezzük meg a nevet. Őrület.

Hát azért azt tudnotok, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a május 10 miatt, ha valaki lemaradt volna, ugye kitelepülünk. Várunk mindenkit szeretettel a Nexon Dunakeszi Teniszklub klubház avató szuper szombatján, ahol hát sok minden fog történni ezzel kapcsolatban, úgyis osztunk meg majd még részleteket. És ahogy említettem nektek, az elkövetkező hetekben rengeteg ritkasággal, újdonsággal jövök a tengeren túlról, Japánból, mert hogy közben jártam Berlinben, a Mion Berlinben elképesztő lemezekért Dali barátomnál, aki rengeteg jó sztorit mesélt a lemezvásárlással, meg eladással kapcsolatban, és ugye közel 1 millió lemez a berlini raktárban, elképesztő volt gyerekek látni azt az őrületet, ami ott van. Csodálatos, ritka, elképesztően jó szól és funky zenék japán nyomatokban. Csodás. Mindenkinek szívből ajánlom a Mion Berlint. Szóval megyünk tovább. American Standard Band Morning, 1976 újra, Stereozone Records, és egy olyan kislemez, ami azért áll nagyon közel hozzám, mert hogy nagyon sokáig fenn volt a Once listemen, a keresési listámon. Lehetett bőle kapni egy-egy példányt, annak nagyon gyenge volt a minősége, ami prezentálhatatlan volt felétek, úgyhogy aztán jó pár évvel ezelőtt egy magángyűjteményben rábukkantam erre a csodás, amúgy nem egyszerű darra, ami nem is kimondottan szólzene, de mégis azt gondolom, hogy teljes mértékben szólszesönös, de ezt döntsétek el ti, aztán írjátok meg, hogy mit gondoltok. Köszönjük a rengeteg kommentet, észrevételt és minden egyebet, amit hétről hétre mutattok és küldötök nekünk, és ne felejtsétek, hogy van ám ilyen szívküldi, mert már volt rá példa. Úgyhogy, ha van kérés, nyugodtan küldjétek, meg azt is, hogy kinek szeretnétek küldeni az adott dalt, aztán próbálom teljesíteni, ha van rá mód, úgyhogy megteszek ezért mindent. American Standard Band Morning még egyszer, aztán pedig egy klasszik, T. Carey és George Griffin, Keep on Doing, What You Doing, ez is abba a kategóriába tartozik, ami, hogyha valaki lemezeket gyűjt, akkor hát nem tudom, mi kell legyen az első 10, amit mindenképpen meg kell venni. Van, aki arra esküszik, hogy nagy klasszikusoknak kell lenni, Stevie Wonder 76, Songs in the Key of Life, Superfly, Curtis Mayfield, I Want You, Marvin Gaye, meg nagy klasszikus lemezek. De azért megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ilyen kis lemezekből is lehetne csinálni egy első 10, mindenképpen ezt kell venni kategóriájú lemezt, mert ugye Steve Carim, de előtte egy személyes kedvenc, ha nem haragszotok. American Standard Band Morning. A dátum 1976, ahogy mondaná Paul Collins Londonban.

Nem tudom, mi a feedback, de megmondom őszintén, és remélem, hogy számotokra is hasonló, egy klasszikus Modern Soul órát prezentálok, vagy próbálok prezentálni felétek. Ez itt a Soul Session, Magyarország első számú soul műsora, tele ritkaságokkal, olyan dalokkal, amelyek csak és kizárólag minden szerénytelenség nélkül csak itt a Soul Sessionben hallhatóak, még néha, ha egész Európát figyelembe vesszük, akkor is. Búcsúzik majd az első óra egy újabb személyes kedvenccel, egy ugyancsak kislemezzel, Jim Mansell és Just Be Yourself. Ez lesz a dalnak a címe, Kanadából, 1979 a dátum, és hát ebben is próbálok segíteni, ha jegyzeteltek, bár minden tracklistát felteszek az adott poszt alá a Facebook oldalunkra, úgyhogy vissza is tudtok nézni egyéb posztok alatt, ha valakit érdekelnek tracklisták, meg a YouTube-on ugye visszahallgathattok, meg visszanézhettek műsorokat, ahogy azt tehetitek hétről hétre. Ott is hallhattok rengeteg ritkaságot, de azért ma próbálok mindent elkövetni annak érdekében, hogy egy emlékezetes Soul Session legyen a mai. Szóval Jim Mansell, Just Be Yourself, ezzel fogom zárni az első órát, aztán a második órában is természetesen jó pár ritkaság, mellette egy, hát a mai napig szinte megszerezhetetlen kislemez, nem is egy, kettő. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a második órába, mellette meg nagynak klasszikusok, ami csak a whitefülőeknek, meg a rendszeresen Soul Session-t hallgatóaknak klasszikus, mert sok egyéb hallgatónak lehet, hogy vadonatúj előadók és olyan hangzású dalok lesznek, amihez még nincsen hozzászólva, szokva a fülük, de hát ezért vagyunk hétről hétre, hogy ezen keresztül, ezeken a dalokon keresztül próbáljuk a közízlést formálni. Hamarosan közben jut eszembe, jelenik meg a legújabb Young Gun Silver Fox lemez, már rendelve, meg tudok mindenkit nyugtatni, hogy elsőként fogjuk tudni prezentálni, mert ráadásul Andy Plates-el is beszéltem, úgyhogy nagyon siet a lemez, hogy a Soul Sessionben bemutatható legyen. A minőségről annyit, hogy klasszikus Young Gun Silver Fox hangzás, a japán kiadáson zárójel két olyan dal, ami az európai nem lesz rajta, de ehhez meg már hozzászoktunk. Japán meg úgy is játszok eleget, úgyhogy sok szempontból összeköthető minden mindennel. Jim Mansell, Just Be Yourself, aztán folytatjuk.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Várhatóan holnaptól teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a javításhoz szükséges alkatrész megérkezett. A kormányfő az újraindulás nagyon jó hírnek nevezte, mert hiányzik az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Magyar Péter elmondta, tegnap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. A MOL 100 halombottai finomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére. Ezt ugyancsak a miniszterelnök mondta a helyszínen. A Duna alacsony vízállása a létesítmény működését nem érinti, mivel a szükséges fejlesztéseket a MOL korábban elvégezte. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT közleménye szerint az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisboros Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilis Szent Iván, Pilis Szántó és Pilis Szent Kereszt. A társaság megerősített szolgáltatással ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is. Ezzel együtt a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell a térségben. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma ítélt oda. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írta. Tar Zoltán közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta, korábban jelezték az érintetteknek, hogy ha azt érzik, nem áll biztos lábukon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a beérkező utalások száma. Lezárta az Olimpia projekt megvásárlását a Wing. Az Atenortól megvásárolt mintegy 74 ezer négyzetméteres területen egy működő irodaházból, egy szerkezetkész épületből és további fejlesztési telkekből álló ingatlan együttes került a cég portfóliójába. A Wing a terület vegyes funkciójú újrapozícionálását készíti elő, a meglévő iroda mellett több mint 500 lakás, valamint kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók is helyet kapnak a fejlesztésben. A Hungária körút, a Százados út és a Stróbola Lajos utca által határolt ingatlan együttes megvásárlásával a Wing tovább bővíti budapesti iroda portfólióját.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,1%-os mínuszban 146.265 ponton áll. A részvénypiac forgalma pedig átlépte a 6,4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,8%-kal került lejjebb 4.464 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 46.760 forinton áll. A Richter 0,9%-kal erősödött 11.890 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os erősödés mellett 2.754 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 99 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 48 fillér, egy svájci frank 396 forint és 32 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 15 fillér, a cseh koronáért 14 forint 98 fillér, egy angol font 424 forintba és 28 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 7%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 8%-kal került feljebb, Milánó 9-tized, Madrid 8%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 1%-kal erősödött, 83 dollár 67 centre, a Brent jegyzési ára 4%-os pluszban, 89 dollár 34 centen. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenéssel 4112 dollárt és 70 centet kell fizetni a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közé hűl le a levegő. A Balaton vize 22, a Tiszatóé 24 fokos, a Fertőtónál 23 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb, fél egykor jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Nem is tudom, miről kéne beszélnünk itt az elején a második órának, szerintem a kitelepülésről. Május 10 a dátum, véssétek be a naptárba, szombat, amikor is Anexon Dunakeszi Teniszklub főház, klubház avató buliára szeretnénk mindenkit meginvitálni, amely össze kell kötődjön a Soul Sessionnel, úgyhogy nem is kérdés, hogy italok, ételek, finomságok, csodás lemezek és nagyon exkluzív zenei tartalom, amit jól lenne átélni együtt. Úgyhogy ez a nagy ötlet, hogy gyertek, hadd csináljak egy óriás Soul Session főasztalt, mert hogy erre számítok. Mi a második órát a Joneses és az In Love Again-nel kezdtük, ami egy nagy klasszikusnak számít itt a mai alkalommal, és abban is ritka ez a dal a többi között, hogy nem csak kislemezen, hanem LP-n is megjelent 1977-ben. De a folytatásban már újra kislemezek, Freddie Waters We Are In This Love Together, amely dal címről ismerős lehet sokatoknak, reméljük, hogy az is, hiszen az original verzió nem máshoz, mint Algerohoz fűződik, aztán pedig Bill, Space Lady. Érdekes a kislemez, mert olyan mértékben tud ugrani az eladási ára. Volt, hogy már láttam $100, aztán hirtelen 500 lett, most megint 300 euró körül van az ára. Egy biztos, ezeknek a kislemezeknek őrületes módon tudja befolyásolni az árát a lemeznek a minősége, amellett, hogy eredeti sleeve-vel, eredeti papírral, ne talántán, ha volt valami kép is a borítón, eredeti borítóval árulja valaki, de alapvetően inkább a minőség az, ami döntő tud lenni, és mellette nagyon sokszor természetesen az alapvetés, hogy milyen nyomás, mert vannak lemezek, amik mondjuk Amerikán kívül megjelentek Európába, Hollandia, Belgium, Olaszország, Franciaország, elsősorban azon országok, ami jellemzően adott még ki a 70-es, 80-as években is ilyen stílusban és az amerikai eredeti mellett kiadványokat, de ott is nagyon sokszor nagyon nagy árkülönbség tud lenni az eredeti amerikai kiadás és az európai kiadások között, még akkor is, amikor mondjuk minőségben, nyomásban sokszor elhanyagolható a különbség, bár azt is meg kell mondanom nektek, hogy van, hogy az európai volt, hogy jobban szólt, mint az amerikai, pedig ugyanarról a master tape-ről gyártották mind a kettőt. Na mindegy, Freddie Waters, We Are In This Love Together, hallgassuk meg ebben a verzióban, már játszottam egy-két verziót, nem az Algero, de el tudják énekelni mellette is nagyon jól, ez egy megfelelő bizonyíték lesz rá, aztán Bill, Space Lady, egy őrületes ritkaság, de hát a Soul Sessionnek nincs lehetetlen.

Soul Session Magyarország első számú szólműsorra Bogyó Tomival, és a lemezeimből válogatok, a gyűjteményemből válogatok nektek, elsősorban, de nem kizárólag a 70-es évek Amerikájából, ami a mai alkalommal, hát kimondottan igaz, végignézve itt a listát, mert szinte egytől egyig amerikai kiadványokról van szó. Soul és funky zenében utazunk, és próbáljuk a közízlést formálni, és mellette a hazai soul és funky családot növelni, mert hogy azért, megmondom őszintén, erre büszkék vagyunk, hogy hát csomó ilyen fórumot követek, meg Facebook csoportot, meg tudom, hogy vannak itthon soul és funky bulik, de olyan furcsa, hogy mindenki ugyanazt a 60 dalt posztolja, mindig minden buliba ugyanaz a 70 dal megy. Hát ennél azért kicsit szélesebb volt a spaletta, vagy a paletta, hogy így fogalmazzak. Szóval megyünk tovább egy örületes ritkasággal. Bobby Finch, nagyon büszkék vagyunk, mert hogy volt a Soul Sessionben élőben vendég, interjút készítettem bele. Get a Hold of Yourself a dalnak a címe. Ráadásul Phil Bord barátomnak egy remix verzióját halljátok, aki a mastert is megcsinálta, amikor Patrick Biggerstaff-val közösen elértük Bobby Finch-et, és megszerezve a jogot kiadta az Easy Fosso Records ezt a nagyon nagy ritkaságot újra, úgyhogy erről játszom én is nektek ezt a nem akármilyen funky nótát. Aztán pedig, hát hogyha az első órában a Seville Show Me The Way kapcsán említettem nektek, hogy milyen ritka, meg mennyire keresett és milyen drága, akkor True Remains, Ripe For The Picking, az lesz a másik olyan dal ebben a blogban, amire hasonlóképpen el lehet mondani, és csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a lemezről. Hát azt szokták mondani, hogy ez az, ami igazán meg tudja mutatni egy gyűjteménynek az értékét, meg egy másik polcra helyeződik az a gyűjtemény, amelyikben fekszik egy eredeti True Remains, Ripe For The Picking kislemez, de előtte Bobby Finch, amely eredetiből, különben most fenn van talán 1,2 millió forintért egy eredeti a Discogson. Hallgassátok szeretettel!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Továbbra is gyorsan apad a Duna, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Budapesten a reggeli vízállás még 20 cm-t mutatott, alig néhány órával később már csak 17 cm-en volt a mérce. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT közleménye szerint az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomás, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt. A társaság megerősített szolgáltatással ideiglenes, külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, ezzel együtt a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell a térségben. Értékesíti északi-tengeri olaj- és gázüzletágát a BP. A lépés a vállalat közleménye szerint a portfólió átalakítását és a nyereségesség javítását célzó stratégia része. A

0: társaság központja a továbbra is az Egyesült Királyságban marad. Sajtóértesülések szerint az üzlet értéke mintegy 2 milliárd angol font lehet. Csak nem tíz év után új áruházat nyit Magyarországon a Decathlon. A sportszer kereskedő cég 2500 négyzetméteres üzletét novembertől lehet felkeresni a Bécsi Pointban, a korábbi Bécsi úti Tesco-ként ismert, már a megújult és új néven működő budai bevásárlóközpontban. Hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő Gács Rezső, azaz Rodolfo lánya, Gálvölgyi János színművész felesége. Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok, búcsúztatását zárt, családi körben tartják.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 146.482 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 4.476 forintra, az OTP 1%-kal került lejjebb 46.830 forintig. A Richter 1,1%-os pluszban 11.870 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal erősödik és 2756 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 25 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 79 fillér, egy svájci frank 390 forint és 56 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 25 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér, egy angol font 424 forintba és 76 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 7 tized, a párizsi CAC 9 tized százalékkal erősödik, Milánó 1%-kal, Madrid 8 tized százalékkal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,3%-kal került feljebb 83 dollár 84 centre, a Brent jegyzési ára 89 dollár 30 cent. Egy uncia aranyért 1,2%-os mínuszban 4111 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült, csapadékmentes időnk lesz, légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

hát nem akármilyen kettő dal itt a Soul Sessionben. Köszöntöm mindenkit továbbra is nagyon nagy szeretettel. Engedjétek meg akkor, hogy még egy picit a továbbiakban most hagy folytassam olyan lemezekkel, amik hát nagy lemezen is megjelentek. A ritkaságuk, hogy a kislemez verzió egy picit más. Young Hearts, I've Got Dancing Fever, ez lesz az első, aztán Warren Ray and the Inferno Blues Machine, és aztán még egy, a THEM és a The Time Is Now, 1980 Hawk Records. Nem akármilyen hármas, és az előbb már említettem nektek azon büszkeségünket, hogy milyen sok olyan dalt játszom, meg olyan sok dalt mutatunk, ami azt gondolom, hogy a hazánkban ismert soul és funky zenék színvonalát abszolút érintik, sőt, sokszor szerintem jobbak, de hogy mégis nagyon nehezen lehetne rá, vagy mindenki úgy van vele, hogy nem merne lejátszani egy ilyet, mert nincs rá buli, pedig hogyha szocializálódunk ilyen zenéken keresztül, sokszor ilyeneket hallgatunk, szerintem igenis lenne rá kereslet. Nekem is sok megkeresés jön, hogy csináljak bulikat, de pont ezért nem is merem vállalni, meg nem is akarom, mert hogy én is azok közé tartozzak, aki lejátsza a Delegation-t, meg a Sucker DJ-t, meg nem tudom, most sorolhatnám a How G-t, vagy nem tudom, mik mennek funky muzsika név alatt, pedig semmi közük a funkyhoz. Lényeg a lényeg, arra abszolút nincsen szükség, meg hát nem is vagyok DJ, meg lemezlovas. Másod részről pedig biztos, hogy 5 órán keresztül olyan zenéket játszanék, hogy már az első 15 percben leülne a táncparkett, és jó magammal lassúznék egyedül a közepén. Félig picsogva, potyogó könnyekkel, annyira tetszik, ami szól, csak senki nem bulizna rá. Szóval lényeg a lényeg, hogy megyünk tovább, és akkor kíváncsi vagyok, ezekre mit szóltok. Young Hearts, Warren Ray, és aztán Team, The Time Is Now. Ez itt továbbra is a Soul Session. Hát nagy-nagy kedvenceim szólnak. Mit szóltok?

Hát annyira várom, hogy kitelepüljünk, május 10, már egy párszor elmondtam, de remélem, meg most heteken keresztül azért ez biztos szóba fog kerülni, szóval kitelepülünk, és majd ezzel kapcsolatban a Facebook oldalunkon és a YouTube oldalunkon nézzétek az infókat, mert remélem minél több kommentelőt vagy nicknév, keresztneveket meg beceneveket fogok tudni összekötni arcokkal, ha megjelentek, és ott majd mindenki elmondja, hogy ki ő, mert olyan sokatokat már ismerünk azon keresztül, hogy rendszeres hallgatók, Soul Session családhoz tartoztok, és itt vagytok velünk hétről hétre, hogy reméljük, hogy egy ilyen csodálatos estet, ami vár ránk ott, majd közösen tudunk ünnepelni. Két dallal megyek tovább, TFO és Let Love Come Right On It, 1981 Venture Records, nagy-nagy kedvencem újra, és aztán Maureen Bailey, Taking My Town With You, ami bárcsak lenne eredetibe, de még életemben nem láttam eredetit, viszont hál' Istennek megjelent már nagyon-nagyon jó minőségű repressingbe, de már annak az ára is az egekben van, úgyhogy nem könnyű belőle találni. Ami még fontos info, amit mindenképpen szerettem volna elmondani nektek, hogy remélhetőleg hamarosan egy újabb szenzációval is fogunk szolgálni, hogy milyen eddig ki nem adott dalt tudunk majd nektek bemutatni. Május hónapig kell már csak erre várni, addig még egy-két dolog rendeződik a lemez körül, amin dolgozom most, úgyhogy nagy bejelentésre készülünk. De hát sok minden fog történni, már említettem az első órában és az elkövetkező hetekben. Nagyon durva ritkaságokkal jövök, európai, amerikai, japán, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani hétről hétre, és az oldalainkat érdemes követni, hogy az infók eljussanak hozzátok. Mi pedig két dallal megyünk tovább, TFO, Maureen Bailey.

Hát sok minden történik a mai napon, meg sok mindenről beszéltünk, hogy mik fognak történni, ezeket majd úgyis ismételjük hétről hétre. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem, TFO Maureen Bailey, két elképesztően csodás dal, 81 és 76 volt a dátum, de az első órában Seville, Finishing Touch, Mob, Push with Lawrence and Cliff, Carlisle Mirror, Dynamic Superiors. Szóval rengeteg olyan dal, ami először van Soul Sessionben, vagy nagy ritkaság, és nagyon büszkék vagyunk, hogy le tudjuk játszani nektek, mert hogy hétről hétre igazából egyetlen egy dolog a motiváló, hogy nektek tudjunk mutatni újakat, hogy nektek tudjunk mutatni olyanokat, amivel remélhetőleg a hétvégéteket egy picit megszínesítjük, vagy az egész heteteket, hogy meg tudunk mutatni olyan előadókat, akire aztán, mert van rá példa, kapom az üzeneteket, rákeresve újabb és újabb dalokat fedeztek föl, aztán ti ajánlotok nekem dalt, amit kérlek tegyetek meg, amikor ti üzentek másoknak a műsoron keresztül, kérlek, tegyétek meg, úgyhogy próbáljuk minél interaktívabbá tenni, egy a lényeg, a Soul család nőjön, egyre többen legyünk hétről hétre, úgyhogy vihetitek a műsor jó hírét, ahogy csak tudjátok, ne felejtsétek majd a kitelepülést, meg hát sok minden történik körülöttünk, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok velünk a mai alkalommal, és Midnight, Keep on Walking By, Hanza, nem amerikai gyerekek a dal, meg a kiadvány se, de maga a zene teljes mértékben őrület. Ezzel búcsúzik az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetője, ilyet sem mondtam még soha, Bogyó Tomi voltam, jövünk legközelebb, lájkoljátok, kövessétek oldalainkat, ne felejtsétek, hogy van Donablink, amin keresztül támogatni tudtok. Jövő héten majd egy picit beszélgessünk a YouTube-ról, mert lett egy pici változás, és ott is van már egy olyan extra köszönet gomba, amin keresztül ott is tudtok minket támogatni. Úgyhogy remélhetőleg mindenki a maga módján hozzá tud tenni ahhoz, hogy a Soul Session egyre nagyobb és egyre hallgatottabb legyen. Nagyon örülünk, hogy így van, egy dolog miatt, mert akkor tudom, hogy az általam nagyon szeretett szól és funky muzsikák egyre több emberhez jutnak el. Itt, apró kis hazánkban is, ahol ennek a zenéjek, valljuk be, nagy múltja, nagy kultúrája ilyen mélységekben egészen biztosan nincs. Ez volt még egyszer a Soul Session, Bogyó Tomi, jövünk legközelebb, még egyszer, Midnight, Keep on Walking By.

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Továbbra is gyorsan apad a Duna, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Budapesten a reggeli vízállás még 20 cm-t mutatott, alig néhány órával később már csak 17 cm-en volt a mérce. Váratlan holnaptól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, a javításhoz szükséges alkatrész megérkezett. A kormányfő az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert hiányzik az a csak 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Magyar Péter elmondta, a tegnap a várhoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. Egyébként, ha kell, hatósági beavatkozással szorítja vissza a kormány az energiafelhasználást a nagyfogyasztóknál, amennyiben az önkéntes takarékosság nem hoz elegendő eredményt. Magyar Péter kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a MOL Százhalombattai finomítójánál. A paksi atomerőművet vélhetően hétfőig le kell állítani, amikor a Duna vízállása mínusz 134-re apadott a környéken. Továbbra is kérjék a lakosságot és a nagyfogyasztó takarékos energia felhasználását, különösen délután 5 és este 10 óra között magyar.
2: A kritikus időszak majd hétfőtől kezdődik, amikor a paksi atomerőmű teljesen kiesik, és amikor a meleg is eléri a hőkupola is a csúcsát, akkor a mostaninál jóval magasabb csúcsfogyasztást vár a MAVIR, akkora kell a megoldásnak készen lennie az önkéntes visszafogásnak, és ha kell, akkor a hatósági beavatkozásnak. Központi téma ma az ellátásbiztonság, és emellett a dízel és a benzin kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ára is. Még mindig Magyarországon az egyik legalacsonyabb, és jóval a környező országok átlagára alatt van mind a benzin, mind a dízel kiskereskedelmi ára Magyarországon.
1: Idehaza van elég üzemanyag, de a Százhalombattai MOL finomítónak is gondot okoz a Duna alacsony vízállása. Ezt már a MOL csoport elnök vezérigazgatója jelentette be. A cég ipari és hűtővíz ellátása veszélybe került, annak ellenére, hogy a 2018-as aszályt követően korszerűsítették a szivattyúrendszerüket, most azonban az állam segítségét kérték. Ernádi Zsoltot hallják.
3: Kértük az állam segítségét, hiszen ezt a kritikus vízszint veszélyeztette Magyarország üzemanyag ellátását, és kértük a segítséget abba, hogy az illetékes vízügyi hatóságok építsék ki a megfeszített munkával ezt a szivattyúállomást, egy mobil szivattyúállomást, ami átszivattyúz, átemeli a vizet a Dunából abba a csatornába, ami a két nagy üzemnek biztosítja az ipari vizet és a hűtővizet. Ez megtörtént, továbbra is kérjük ezt a segítséget, hiszen a Duna további apatásánál valószínűleg, hogy további szivattyút és csővezetékeket kell implementálni, és erre ígéretet is kaptunk, és ezt még egyszer szeretném megköszönni.
1: Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében. A Dunamenti regionális vízmű közleménye szerint az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Borosjenő, Lányfalu, Solymár, Pilis, Vörösvár, Pilis, Szent Iván, Pilis, Szántó és Pilis, Szent Kereszt. A társaság megerősített szolgáltatással ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is. Ezzel együtt a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell a térségben.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde indexe, a BUX, az most, hát tegnapi záróértékén stagnál, 146.445 ponton. A forgalom ugyanakkor közelíti a 7,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 0,4%-kal jött lejjebb 4.480 forinton. Az OTP is 0,4%-os mínuszban 46.730 forinton, a Richter 0,5%-kal drágul 11.920 forintot ér, a Telekom 0,2%-kal ment feljebb 2.756 forintra. A forint azonban tovább gyengül, 363 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, egy dollárért pedig 316 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért 390 forint 90 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban. London 0,4-del, a DAX index 0,8%-kal van följebb, csak úgy, mint a spanyol index. Párizs majd 1%-kal tudott erősödni, csak úgy, mint az olasz index. Ázsiában is jobbára pluszok voltak, sőt, Japán és Dél-Korea kitűnt ezek közül. Nem véletlenül őket megrángatták azért a chipgyártók elmúlt időszakban nyújtott adatai, amik nem voltak rosszak, csak hát az elemzői várakozásokat nem érték el, és hát nagyon kitett, főleg a dél-koreai tőzsde, ami majdnem 18%-kal tudott drágulni. Japán 4%-os pluszban zárt, a többiek ennél jóval enyhébben, Hongkong 1,1, Shanghai 7,1, az indiai tőzsde 2,1%-os pluszban zárt, egyedül Szingapur gyengélkedett 0,8%-os esésben. Az olajárak reggel délelőtt estek, most pluszba fordultak. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 0,8%-os pluszban $84.30, a Brent az pedig majd 6,1%-kal $89.50-re drágult. Az arany viszont 1,2%-kal olcsóbb lett, egy unciáért $4,110 kérnek. A palládium 1%-kal, az ezüst 1,3%, a platina 9%-kal kerül kevesebbe, a réz az egy nagyon picit drágult. A mezőgazdasági termelőjárak közül egyértelműen a kakaót kell kiemelni, 5,5%-kal kerül többe, a cukor 1,3%-kal, ez alapján tehát drágább lesz a csoki, a gyapot 1,3%-os pluszban, ami viszont olcsóbb lett, az a búza 9%-kal. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama viszont 2,5%-os pluszban, 59,80 € környékén áll szeptember végi szállítással. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma ítélt oda. Ezt a társadalmi kapcsolatokért felelős és kultúráért felelős miniszter írta a Facebookon. Tar Zoltán bejegyzésében hangsúlyozta, korábban jelezték az érintetteknek, hogy ha azt érzik, nem áll biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után megugrott a beérkező utalások száma. Lezárta az Olympia projekt megvásárlását a Wing. Az Atenortól átvett mintegy 74 ezer négyzetméteres területen egy működő irodaházból, egy szerkezetkész épületből és további fejlesztési terkekből álló ingatlan együttes került a cég portfóliójába. A Wing a terület vegyes funkciójú újrapozicionálását készíti elő. A meglévő iroda mellett több mint 500 lakás, valamint kiskereskedelmi és szolgáltató funkció is helyet kaphat majd a fejlesztésben. A Hungária körút, a Százados út és a Stróbl Alajos utca által határolt ingatlan együttes megvásárlásával a Wing tovább bővíti budapesti iroda portfólióját. Értékesíti északi-tengeri olaj- és gázüzletágát a BP. A lépés a vállalat közleménye szerint a portfólió átalakítását és a nyereségesség javítását szolgáló stratégia része. A társaság központja továbbra is az Egyesült Királyságban marad. Sajtóértesülések szerint az üzlet értéke mintegy 2 milliárd angol font lehet. Eladta a ciprusi cégét a MOL-nak a Shell. Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel bír. A ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a kelet-mediterrán térségben található Afrodité gázmezőfejlesztési projektjét is. A MOL partnerei az amerikai Chevron és az izraeli NewMed lesznek. A tranzakció zárása várhatóan jövő év első felében történik meg. Itthon augusztus végig tartanak a nyári karbantartási munkálatok a Kőbánya-Kispest vasútállomáson. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, a korszerűsítés keretében szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felüli végén pedig váltókat is cserélnek. Hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő, Gács Rezső, azaz Rodolfo lánya. Gálvölgyi János színművész felesége, akivel együtt 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk. Magyarul tovább tart a kánikula, és nincs eső, ami viszont baj, mint azt hallhatják a hírekben. A szél sem segíti azokat, akik még kitartanak a Balatonon a kék szalagon, mert még nagyon sok hajó a vizen. A hőmérséklet most 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közé hűl majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a kritikák és a bojkott fenyegetés ellenére kitart azon terve mellett, hogy külső befektetők számára is nyitott céget hozna létre a világbajnokságok jövőbeni lebonyolítására, illetve hogy magántőke bevonásával értékesíteni az égisszel a zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. Ugye az UEFA ezt nagyon komolyan kritizálja, egyébként ezt részletezzük majd hétfőn a reggeli monitorban is. Ebből 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. Közel állt hozzá a magyar válogatott a hongkongi vívó VB-n, hogy teljesítse az alap célkitűzést, amit Bocskó Gábor szövetségi kapitány előzetesen megfogalmazott. 3 érmet szerzett és a csapatok egy hián a legjobb 8 között végeztek. Kumpa Liza, az Európa-bajnokságra készülő női röplabda válogatott centere szerint a magyar együttes jobb játékra képes, mint 3 éve, legutóbb a kontinens viadalon. Egyébként a 22 éves játékos az Európa Liga után kapott 3 hetes pihenő hosszabb volt, mint azt az elmúlt években megszokták, így mindenki feltöltődve érkezett vissza az edzőtáborba. A mieink augusztus 22 és 28-a között játsszák az Európa-bajnoki csoportmeccseket Isztambulban, ahol a házigazda címvédő és friss Nemzetek Ligája győztes törökökön kívül a lengyelekkel, a németekkel, a szlovénokkal és a lettekkel találkoznak. A hatosokból az első 4 jut majd a negyeddöntőbe, hajrá csajok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Egész jó éve volt az a építőiparnak az első félében. Az otthonstart igazi kitörési pontja lett az ágazatnak. Az alacsony bázishoz képest az első 6 hónapban 22%-kal több lakás épült tavalyhoz képest. Budapesten a 10-11. az első és a 13. kerületre összpontosultak az építkezések. Vidéken Székesfehérvárot, Kecskeméten és Szegeden készült a legtöbb lakás. Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével Pélinek Kata beszélt.
4: Úgy tűnik, hogy a statisztikai hivatal első féléves beszámolója a lakásépítésekről és az építési engedélyek kiadásáról tökéletesen visszaigazolja azt, amit egyébként látunk is. Itt a fővárosban és főleg az agglomerációban szinte megállás nélkül építkeznek, rengeteg lakás készül. Nézzük meg akkor ezeket a számokat. 22%-kal több lakás épült, és 29%-kal több építési engedélyt adtak ki. Hogyan látja a helyzetét tehát ezek alapján az építőipari ágazatnak? Ugye itt lakásokról van szó, tehát nem más jellegű beruházásokról.
5: Már az otthonstart program bevezetésekor jelezte az EVOS, hogy ez egy kitörési pont lehet az építőipar jelenlegi nehéz éveiben, ugye azoknak a cégeknek, akik fő tevékenységüknél fogva épületépítéssel tudnak foglalkozni. Valójában 6200 új lakás és 16500 építési engedély, ez egy jó adat, de azért azt látni kell, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk. Az ideális számok nyilván ettől jóval magasabbak lennének. Az, hogy ez a folyamat fönnmarad-e, két alapvető ügy kell hozzá a véleményünk szerint. Az egyik, hogy a kedvező finanszírozás, ami 3% körüli hitelkamatot jelent, meglegyen. Másrészt pedig az áfa időkorlát nélkül 5%-osan megmaradjon.
4: Strukturálisan ez hogy néz ki? Földrajzilag hogyan összpontosul mondjuk egy-egy területre, akár itt Budapesten is, az építések többsége?
5: Minden településtípusban növekedés van. Ennek a 6200 lakásnak az egyharmada az Budapesten került átadásra, és arányosan a többi pedig vidéki nagyvárosokban és vidéki kisebb településeken. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy Budapesten továbbra is a tradicionálisan velünk itt lévő nagy ingatlanfejlesztők építenek, és meghatározóan prémium minőségben, prémium áron lakásokat. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a megfizethető lakás, vidéki konstrukciók bővüljenek, mindenképp a kínálat élénkítésére szükség lesz a jövőben.
4: Hogyha már Budapestnél tartunk, akkor nézzük is, hogy melyik kerületek, ugye itt a 13. kerület és a 10. kerület nagyon frekventált. Valószínűleg a kerületeket úgy határozzák meg, hogy hol van hely még egyáltalán az ilyen építkezéseknek.
5: Igen, Budapesten a 10-11-13. Kerület, ahol nagy ingatlanfejlesztők nagy lakásszámú lakóparkokat fejlesztenek. Szerencsére van olyan is közöttük, ami úgynevezett rozsdaövezetben, tehát megújuló városrész lesz, és ez azért fontos, mert ott, ahol rozsda-barnaövezetben történik a lakásépítés, még az 5%-os áfát is vissza tudja igényelni a leendő vevő, de hát igen, a fővárosra ez a jellemző. Jogszabály kötelezővé teszi, hogy mindenhol jó minőségű lakások épüljenek, itt inkább az ár-érték aránya az izgalmas, hogy vannak nagyon felszerelt prémium szerelvényekkel, megoldásokkal készülő lakások, és kicsit alacsonyabb igényszinttel, de ugyanúgy jó minőségben is lehet lakást építeni. Budapesten sajnos az ingatlan ára az, ami rendkívüli módon megemeli a négyzetméter árakat. Vidéken olcsóbbak az ingatlanok, ott olcsóban lehet lakáshoz hozzájutni. Az építési költség az mindenhol nagyjából ugyanannyi, tehát Budapesten vagy Ózdon ugyanúgy valahol 800 ezer forint per négyzetméterből az építőipar kész lakást tud építeni.
4: Nézzük a vidéket. Itt az adatok alapján Székesfehérváron, Kecskeméten és Szegeden vannak nagyobb arányú építkezések. Ezek valószínűleg a beruházásokhoz, tehát az ipari jellegű beruházásokhoz, az ottani foglalkoztatási potenciálhoz alkalmazkodnak.
5: Teljesen egyértelmű, hogy ott, ahol plusz munkahelyek létesülnek, költözik a munkavállaló közel a munkahelyéhez, tartósan számít arra, hogy ezekben az új ipari létesítményekben, logisztikai központokban lesz neki ugye tartósan munkája, és szívesen vásárol ezeken a helyszíneken. Tehát a folyamat valahol úgy van, hogy munkahely, megrendelő, és utána jön az építőipar és az ingatlanfejlesztő.
4: Ehhez még tegyük hozzá, hogy azért a Budapest környéki agglomerációs övezet is egyre szélesebb, tehát most már 40-50 kilométeres körzetben is hatalmas lakásépítések vannak, és ami az érdekes, hogy itt régi lakásokat, házakat bontanak le, és a hatalmas telkek helyén nem egy, hanem jóval több lakás, néha kert nélküli lakások épülnek, mert szinte erre van inkább igény.
5: Igen, ez így van. Most már nem mondhatnánk azt, hogy Budapestről települnek ki az emberek agglomerációs övezetbe. Az ország minden pontjából, tehát nem csak Budapestről, az agglomerációs övezet a népesség száma gyarapszik, és igen, lehetne egy 50 kilométeres sugarú kört húzni Budapest körül, ahol ezek a építkezések jellemzően megszaporodtak és felgyorsulnak.
1: Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét, Koi Lászlót hallották az elmúlt percekben.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát a Bux az nem nagyon mozog, legalábbis maga az index 145.454 ponton tegnapi záróértékén gyakorlatilag a forgalom átlépte a 7,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,3%-os mínuszban 4.488 forinton, az OTP 0,5%-kal jött lejjebb 46.660 forinton, a Richter 1,6%-kal drágult 11.930 forinton, a Telekom 2,1% körüli pluszban 2754 forinton áll. A forint gyengül, 363 forint 90 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 316 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 391 forintot kérnek. Európában is pluszokat látunk, vagyis hát ott pluszokat látunk, a magyar tőzsdével ellentétben. London 3%-kal van, még feljebb, bár elindult lefelé. A Párizs, valamint az olasz tőzsde az 9% fölötti pluszban. A DAX index 7% fölötti emelkedés mutat, csak úgy, mint a spanyol. Ázsiában Japán és Dél-Korea volt kiemelkedő, Japán 4%-os pluszban zár, Dél-Korea pedig, hát az elmúlt napok, egy-két hét komoly mínuszait dolgoztam a le, majd 18%-os pluszban. A többieknél nagy mozgás nem volt, Hongkong pár pontos pluszban zárt, India 2%-kal, Shanghai 7%-kal tudott erősödni, Szingapur volt az egyetlen, ahol 8%-os mínuszt láttunk. Az olajárak reggelhez képest emelkedtek, akkor azért 2% fölötti mínuszban is jártak, most 7%-os pluszban. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára $84.20 fölött, a Brent pedig $89.70-hez közelít. Az arany 1,1%-kal olcsóbb, egy unciáját $4,114 kérnek, a palládium 1,1, a platina 1, az ezüst 1,4%-kal kerül kevesebbe, a réz egy pár centet drágult. Jelentősen drágul a kakaó 5,6%-os pluszban, a cukor 1,2-del, a gyapot 1,3%-kal drágul, ami olcsóbb, az a búza 1%-os mínuszban a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 2,2%-kal drágult, 59,60 € fölött áll szeptember végi szállítással. Nagy volt a várakozás a Fed döntése előtt. A piac nem tudta eldönteni, mi történik majd. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint a várakozás nem kicsit hűtötte le a szinten tartás, és főleg az elnöki beszéd, ami szerinte nem sok érdemi információt szolgáltatott. Minden esetre nyugtatólag hatotta a mesterséges intelligencia befektetők lelkére, így a japán és a dél-koreai indexek is próbáltak visszakapaszkodni, és sikerült is nekik az elmúlt hetek esései után. János Zsolta beszélgettem a reggeli monitorban. De hogyan értékelte a piac ezt a bemutatkozót?
6: A piac nagyon kíváncsi volt szerdára. A legtöbben nagyon csalódottak voltak, és szinte belealudtak Kevin Walsh-nak a beszédébe, mert beszélgetett azért, hogy semmit nem mondjon.
1: Inkább na jó, ez jegybankelnöki hozzáállás, azért lássuk be, ez a világon másütt is tud úgy lenni, hogy úgy mondani valamit, hogy igazából semmit, mert ugye érzékeny minden egyes szóra, veszőre és vagyra a piac.
6: Igen, a nagy különbség, hogy ugye Jeremy Powell alatt hozzászokott a piac arra, hogy ő nem lepi meg a piacokat, azt mondta mindig, tehát verbális enyhe intervenciókkal keresztül felkészítette mindig a piac szereplőket arra, hogy körülbelül mi várható a sajtókonferenciákkal is, ugye, és Kevin Walsh már jelezte, ő alapjában vissza szeretne térni Alan Greenspan idejébe, amikor a Fed csak közli, hogy mit csinált a kamatokkal, és semmi további információ nincs, semmi további közlés nincs, semmi további sajtókonferencia nincs. És körülbelül ebbe a millióbe ment bele a piac. El kell képzelni, hogy ennyire bizonytalanság a piacba, mint most szerdán, már nagyon-nagyon rég nem volt. 1997 óta nem volt ilyen bizonytalanság a piacba. Normális esetben szerda reggel 90%-ban a piac tudta, hogy mi lett a kamatdöntés. Most 36%-a a piacnak arra satszolt, hogy kamatemelés lesz, a többiek bizonytalanságba tapogatóztak, és ennek a nyomát is láttuk, mert ez látható, hogy a Fed nagyon erősen nem nyugtatja a piacokat most, Kevin Walsh, hanem inkább bizonytalanságot generál a piacokba, és ez abszolút látható volt a memória chipek oldalán, hatalmas eladási hullámok, sortolási hullámok, egy hedge fund elsüllyedt a tegnap, tehát már megvan a nyoma ennek a radikális bizonytalanságnak, amit hozott Kevin Walsh.
1: Na most, ha már szóba kerültek a chipgyártók, ugye Dél-Koreát nagyon mozgatta, sőt Japánt is az elmúlt napokban a chipgyártókkal kapcsolatos fejlemények. Napokig komoly mínuszokat könyveltek, különösen Dél-Korea, tehát ilyen 6-8-10%-os szakadások voltak, mert hogy ott nagyon komolyan kitett az index ezeknek a vállalatoknak. Most meg az ellentétje van, 17%-os plusz, mert hiszen azért annyira mégse teljesítenek ezek rosszul, csak az elemzői várakozásokat nem ugrották meg. Szóval komoly rángás van oda-vissza.
6: Hát amit most látunk, és az elmúlt napokban a gyermekeim éppen a Big Short filmet nézték meg, és a tegnap felmerült az a kérdés, amit a tegnap láttunk ennek a nagy hedge funddal, $45 milliárd értéke volt ennek a hedge fundnak még július elején. Ezt egy másik hedge fund, Citadel, a tegnap kvázi megmentette, és ezzel az eladási hullámot, ami a hét elején kiindult, meg is akadályozták. És a kérdés merült fel, hogy ez most egy Lehman effektus, amit láttunk, vagy egy LTCM, ami ugye a 90-es évek végén a Long Term Capital Management hedge fundot kellett megmenteni, És a bizonytalanság elindult, mert pont Citadel volt az, aki hétfőn kijött azzal a jelentése, hogy véleménye szerint a Fed kamatot fog emelni. És ez elindított egy nagyon erős eladási hullámot, főleg a memória chipek oldalán. Dél-Korea azért van nehéz helyzetben, mert ott elterjedt a privát emberek spekulációja áttételes üzleteken keresztül, tehát pillanatilag nem egy értékelés problémánk van a chip szektorban, hanem inkább egy spekulációs problémánk, mert nagyon bizonytalan privát kezekben van rengeteg olyan termék, aminek ott nem lenne helye. És elindult ez az eladási hullám, a tegnapi megmentéssel pedig a piac felélegzett, hogy ó, akkor most mégsem lesz a nagy eladási hullám a memória chipeknél, és ez inkább egy technikai visszareagálás, amit most látunk. A következő napok fogják eldönteni, hogy a piacban van-e további vásárló erő, még hétfőn is, kedden is, vagy pedig ez egy ilyen technikai rebound volt, a shortokat lefedezték, és tovább fog menni a bizonytalanság. Ez még nincsen megválaszolva, ez a kérdés.
1: Ugorjunk egyet, nagyon sokat beszélünk az AI-ról, chipekről, de azért az AI-ról másról is szól, finom üdítőkről, meg mindenféle testápolókról. Tényleg egy pár szóval azért Coca-Cola, a Procter & Gamble is jelentett. Mi a helyzet velük?
6: Tehát egyet látunk. Nagyon sokat beszélünk a KI, a mesterséges intelligencia körüli univerzumról, abban benne van rengeteg spekulatív ötlet. Ott még sok hullát fogunk látni, amit ugye a rendszerek ki fognak köpni. Most éppen a tegnap ezt a fiatal hedge fund start 24 évesen megtanulja a leckét. A normális élet szereplői pedig eddig nagyon lemaradtak. Most azt látjuk, hogy a negyedéves jelentésekben fantasztikusak a számok, a mesterséges intelligenciát felhasználják, ők nem kell arra pénzt költsenek, hogy ezt fejlesszék, hanem felhasználók. És így a kvázi normális, unalmas élet beszállítóit, mint Coca-Cola, Procter & Gamble-t, ha megnézzük, Fordot megnézzük. Tehát látjuk azt, hogy a hagyományos, normális blue chip világ a stabilizálódik, és mindig, amikor a spekulatív eszközökből kiáramlik a tőke, ez a jó hír, hogy ez nem elhagyja a tőzsdét, hanem egy rotációt látunk, hogy a technológia szektorból átrotál a pénz a hagyományos blue chip szektor irányába, és szélesedik ezzel a piac, ami alapjában a befektetőknek egy jó hír, mert hogyha nagyon szűk a piac, akkor ott radikális árfolyam mozgások vannak, ha széles a piac, akkor a kockázat is jobban porlaszódik,

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Továbbra is gyorsan apad a Duna. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Budapesten a reggeli vízállás még 20 cm-t mutatott, alig néhány órával később már csak 17 cm-en volt a mérce. Várhatóan holnaptól egyébként teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a javításhoz szükséges alkatrész megérkezett. A kormányfő az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert hiányzik az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Magyar Péter azt mondta, hogy tegnap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. A MOL 100 halombattai olajfinomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére. Ezt ugyancsak a miniszterelnök mondta a helyszínen. A Duna alacsony vízállása a létesítmény működését nem érinti, mivel a szükséges fejlesztéseket a MOL korábban elvégezte. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt közölte, hogy Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, a cél pedig az, hogy holnap és holnap után is így legyen. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT közleménye alapján az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Sojmár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt. A társaság megerősített szolgáltatással idegrendes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is. Ezzel együtt a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kellene a térségben. Már 3,3 milliárd forintnál is több

0: közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma ítélt oda. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írta a Facebookon. Tar Zoltán a közösségi oldalán hozzátette bejegyzésében, hogy korábban jelezték az érintetteknek, ha azt érzik, nem áll biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza az összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a beérkező utalások száma.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban mindössze 2%-os pluszban, ez 42 pontot jelent 146.495 pontos BUX értékkel, 7 milliárd 677 millió forint ideig a tőzsde forgalma. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.496 forinton jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal gyengül 46.670, a Richter 1,5%-kal drágul 11.920, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.756 forinton. Gyengül a forint, 364 forint 30 filléren az euró. Európában a főbb indexek felfelé mennek, 0,5%-kal erősödik a londoni FTSE, a német DAX 7 tized, a párizsi CAC 9 tized, az olasz tőzsde 9 tized, míg a spanyol mutató 0,6%-os erősödésben jár, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1504. A kőolaj esetében ma újabb áremelkedés érzékelhető, nagyjából 1,5%-os, 90 dollár 25 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 84 dollár 77 cent, az arany jelenleg 4115 dollár 80 centen. Lezárta az Olympia projekt megvásárlását a Wing. Az Aternartól átvett, mintegy 74 ezer négyzetméteres területen egy működő irodaházból, egy szerkezetkész épületből és további fejlesztési telkekből álló ingatlan együttes került a cég portfóliójába. A Wing a terület vegyes funkciójú újra pozícionálását készíti elő. A meglévő iroda mellett mint 500 lakás, valamint kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók is helyet kaphatnak a fejlesztésben. A Hungária körút, a Százados út és a Strobl Alajos utca által határolt ingatlan együttes megvásárlásával a Wing tovább bővíti budapesti iroda portfólióját.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomó derült, csapadékmentes idő várható, gyenge légmozgással, 34-39 fokkal, késő este 21-32 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
2: Már csak két nap van hátra az idei Művészetek Völgye programsorozatából. Ma este Talján Dörögdön a lőtéren a reggae, a hip-hop, dancehall és funk robbanékony keverékét játszó Airi Mafia lép fel. A fonogram díjas Szóki mondó szövegeiről és rendkívül energikus élő fellépéseiről ismert Méringer, azaz Méringer Marci és zenekara egy pörgős koncerttel érkezik a Művészetek Völgyébe augusztus 1-én szombaton este 10 órától Talján Dörögdön a Lőtér Közlekedési Múzeum színpadán találkozhatunk vele.
0: Fesztivál.
2: Idén is zajlik a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Augusztus 1-én Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas, digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Augusztus 1-én Hollókő Ófaluban, illetve a Várnál lesz a fesztivál. Az UNESCO világörökségi Hollókő középkori díszletei között életre keltik a magyar néphiedelem legendás lényeit. Egyetlen napra kiléphetünk a modern, racionális világból egy titokzatos játékos rituálé kedvéért. A résztvevők kalandjátékokon és különböző kihívásokon keresztül fedezhetik fel a helyi legendás alakokat, történeteket. A nap során többek között a lidérc csirke és a garabonciás is megelevenedik, és részese lesz a közös élménynek. Élőben játszik az Analóg Balaton és Lábas Viki, a pajtában pedig az Electronic Beat Selector, az Underground Elektronika legjobbjai szelektálnak zenét. A Várnál a színpadi programok este 7 órakor kezdődnek, Lábas Viki az Én szívem játszik című műsorát láthatják. 9:30-tól 9:30-ig az Analóg Balaton koncertje lesz, este 10 órakor ér véget a program itt a Várnál lévő színpadon. A Pajtakertben 11 órától kalandjátékok és kreatív workshopok várnak mindenkit este 6 óráig. 1 órától az Electronic Beats pajta is működik, 1 órától 3-ig Axei, 3:30-tól 5:30-ig Lebek és Strobak, 5:30-tól 6:00-ig pedig a Simplicity műsorát láthatják. Mindez tehát augusztus 1-én a Telekomosok Fesztiválján, Hollókő Ófaluban, illetve Hollókő Váránál.
0: Opera.
3: A világ egyik legnépszerűbb operája tér vissza a Dom térre, július 31-én és augusztus 1-én Bizé Kármennye látható a szegedi szabadtéri játékokon Juranics Tamás rendezésében. A nagyszabású produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, amely látványos színpadképpel és különleges hangulattal érkezik Szegedre. Az előadás a történetet a mexikói halottak napi karnevál színes világába helyezi, így a jól ismert opera egészen új látványvilágban elevenedik meg. A jubileumi évadban különösen fontos szerepet kap az opera, hiszen idén ünnepli a szegedi szabadtéri játékok fennállásának 95. évfordulóját és 75. évadát. A Carmen ráadásul 15 év után tér vissza a fesztivál programjába. A címszerepet Mester Viktória alakítja, Don Jose-t Boncsér Gergely, Escamillo-t pedig Molnár Levente formálja meg. A Dom tér monumentális színpada különleges hátteret ad ennek a látványos előadásnak, amely egyszerre szól a régi opera rajongóknak, és azoknak is, akik most ismerkednének a műfajjal.
0: Sziget Fesztivál.
3: A Sziget Fesztivál idén sem csak a koncertekről szól, az Art of Freedom programnak köszönhetően a fesztivál szinte minden szegletében kortárs művészeti alkotásokkal, látványos installációkkal és interaktív programokkal találkozhat a közönség. A kezdeményezés célja, hogy független művészeknek, alkotócsoportoknak és kreatív közösségeknek adjon lehetőséget a bemutatkozásra, miközben a látogatók nem csupán nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek az élményeknek. Idén tánc előadások, performanszok, közösségi workshopok és különleges vizuális installációk is színesítik a fesztivál programját. Lesznek olyan alkotások, amelyek játékra, közös zenélésre, vagy éppen elmélyülésre hívnak. Mások a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, vagy a közösségi összefogás erejére irányítják a figyelmet. Az újdonságok között szerepel egy új közösségi tér is, ahol az élőzene és a közös élmények kerülnek a középpontba, színpadba, miközben a fesztivál több pontján látványos fényinstallációk, tükrökkel, újrahasznosított anyagokkal és interaktív elemekkel készült művek várják a látogatókat. A Sziget ezzel ismét bebizonyítja, hogy nem csak zenei fesztivál, hanem egy olyan kreatív játszótér is, ahol a kortárs művészet, a közösségi élmény és a szabadság gondolata természetesen fonódik össze. Ha idén kilátogatunk a hajógyári szigetre, érdemes lesz tehát a nagyszínpadok között is időt szánni a felfedezésre, mert a legizgalmasabb élmények közül sok nem a koncertprogramban, hanem ezekben a különleges művészeti projektekben vár minket.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott Nemzetközi Csillagos Égbolt Park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk, sötétedés után pedig a tükrös távső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszermodellt is tartalmaz. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s Mars mozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. És míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják. Augusztus kiemelkedő látványossága a Perszeidák meteoroid csillaghullása. Ennek kapcsán lesz madártúrával egybekötött csillagséta is.
5: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
6: Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
7: Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
6: Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
7: Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Egyébként tavaly évvégén, Angliában most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssé vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül.
6: Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a második világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
7: Nekem 10 éves koromig semmiről sem meséltek. Otthon 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három huszára felhajtották őket éjszakára, és a három huszárból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye Amsterdamnak azon a részén volt, amikor a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
6: Hogy motorosok beletuszkodták az embereket.
7: Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
6: És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
7: Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezred óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk, én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik, ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
6: A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még 4 szereplő, de
8: sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét valós történet ebben.
7: Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lili, aki a könyvbe szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szalkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
8: Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás. És hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt.
7: A család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, egy falusi szabó, vásári szabó, aki járja a vásárokat, és ott var. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt orvosnak lenni egy kis településen, hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
8: Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
7: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogyha politikai elvárással válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
8: Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
7: Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adiverset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
6: Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Kerajtól hallják. Rekord közeli mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje Németország nyugati részén a hosszantartó hőség és a csapadék hiány miatt. A Szövetségi Vízügyi és Hajózási Hivatal közlése alapján az irányadó vízállás 25 cm-re csökkent, ami megegyezik a 8 évvel ezelőtt mért eddigi legalacsonyabb értékkel. Az irányadó vízállás értéke egyébként nem a Rajna tényleges mélységét jelzi. A hivatal előrejelzése alapján hétfőre 24 cm-re csökkenhet a vízállás, ez pedig új negatív rekord. A teherhajók továbbra is közlekednek, de sok esetben csak a megszokott rakományok ötödét tudják felvenni. Emiatt ugyanannyi áru elszállításához több hajóra van szükség, ami jelentősen drágítja a folyami áruszállítást. Továbbra is gyorsan apad a Duna. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Budapesten a reggeli vízállás 20 cm volt, alig néhány órával később már csak 17 cm-en volt a mérce. Várhatóan holnaptól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javításhoz szükséges alkatrész megérkezett. Az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert hiányzik az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. A várthoz képest egyébként 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés áramban az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. A MOL szászhalombattai finomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére. A Duna alacsony vízállása a létesítmény működését nem érinti, a szükséges fejlesztéseket ugyanis a MOL korábban elvégezte. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt azt mondta, hogy Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, és a cél, hogy holnap és holnap után is az legyen, ugyanakkor azt azért megjegyezte, hogy az import például a dízelből nehézkesebb, mivel a folyami szállítást nem tudják igénybe venni uszályokkal a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Eladta a ciprusi cégét a MOL-nak a Shell. Az érintett vállalkozás 35%-os részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a kelet-mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét. A MOL partnerei az amerikai Chevron és az izraeli Newmade lesznek. A tranzakció zárása várhatóan jövő év első felében történik meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és feltételek teljesülését követően. Eladja északi tengeri olaj- és gázüzletágát a BP. A lépés a vállalat közleménye szerint a portfólió átalakítását és a nyereségesség javítását szolgáló stratégia része. A társaság központja továbbra is az Egyesült Királyságban marad. Sajtóértesülések szerint az üzlet értéke 2 milliárd angol font lehet. Jelentősen növelte profitját első idei pénzügyi negyedévében a japán Sony. A cég adózott nyeresége 32%-kal emelkedett, meghaladta a 2,1 milliárd dollárt, üzemi nyeresége 40%-ot emelkedett. 1,6 milliót adott el a PlayStation 5 játékkonzolokból az egynegyedével korábbi 1,5 millió után. Itthon augusztus végéig tartanak a 100A vonal nyári karbantartásának munkálatai a Kőbánya-Kispest vasútállomáson. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, hogy a korszerűsítés keretében szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felüli végén pedig váltókat cserélnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde alig-alig mocorog, mindössze 0,1%-os pluszban jár, 146.619 ponton a BUX, a forgalom 8.337 millió forint idáig. A MOL 0,4%-kal gyengült 4498 forinton, az OTP 0,4%-kal csökkent 46720, a Richter 1,6%-os emelkedésben 11930 forint, a Magyar Telekom 0,4%-os emelkedésben 2760 forinton jár. Gyengül a forint, most éppen 364 forint 40 filléren az euró. A kőolaj 0,5%-kal megy felfelé, 90 dollár 23 centtel a Brent árfolyama, az amerikai könnyolaj jegyzése 84 dollár 83 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomon derült, csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 32 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Erről a tudós laciságról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ami nekem eszembe jutott, hogy ugye a csillagászat, meg a csillagvizsgálat az pont egy ilyen klasszikus elefántcsonttoronyban zajlik eredetileg. Tehát, hogy is van ezzel az elefántcsonttoronnyal és a tudomány közérthető vétételével, hogy látod?
3: Én ezt teljes mértékben cáfolom, hiszen bármely csillagvizsgáló, ahol mondjuk így, hogy van lakosság vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat. Tehát a csillagászok azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebben benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trend, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends ország, és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalábbis a témáknak most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is fölfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
2: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg, meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
3: Igen, de egy szép, csodás, meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézd, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kis bolygó, és annak annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősemben is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlang lakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
2: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban meg vannak írva dolgok, meg következtethetőek belőle események, ez a része mennyire van jelen mondjuk így akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
3: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy a mezőgazdaságnak a gyökerei azok több 10 000 évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is. Ez egy feljegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mikor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel 6-kor. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is. Ennek volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát, hogy azt, hogy a csillagos ég az ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt, amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami Isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfőket szerd, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük mondjuk az indogermán népek nyelve, vagy indoeurópai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használat, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
2: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed, régebben az volt, lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek
3: exobolygó, olyan... egész pontosan, van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
2: És ők kik? Vagy mik?
3: Ugye ezek olyan égi testek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris globális bolygó kutatásra, az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderrel, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi sci-fiben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós, Michel Mayor, a professzor, és Didier Kello, a PhD hallgatója, akik felfedezték az első naphoz hasonló csillag körüli értelmes bolygótömegű kísérőt, ez volt az 51 Pegasi B, 95 november 23, 2019-ben, 24 éve később fél fizikai Nobel-díjon osztoztak egynegyed arányba az első naprendszeren kívüli naphoz hasonló csillag körül keringő bolygó felfedezését. Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába, ipari partnerrel, az Miskolci Admatis Kft-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 óta ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsőhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsővére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságba, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban, a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebbe is benne vagyunk mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső, tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
2: Nem hanem, csekélység.
3: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európai űrügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és egy milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
2: De akkor ez röpköd.
3: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazi nagy rakétán, kitő a Földtől másfél millió kilométerre a naptól elfelé. Ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsek, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a Földhöz rögzítve járja körbe a nap körüli pályát, és nincs közel a fényes Föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes Föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát ott se fordul elő, de zajforrásként a fényes Föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebbe az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
2: Na most a bazi nagy rakéta ügyéből jutott eszembe, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél. Ez hát, hogy volt?
3: Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engem, mert most már lassan, hát talán több, hát most már két éve ezelőtt a egyik szegedi utazási iroda, Mortonos utazási iroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézzünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy sikerült elkapni. Aztán 20, hogy is volt, a folytatás az 25 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor két Starlinket láttunk, egyik az hajnal kettőkor tenger melletti susnyásból esett az eső, az mit kapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy ilyen naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra, Hembert végül is két hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ott kicsit profánul mondtam ott a utastársaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt. Tehát ott több utastársamon is láttam a meghatódottság állapotát.
2: Főleg, azt hittem, hogy a nyálgyűjtést.
3: Nem, főleg amikor a tükörben néztem és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancssárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye két hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakétaindítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, esszivárgott, asszivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a Holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
2: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a Hold megközelítés. Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
3: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig tajkonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a Hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a Hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt két működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a Holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a Holdon, nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a, mit tudom én, a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes. Ez egyszerű, hétköznapi ember szintjén nagyon nagy ugye a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül, legtöbb kormány őrületesen büszke lenne teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
2: Hajaj.
3: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évében át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez még mind itt a földközeli térrészben történik. A Holdnál ez még mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űrben a Föld körül. De mindenképpen ez most emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés, de itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődőnek nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
2: Ez a Krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A spanyol belügyminisztérium szerint 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. A szaktárca azt közölte, hogy percenként 150 ember hagyja el a várost, ahová becslésük szerint 50 ezeren jutottak be illegálisan egy nap alatt. A többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. Ráadásul a BBC információi szerint mindeközben 15-en belefulladhattak a tengerbe. A spanyol csendőrség és a katonaság megerősített biztonsággal védi egyébként a területet. Németország üdvözölte, ahogy a Ceuta helyzetet Spanyolország megpróbálja minél előbb rendezni. Rekord közeli mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje a Németország nyugati részén a hosszantartó hőség és a csapadék hiány miatt, ezt közölte a Német Szövetségi Vízügyi és Hajózási Hivatal. A Mainz és Koblenz között fekvő Kaubnál a Szövetségi Vízügyi és Hajózási Hivatal 25 cm-re csökkenő vízállásról számolt be. Az irányadó vízállás értéke persze nem a Rajna tényleges mélységét jelzi. A hivatal előrejelzése szerint minden esetre hétfőre már új negatív rekord lehet majd érvényben. A teherhajók továbbra is közlekednek, de sok esetben a vízállás miatt a rakományok ötödét tudják csak felvenni, emiatt ugyanannyi áru elszállításához több hajóra van szükség, ez pedig jelentősen drágítja a folyami áruszállítást. Idehaza egyelőre a helyzet változatlan abban az értelemben, hogy a paksi atomerőmű a valós kapacitásának a felén működik, de jó hír, hogy holnaptól a Duramenti erőműt újra beüzemelik, és a mai helyzettől, a mai üzemtől függően, a próbaüzemtől függően szombaton már újra az áramtermelés része lesz, amire nagy szükség volt, mert 400 megawatt kapacitásról van szó. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében, a Dunamenti Regionális Vízmű közleménye alapján több település, majd egy tucat érintett. A társaság megerősített szolgáltatással idegrenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kilakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is, lesz majd vízosztás.

0: elegáns is, sőt a szentendrei polgármester felajánlotta, hogy akinek gondja van a vízzel, az az úszodában használhatja az ottani zuhanyzókat. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap Ideiglenes Kollégiuma ítélt oda. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írta a Facebook oldalán. Tarz Zoltán hangsúlyozta, hogy korábban jelezték az érintetteknek, hogyha azt érzik, nem áll biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza az összegeket. A kérésük után hirtelen megugrott a beérkező utalások száma. Szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt a vonal bezárása után holnap újraindul a személyszállítás Komló és Dombóvár között. Komlón koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek az eseményre. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a komlói vasútállomás épületen kisebb felújítási munkákat is elvégeztek a nyitás előtt. A rendezvényekre Kaposvárról egy 424-es gőzmozdony által vontatott szerelvénnyel is el lehet majd jutni. Csaknem 10 év után újra áruházat nyit Magyarországon a Decathlon. A sportszerkereskedő cég 2500 négyzetméteres üzletét novembertől lehet felkeresni a Bécsi Pointban, a korábban Bécsi úti Tesco-ként ismert, mára megújult és új néven működő Óbudai Bevásárlóparkban.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde egy rendkívül enyhe 1%-os emelkedésben jár, 146.551 ponton a BUX, a forgalom 9 milliárd 565 millió forint. 4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.520 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-kal gyengül 46.580 forinton, a Richter 1,5%-kal drágul 11.920, a Magyar Telekom 4%-os pluszban 2.762 forint, 2,2%-kal esnek a 4IG részvényei, 1.740 forinttal jegyzik őket. Az euróért most 364 forint 70 fillért kell adni. Friss információ, Magyar Péter miniszterelnök délután 3 órakor, tehát nagyjából fél óra múlva sajtótájékoztatót tart a paksi atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg, ahogy említettem, 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozásokra kényszerülnek. A bejelentés szerint hétfőre teljesen lekapcsolják majd az atomerőművet. Az elmúlt napokban újabb hőhullám halad végig az országon, miközben hónapok óta nagyon kevés a csapadék, a Duna vízszintje csökken, és hát ugye ez egyre több területen jelent problémát, akadozik például a folyami áruszállítás is.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan derült csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge marad, most 34-39 fok van, késő este 21-32 fok várható. 14 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál ezzel a szegedi utazási irodával, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg brendet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek, a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
3: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt a látogató, pontosabban a csapatom összerakta azt a látogató központot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab-hegyi csillagvizsgáló. És akkor egy PR céget fölkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021-ben, 2021 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brandet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-hegyi csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kis László csillagász brandemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudományos körök nek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 ezres követő tábor egy oldalon van egy YouTube csatornám, most lépt át a 32 ezres feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja. Intézetemnek voltam igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgató. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba, vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá? Hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MT tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kis László csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
2: Tehát nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom ez valami ilyesmi.
3: Például,
2: lehet,
3: amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán privát e-mail fiókja a barátoknak, akárkinek, van egy privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberre tartja a kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
2: Amikor a laikusoknak szán, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a, mert akiket felsoroltál intézmények, aminek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós tudományos.
3: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
2: És ez az, igen, tehát, hogy ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
3: Azt, hogy a nagy közönség számára izgalmas, hát ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán az utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitva tartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásom szerintem 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végül is tulajdonképpen hozzám vágott egy zsák pénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, egy saját kutatócsoport felépítésére, és az akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként elkezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen, ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hó, vannak ezek a földtudósok is, jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét, az valahol mindennek az alfája és az omegája.
2: Okay.
3: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
2: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mindenkit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
3: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
2: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszemben nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
3: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol szász nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutatóhely, vagy kutatóknak a gyülekezete, hanem az egyetemi világra is vonatkozik. Tehát ha ezt a kettőt így együtt tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy változott sokat a hozzáállás. Nyilván régebben volt egy ilyen, hogy hát én tudós vagyok, hát akkor én, tehát miért nem hiszik el, amit én mondok? És pontosan lehetett látni a koronavírus környékén, amikor a tudományba vetett bizalomnak egy nagyon erős megroppanását tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali, konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom, azt egyébként rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesél, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy doktorandus, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászánt.
2: El kell számoljon
3: na
2: bele.
3: Most, tehát a fele egyen már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
2: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlást.
3: Hát az utánpótlás, persze.
2: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
3: Persze, persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy ide figyelj, kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen a Csillagászati Intézetbe. 5 diák kezdtünk, most már 11 éve a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsit ilyen köldök nézegető, meg egy ilyen perpétum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a mondjuk így az, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk az ez egy korlátos dolog. Tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétéért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diák Olimpia hazai, hát előszűrő versenysorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, és hát bízok benne.
2: Már csak ezért is megéri csatlakozni a
3: csapatot. Persze, persze.
2: Na most a celebség.
3: Jó. Az is jön.
2: Az is jön. Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality show-ban is részt vettél, vagy fél reality?
3: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
2: Ebben az Árulók című műsorban.
3: Az Árulók gyilkosság a kastélyban című valóságshow, amit az RTL adott le 2025 őszén.
2: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
3: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
2: Tehát ugye, 2 ilyen kardinális pillért kivettél.
3: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 14 napig, 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban, reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órában pedig a többiekkel szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt a játékról egy szót sem beszélgetve elvoltunk. És ez az egész fölállás, ez az egész, az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe. Ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt. Ez a teljes paranoia állapotában senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tudni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
2: De jó, de ezt örömmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
3: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kisgöncöl, meg Camelopardalis, meg Cepheus, ilyen csomó uncsi csillagképp.
2: Unásig ismer.
3: Nem, ott semmi nincsen. Tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felhő, meg a Kis Magellán felhő, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb országa, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként két fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneyben éltem, és hát egy pár éve azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, az Ausztrália nevű dolog, és Sydney különösen, Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az az integráció olyan gyorsan,
2: és
3: olyan,
2: kicsit itthon vagyunk,
3: olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobban.
2: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
3: Jó.
2: Dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter miniszterelnök nem sokára sajtótájékoztatót tart a paksi atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozások várhatók. A bejelentés szerint hétfőre kapcsolhatják le teljesen az atomerőművet. Energiatakarékossági okokból a Tisza frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását, minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását pedig lekapcsolják majd legkésőbb hétfőtől. Az elmúlt napokban újabb hőhullám szalad végig az országon, és hát hónapok óta ugye nagyon kevés a csapadék. A Duna vízszintje nagyon-nagyon lecsökkent, és ez miatt a folyami áruszállítás is akadozik. De nem csak a Dunán, hanem a Rajnán is, amelynek rekord közeli mélypontra süllyedt a vízszintje. A teherhajók továbbra is közlekednek Németországban, de sok esetben csak a megszokott rakományok ötödét tudják felvenni, emiatt ugyanannyi áru elszállításához több hajóra van szükség, ami jelentősen megdrágítja a folyami áruszállítást. A spanyol belügyminisztérium szerint 25 ezer határsértő visszatért Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. A szaktárca közölte, hogy percenként 150 ember hagyja el a várost, ahová becslésük szerint 50 ezeren jutottak be illegálisan egy nap alatt. A többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló kerítéssel megerősített hullámtörő gátat. A BBC információi szerint ugyanakkor legalább 15 ember a tengerbe fulladhatott. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan további járőrhajó érkezik majd a partszakasz biztosítására, de búváregységeket is megnövett létszámmal vezényelnek oda, mint ahogy a katonaságot is. Újabb észak-koreai fegyverszállítmányt kaphatott Oroszország, az ázsiai állam ballisztikus rakétáit is elkezdték használni, ugyanis Ukrajna ellen. Támadásért egy amerikai drón üzemelt Kijevben, ez a létesítmény kiégett. Mindeközben a fronton az orosz erők lassan elérik Szlovjanszkot, és 10-13 kilométerre vannak a nyugat-donyecki várostól.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde egy nagyon enyhe pluszban van, ez 1%-os erősödést jelent, 146.673 pontos értékkel, 11.093.000.000 forint a börze forgalma. A MOL 3%-os pluszban 4.512 forint, az OTP 4%-kal gyengült 46.720, a Richter 1,5%-kal drágult 11.910, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.756 forinton, a tegnap emelkedő 4iG ma esik 2%-kal 1.744 forinton jár. Forgalmasabb a kereskedése az Alteónak, amely 6%-os komoly erősödés erősödésben 3730 forinton. A budapesti értéktőzsde részvényei 1,7%-kal emelkednek 12.000 forinton, jegyzik őket. 1,6%-os pluszban a Gránit 9.000 forinton, csökken viszont a Cvak 2,6%-del 37.100 forinttal jár. Európában a főbb indexek emelkednek 5-10, illetve 1% közötti mértékben. 1,1504 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Friss információk az energia és vízügyi helyzetről idehaza. Az energia helyzetre való tekintettel péntektől várhatóan augusztus 9-ig szigorú takarékossági intézkedéseket vezethetnek be a Veszprémi sportuszodában, ezt közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT. Azt írták, hogy délután 5 és este 10 között a légkezelőrendszereket leállítják, a szellőzést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek. Az energiahelyzet súlyosbodása esetén további korlátozások bevezetése is szükséges lehet. Mindeközben az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy a testület kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt. Figyelemmel kísérik az elektromos áramellátásának helyzetét, egyébként nem csak Magyarországon, hanem Romániában is. Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, ezt mondta egyébként mellett az unió szóvivő.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses idő várható csapadék nélkül a délutáni órákban, most 34-39 fok van, késő este 21-32 fok várható. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Példátlanul takarékos, mégis brutális tudású izomautót faragott a Hyundai a nemrégiben rácfelváráson átesett Ioniq 6-osból. Az Ioniq 6N viselkedéséről, tudásáról, kirobbanó teljesítményéről ódákat lehetne zengeni, és az sem volna túlzás. A villanyautóépítés terén szerzett hallatlan technikai fölényüket olyan érzékletesen, magabiztosan vonultatja fel a Hyundai a megújult Ioniq 6-os N sorozatában, hogy erre nem sok példa akad ma a világban. 650 zabolátlan, két motoros lóerő, 770 Nm-es a két tengely között kis lépésekben adagolható nyomaték, alig 3 másodperces gyorsulás, 257 km-es csúcssebesség, és ami még nagyobbat szól, 18 perces akutöltés mellett 468 km-es mért hatótávolság. A márka sportos zászlós hajója jelenleg iskola köröket ver a riválisaira ezzel az utcai villanyversenygéppel. Ha nem akarunk nagyon a zsebünkbe nyúlni, behunyt szemmel hasonló illúziókhoz juthatunk a hétköznapi polgáribb N-Line változattal. Küllemre és számos technikai megoldásában sok a hasonlóság az Ioniq 6N és az Ioniq 6N Line között. Bár a különbség a teljesítményben és a menetdinamikában azért óriási. De ha megelégszünk a szintén agresszív külsővel, az ugyancsak paradésan gazdag felszereltséggel és a hajtásláztól függően 170 vagy 229, illetve 325 lóerős teljesítménnyel, akkor bőven kielégíti majd az igényeinket az N-Line változat is. A különbségért pedig pótolni fog az akár 624 km-es hatótáv és az ugyancsak extra gyors 350 kW-os szupergyors töltés lehetősége. A koreai utcai sportautózás világát Ördögi Bolyával, a Hyundai magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjével igyekszünk bemutatni a következő percekben. Szervusz, Bolya!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat ezen a sportos napon.
2: Hát megmondom őszintén, hogy kevés ilyen élményben volt része, mint a Ioniq 6 N-line vezetése közben, pedig az kisebbik autó, ugye a komolyabb sportautó az N változat, az brutális tudású. A N-line-nal viszont nagyon-nagyon jó tapasztalatokat szereztem, volt módon vele egy hétig menni. Arról majd azért beszámolok beszélgetés közben, de engem nagyon izgat a 6N. Az Ioniq 6N az egy olyan gyönyörű megjelenésű, olyan talán kicsit megosztó formavilágú autó, amely azonnal feltűnik az utakon, hogyha látjuk. A kirobbanó teljesítmény alapján pedig leesik az állunk. Ez egy új autó, egy régi facelift-es autóra építve.
3: Igen, az Ioniq világában, az Ioniq almárka tulajdonképpen a Hyundai életében, és itt ez az N-es család, aminek az Ioniq 5 N volt az első darabja a teljesen elektromos változatok közül, és a 6 N jött ki utána 22-ben, és ez kapott most egy faceliftet, ami egyébként nem csupán design elemekben mutatkozik meg, hanem nagyon sok technikai újdonságot, fejlesztést, továbbfejlesztést kapott. Egyébként az előző változat is már egy nagyon brutális, nagyon nagy teljesítményű elektromos sportautó volt, viszont most egy csomó olyan plusz vezérlést, technológiai megoldást tettek az autóba, amit azóta a tapasztalatok alapján gyűjtöttek és továbbfejlesztettek. Itt nyilván a Hyundai életében két nagyon fontos labor működik, ahol folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Ez a két hely az egyik Koreában Namyang, ami egyébként az N betűnek a formája, magának a tesztútnak, vagy a tesztútvonalnak a formája is, és a Nürburgring természetesen Németországban, ahol a fejlesztések nagy része Frankfurtban, egyébként Rüsselsheimben is zajlik. Úgyhogy ebben a két fejlesztő laborban folyamatosan megy a továbbfejlesztés, és nyilvánvalóan a versenypályákon is zajlik folyamatosan a tesztelés. Ugye Mihelis Norbi is most éppen az élmezőnyben van újra, hál' Istennek, a versenyszériájában, és a Hyundaiok ott is nagyon jól teljesítenek, ugye ott az Elantra N, tehát az a benzines változat, illetve a Rallyban az i20-asnak a hibrid, most már hibrid változatával versenyeznek. Azért ezeken a versenypályákon olyan extrém körülmények között tesztelnek olyan elemeket, amiket utána ezekbe az elektromos performance autókba is át tudnak emelni. De nagyon fontos egyébként az N, nyilván ez egy olyan autó, amit én mindig nagyon szeretek hangsúlyozni, az ember úgy ránéz, meglátja, hogy milyen tudása van, az általad elmondott számok is azért brutálisak, de hogyha ezt az autót valaki közúton normális körülmények között szeretné használni, akkor tudja, mert tulajdonképpen, hogyha egy gombot megnyomunk, akkor visszaszelidül ez a vadmacska egy olyan autóval, amit egyébként ezeken a magyarországi itt-ott kicsit hibás utakon is tökéletesen lehet használni, mert nem fogja a versenyket kirázni, rögtön a felfüggesztés, a beállítások egy picit megváltoznak, és visszaszelidíti magát az autót. Hogyha pedig valaki szeretne tényleg egy versenypályán biztonságos körülmények között megvadulni, és autóversenyzőnek érezni magát, akkor ebben az autóban ezt megteheti.
2: Átalakítható. Az a különbség egyébként ennek az autónak a tudásszintje is egy, hát most nem akarom megnevezni ilyen-olyan csúcs prémium sportautó között, hogy általában azok kisebb méretűek, kisebb tömegűek, és hát úgy könnyű egyébként nagy sebességet, nagy teljesítményt kipréselni, de ez egy 5 méteres autó, ez egy hatalmas autó, és ez az 5 méteres autó tud olyat, mint egy jóval kisebb német prémium sportautó.
3: Igen, és egyébként volt alkalmam egyszer a fejlesztő mérnökkel egy vacsoránál, egy asztalnál ülni, és hát elmesélte, hogy amikor a korai főnökei letették elé a tervet, hogy hát ezt kellene megcsinálni. Ugye ez hozzátartozik a történethez az, hogy a Hyundai N modelljei belső égésű motorra szerelt N modellje, ugye nagyon régóta futottak, nagyon sikeresek voltak a piacon, nyilván az Európai Uniós szabályozások nem tették lehetővé, hogy tovább forgalmazza ezeket a márka. És így az i30N, az i20N és a Kona N lekerült a palettáról. Amit személy szerint én nagyon sajnálok, mert egy i20N az szerintem egy fantasztikus, nagyon jó árértékarányú, nagyon jó használható sportos kis autó volt. És ugye ezek eltűntek, de hát azért volt itt egy nagy hagyomány, óriási fejlesztési háttér, emberek, kutatók, mérnökök, akik ezzel foglalkoztak. Nyilván szerették volna ezt továbbvinni, és akkor jött az ötlet, hogy tegyük bele ezt elektromos autóban. Most mondta a mérnök, hogy az első gondolata az volt, hogy felmond, hogy holnap már nem nem megy be, hogy ez milyen őrültség, ezt nem lehet megcsinálni, és mondta, hogy elkezdte érdekelni a feladat, és ahogy belemélyült ebbe a történetbe, elvarázsolta teljesen, és hát azóta is látjuk, hogy ennek azért volt értelme. Nyilvánvalóan nem volumen termékről beszélgetünk, ez nagyon szűk réteget érint, az, aki ezt megfizeti, viszont nagyon érdekes az, hogy volumengyártók közül ilyen tudású, ilyen műszaki tartalmú autót nem nagyon látni a piacon.
2: Elektromosat,
3: prémiumban van, viszont annak az ára azért többszöröse ennek a modellnek, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy prémium gyártók bizonyos megoldásokat a Hyundai-tól vettek át, vagy tanultak. Például ennek az autónak egyébként az egyik nagyon, számomra nagyon kedves része, vagy amit én nagyon szeretek, ezek a hangok, ezek a
2: sporthangok,
3: amiket ugye ki lehet különböző verziókat választani, és ezeket egyébként kívülről is hallani az autóban, úgyhogy elképesztő, és az ember, amikor beleül és vezeti, akkor tényleg olyan érzése van, mint hogyha ez a stimulált váltó mozgás, mintha tényleg meg is ugrana egy kicsit az autó, mintha valóban egy váltóval szerelt igazi vérbeli benzines sportautóval közlekednénk. Szóval az érzést sikerült beleültetni egy most már nem is csendes, hanem hangos, de teljesen elektromos modellbe.
2: Beszéljünk akkor konkrétan az Ioniq 6N-ről. Ugye említettem, hogy néhány milliméter hiány, 5 méter hosszú az autó, és majdnem 2 méter széles, tehát egy brutális nagyméretű autóról van szó. A külső kontúrjait, hogyha oldalnézetben nézzük, egy kicsit ilyen kupés, limuzinos autóforma, de ilyen bogár hátra jellemző ez a megoldás. 0,27-es a CV-ért a légelánsi együtthatója, ami rendkívül jó. Megjegyzem, az alap Ioniq 6-osnak 0,21, tehát kicsivel jobb, de itt nyilvánvalóan itt sok egyéb részletmegoldások miatt kicsit romlott ez a dolog. Viszont egy csomó dolog, például az automatikus nyíló lamellák, a különböző diffúzor, mi egyébnek a működésével elérték, hogy a leszorító erő jelentősen nőjön.
3: Igen, itt egyébként nagyon-nagyon nyilván kulcsfontosságú szerepe van annak, hogy ez az autó a méreteit és a súlyától eltekintve is, vagy emellett tudjon a pályán nagyon-nagyon fürgén és nagyon dinamikusan mozogni. És egyébként ennek a légellenállása együttható, ez nyilván adja egyrészt a forma, egyrészt az, hogy azért ez itt még jobban lejjebb van ültetve, mint a normál változat, és egyébként ez az tulajdonképpen az egyensúly, a nagyon alacsony fekvés és a kiegyensúlyozott súlyeloszlás az, ami nagyon sokat számít. Nyilván egyébként benne van a hátsó szárny, benne van a szélesített kerékdob, tehát hogy itt azért nagyon sok minden olyan van, ami ezt az agresszív, nem csak a megjelenést erősíti, hanem a kanyarvétel esetén olyan stabilitást ad az autónak, ami fokozza. Nyilván ilyen teljesítmény mellett nagyon-nagyon fontos, hogy az autó biztonságos legyen, plusz merevítéseket kapott, hátul is van egyébként benne egy merevítő eszköz, úgyhogy azért ezek plusz súlyt is jelentenek, nyilván ettől van a plusz súly, viszont sokkal kiegyensúlyozottabb a teljesítmény és a merevség.
2: A normál Ioniq 6-tól jelentősen eltér a külleme, a megjelenési formája, de a 6N line-tól nem, ugye ott nagyon sok a hasonlóság.
3: Igen, az N line csomag az tulajdonképpen egy olyan design csomag, ami nem plusztán külső design elemek mutat, hanem belülről is. Egyébként ez több Hyundai modellben kapható, ez a felszereltségi szint. Hogyha valaki egy kicsit sportosabb, küllemű autót szeretne magának, akkor egyébként ebben az autóban úgy érezheti magát. És egyébként, hogyha egy nem en kivitelbe beleülünk, és rányomunk arra a gázpedálra, amire
2: az is megy,
3: szimbolikusan a gázpedálra, akkor azért ez az autó ugyanúgy nagyon.
2: Na de az az N-line változat, amit volt szerencsém kipróbálni, azért az nagyon brutál. Tehát két motoros, 325 lóerő, ez nagyon erős. És ugyanakkor nagyon takarékos. Nekem például az volt a megdöbbentő, hogy több mint 500 kilométer, több mint 500-at mentem, úgyhogy autópályáztam vele elég gyorsan is. Úgyhogy gyakorlatilag termelte vissza. Annyira jól rekuperál, hogy két kilométerenként egy kilométert visszatölt.
3: Igen, mi azzal az autóval egyébként Csehországba a gyárba elmentünk, ami 550 kilométer, és még maradt az autóban, és ott is vegyes használt volt, tehát volt autópálya és minden. Úgyhogy nagyon hatékony, nyilván ez a formának is köszönhető, és hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy picike autó, ez egy tényleg nagyon nagy tágas autó, a formája ugye abszolút arra van teremtve, hogy elektromos autóként funkcionáljon, és tulajdonképpen ezt adja is. Megosztó ez a forma, de én azt gondolom, hogyha valaki egy nagyon hatékony, gyorsan tölthető, ugye 800 voltos töltési rendszer van benne.
2: 18 perc alatt 80%-ig lehet tölteni.
3: 18 perc alatt, tehát tényleg egy kávét nem tudunk annyi idő alatt meginni, mint amennyi idő alatt ezt az autót fel lehet tölteni. Igen, meg én most kimentem ezzel az autóval Milánóba meg vissza. Ez 2000 kilométer, és az autó mindig gyorsabban kész volt, mint én azzal a megállóval, amikor meg kellett állni. Tehát mosdó, egy kávé, veszek egy vizet, míg sorba álltam, addigra már pittyent a telefonom, hogy kész van. Körülbelül 12-15 perc alatt egyébként mindig rátöltötte azt, amire szükség volt.
2: Éppen ezért vitatkozom veled, ez nem a forma, ez a technika. Tehát a Hyundai olyan minőségű villanyautó technikát dolgozott ki, amely szerintem párját hitkítja. Csak a prémium gyártók tudják ezt. Hiába van itt mindenféle kínai elektromos autőzön, vagy bármilyen európai gyártás. Nagyon jó autók vannak, de ezt az összeszedettséget, ezt a elképesztő jó tartalmat nem nagyon nyújtja egyik sem.
3: Én azt szoktam mondani, hogy nagyon átgondolta, ahogy ők autót terveznek, ahogy hozzálátnak, és ezek az elemek, a részletek mindig nagyon átgondoltak, és nagyon sok fejlesztés van a háttérben nyilván.
2: Nézzük akkor a Ioniq 6N-t. Tehát mit tud ez az autó, és miért? Két villanymotor dolgozik benne.
3: Igen, a számokat nagyjából elmondtuk, de azért mondjuk el, az első motor 226 lóerő, a hátsó az 383, összteljesítmény 609 lóerő, ugye itt nagyon nagy teljesítményről beszélünk. Egyébként, hogyha az N-Green boostot, tehát ezt a rajt automatikát bekapcsoljuk, ugye akkor még egy kis plusz energiát kapunk. Egyébként így a végsebesség 257 km/h lehet, és 3,2 másodperc alatt tud 0-100-ra gyorsulni az N rajt automatika használata mellett.
2: Tesztprogram, rajt program van benne ilyen is. Tehát az automata érzékeli, hogy most olyan helyen megyünk fel, ahol rajtolni fogunk meg gyorsulni, ott magától rááll egyébként erre a program. És nagyon érdekes, hogy elkezdi hűteni az akkucsomagokat. Attól függ, hogy milyen tesztnek vetjük alá a kocsit, 30-40, majd 20-30, és a végén 10-20 fok közé hűti az akkucsomagot, hogy az elektromosság mindig rendelkezésre álljon a nagy teljesítmény miatt.
3: Egyébként ez az egyik legnagyobb változás most ebben a facelift modellben, hiszen az akkumulátor hűtés vezérlést azt teljesen cserélték, illetve azt azon nagyon sokat fejlesztettek, egyébként a hangokon is fejlesztettek, de például ez az akkumulátor hűtés vezérlő technológia, ez egy teljesen új és modernebb. Nyilvánvalóan egyébként, amit én még nagyon szerettem, és az újságírók, akiknek volt alkalmuk pályán kipróbálni ők is, hogy saját köridőket is lehet mérni, tehát az ember magára szabhatja nagyon az autót, sokkal személyre szabhatóbb lett most a facelift változat, mint az előző volt, illetve be lehet akár táplálni azt a pályát, amin megyünk, ott a különböző köridőket méri, hozzá alkalmazkodik gyakorlatilag az autó használójához.
2: Olyan, mint a mesterséges intelligencia egyébként, egy számítógéppel kommunikál az ember úgy, hogy nem is kell sokszor beszélni, csak érzékeli, hogy mit csinál az ember. Nagyon érdekes.
3: Igen, és ami egyébként fantasztikus a Hyundai elektromos autókban még, hogy nagyon sokkal kisebb értékű vagy kisebb kategóriás autóba is ezekből a technológiákból nyilván bele-bele tesznek. Nem teljes arzenában, de nagyon sok rész megjelenik.
2: Az N-Line ilyen például.
3: Az N-Line például ilyen, és egyébként, hogyha beleülünk egy kisebb kategóriás elektromos Hyundai-ba, akkor is egy csomó mindent fel tudunk fedezni a nagyobb autókból, és ez szerintem nagyon jó, hogy nem érzi az ember azt, hogy egy sokkal olcsóbb, egy kisebb autóban ül egyébként.
2: 480 kilométeres a WLTP szerinti hatótávja ennek az N változatnak, hogyha az ember megkímélten vezeti, és ez ugye az alap Ioniq 6-tal szemben nem 18, hanem 20 perc alatt tölti föl 350 kilovattos csúccsal az akkucsomagot.
3: Igen, itt tulajdonképpen a gyors töltés az erre az autón, és egyébként nagyon jól bírja a pályahasználatot. Én még azon voltam megdöbbenve, hogy tényleg nagyon sok kört egész nap mentek az autók Spanyolországba, ahol egyébként a sajtótesztje volt, és ugye a mérnökök arcán is láttam, hogy elégedettek voltak, se a gumik nem fogytak el. Egyébként nyilván ez a speciális, a Pirelli által gyártott P0-5-ös gumi van, amit gyakorlatilag erre optimalizáltak, és hogy legdinamikusabb vezetési élményt tudja adni. Ugye a drift mód az még egyébként, amit nem említettünk, hogyha valaki nagyon Igen. szeret pörögni, forogni, akkor azért ezzel az autóval a mérete és az óriási tengelytávja ellenére is lehet 2965 mm a tengelytávja, tehát ez az autó hosszú is, széles is, nagy is, és mégis olyan köröket, tökéletes köröket rajzolt le vele a koreai kollega, aki nyilván ezért ezt az autót nem egyszer, nem kétszer ismeri vezette már, és ismeri, mint a tenyerét, hogy ez valami elképesztő volt, tehát rajzolni nem lehet.
2: A drifter is azért jön létre, mert ugye a tengelyek közötti nyomaték elosztás 10%-os ugrásokkal 11 lépésben szabályozható, tehát gyakorlatilag a majd 2,2 kilós jármű úgy viselkedik néha, mint egy elsőkerekes, vagy hátsókerekes, vagy négy összkerekes autó. Elképesztő ügyesen lehet vele játszani menet közben.
3: Igen, abszolút, és egyébként, hogyha valaki megtanulja, tehát erre az autóra tényleg úgy érdemes nem, hogy beleülök és nyomom neki, hanem kicsit meg kell tanulni, kicsit el kell vele játszadozni, a különböző módokat ki kell próbálni. Nyilván egyébként, hogyha a nagyon izgalmas vezetési élményt akarunk, akkor tényleg ez a váltási érzet, ez szerintem az egyik legfantasztikusabb, ami benne van, mint hogyha tényleg egy picit meg is rántaná az autót, szóval elképesztő, a belső égésű motorokhoz hasonló élményben lehet része az embernek. Ugye van ez az Engrin Boost, amiről beszéltünk, az Active Sound rendszer, ami ugye a különböző hangokat tudja adni, a rajtautomatika, és ugye itt az Engrin Boost módban 10 másodperce gyakorlatilag maximális gyorsító képességre kapcsolált az autó, és akkor így megnöveli a motornak a robbanékonyságát, sokkal-sokkal dinamikusabb lesz, főleg mondjuk egy előzési manővernél, vagy egy olyan izgalmas kanyarban azért nagyon-nagyon gyorsításnál nagyon izgalmas lehet. És ugye az akkumulátormód, amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy itt is különböző felhasználási módokat lehet választani egyébként. Tehát az sem, tehát akár pályán belül is lehet változtatni azon, illetve automatikusan is tudja változtatni az autó, hogy milyen hűtési szintet érjen el az akkumulátor, és akkor gyakorlatilag itt az előkondicionálás is arra van szabályozva, vagy optimalizálva, amilyen pálya szakaszon fogunk majd közlekedni, és egyéb beállítások is azt szavatolják, hogy az akkumulátor mindig a tökéletes hőfokon működjön, és a lehető legnagyobb energiát tudja leadni.
2: Nem egészen 2 percünk van hátra, még az N-line-ra is térjünk rá, mert nagyon fontos arról is beszélni, hogy itt is például 63 és 84 kWh-s akkucsomagot lehet választani, és ehhez társulnak aztán a különböző hajtásláncok, tehát a 170 lóerős, a 229 vagy a 325 lóerős nagyobb nyomatékú négykerekes változat is. A lényeg az, hogy ha csak az alapváltozatot is választjuk egy nagyobb akkucsomaggal, 680 kilométeres hatótávot tud az autó. Egy sportosabb csomagot választva meg 624 kilométer ez a távolság. Tehát valami oly mértékű takarékosságot látok, miközben a tudásába rengeteg dolog átjött az N változatból, ahogy említetted. Nekem is volt módom, ugye ott is van egy ilyen menetválasztó gomb piros színnel a kormányon, ott is lehet a sportosat, mi egyet beállítani, azonnal kiírja, hogy ezzel a beállítással milyen hatótávon hátra, mindig kevesebb a sportosnál, és az alapnál pedig az Eco-nál a leghosszabb. Kipróbáltam mind a kettőt, az Eco-val egyébként hallatlan sportosan is tudok menni, tehát nem gyenge, csak nem olyan kirobbanó. Ugyanakkor, mikor visszavittem az autót, még volt benne 180 kilométeres hatótáv, pedig már akkor egy hetet használtam. Hát ez az N-line. De hát befejezve az N-t, ez a sorozat már kapható Magyarországon?
3: Igen, nemrégen érkeztek meg az első darabok, úgyhogy elérhetőek az N modellek is, és tényleg nagyon sokan ugye a mai kornak a divatja az SUV forma. Tehát, hogy egy nagy kockába jönk. Ugye Hyundai-nak erre is van megoldás, az Ioniq 5-ből is lehet ugye N-változatot választani, illetve N-line és sima változatot is, hogyha valaki azt szeretné, de hogyha valaki egy igazán hatékony, tényleg hosszú távon használható, gyorsan tölthető, praktikus, nagyon használható autót akar, ahol egyébként a hátsó lábtér és a fejtér is teljesen jó. Egyedül az szokott a kritika lenni, hogy ugye a csomagtartó bepakol nem olyan egyszerű, mint egy SUV modellben, hogy gyakorlatilag egy teherautót hátsó vagy motorház tetejét nyitjuk fel. Nyilván itt egy szűkebb nyílás van, de amit elvesz esetleg, és hát az ember nem mindig jár az óriási bőröndökkel minden nap, az élmény és a használat, a hosszú távú használat a mindennapokban, ez az autó szerintem tökéletesen használható.
2: Tegyük hozzá, 500 forintos, 100 kilométeres teljesítménnyel jártam. 100 kilométer, 500 forint. Azért nem mindegy.
3: Igen.
2: Meglátjuk az üzemanyagárakat. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Ördögi Ibolyát, a Hyundai Magyarországi Kommunikációs és Marketing vezetőjét hallották.
3: Köszönöm szépen.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő 4-ből már csak 2 blokk termel áramot Pakson, ennek megfelelően a rendelkezés álló 8-ból már csak 4 szivattyú szállít hűtővizet a paksi atomerőműbe. Egyelőre még nincs bejelentés a leállítással kapcsolatban, már úgy értem, hogy órára pontosan, de természetesen, hogyha lesz ilyen közlés, akkor mondjuk majd. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök jelentette be. Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, a tartós szárazság és az asszályhelyzet által előidézett villamos energiaválság helyzet. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Egyébként minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják legkésőbb hétfőtől, és a közszolgálati média is energiatakarékoskodást jelentett be. Az energiahelyzetre tekintettel mától várhatóan augusztus 9-ig szigorú takarékossági intézkedéseket vezetnek be a veszprémi sportuszodában, ez között a Nemzeti Sportügynökség ZRT. Azt írták, hogy délután 5 és este 10 óra között a légkezelő rendszereket leállítják, a szellőzést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek. Az energiahelyzet súlyosbodása esetén további korlátozások bevezetése is szükséges lehet majd. Várhatóan holnaptól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. A kormányfő az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert hiányzik a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. A MOL 100 halombattai finomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére. Ezt ugyancsak a miniszterelnök jelentette be, Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatóval közösen. A MOL vezetője beszélt arról is, hogy Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, a cél pedig az, hogy holnap és holnap után is ez legyen a helyzet.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban emelkedik még, ez körülbelül egy 2%-os pluszt jelent 146.824 pontos értékkel, 11.737 millió forint a forgalom. A MOL 0,7%-kal emelkedik 4.532 forinttal jár, az OTP 0,2%-kal gyengült 46.780, a Richter 1,5%-os pluszban 11.910, a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik 2.754 forinttal jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-kal megy felfelé, a német

0: DAX 2 tizedes pluszban, a francia CAC-en 6%-os emelkedésben, az olasz tőzsde 4 tized, a spanyol 3%-os pluszban jár, 1,1504 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nyitásban a Wall Street-en a főbb mutatók egyelőre lefelé, illetve felfelé mennek, ez 4%-os emelkedést jelent a Dow Jones-nál, a Nasdaq most egy 1%-os pluszban nyitott, míg az S&P 500 6%-kal erősödött. Egyébként a mai nap sztárja kétségtelenül a dél-koreai tőzsde, amely iszonyatos nagy zuhanások után ma 17,9%-ot ment felfelé, nem részvény, index, tehát tőzsde mutató emelkedéséről van szó. A bukaresti értéktőzsde részvényindexe emelkedett a legnagyobb mértékben Európában az év első 7 hónapjában. Január 1-e és július 29-e között a mutató 48,9%-kal emelkedett, ezzel megelőzi a budapesti értéktőzsdét, ami 30%-os plusz teljesített, és a ljubljanait, ami 28%, illetve a varsóit, ami 23%-ot emelkedett. A bukaresti értéktőzsde részvényindexe az utóbbi 12 hónapban szintén a legnagyobb, 82%-os növekedés produkálta Európában, globálisan csak egy dél-amerikai és 4 afrikai tőzsde idei teljesítménye haladja meg a román börzét, a venezuelai tőzsde emelkedett 146%-ot, a gánai 75-öt, a zimbabwei 73-at, a nigériai 58-at, a tanzániai pedig 51%-ot. Szorin Krisztián Nita, a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia oktatója egyébként ezt úgy kommentálta, hogy a kiemelkedő teljesítmény nem egy gazdasági csoda, hanem a körülmények kombinációja. A román cégek potenciájához képest alacsony szintről indult, nőtt a befektető kétvágya az alulértékelt fejlődő piacok iránt, és hát néhány erős részvény az energetika és a bankok területéről kiemelkedően teljesített Romániában.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült, csapadékmentes idő várható, gyenge légmozgással, 34-39 fokkal, késő este 21-32 fok közé hűl a levegő. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Eltelt egy hónap a budapesti parkolási rendszer furcsa mód évközben végrehajtott változása óta, de nem lett palota forradalom. Nem vonultak tömött sorokban, dudálva a felbőszült autósok a fővárosi utakra, nem voltak szimpátia szereptüntetések, sőt a sajtó mintha nem akart volna tudomást venni a durva változásokról, csendben, kritika nélkül átlépett a történtek felett. Nem hallani alkotmánybírósági beadványról, az autósok érdekvédelmi szervezetei sem csaptak az asztalra. Minden megy a maga csendes útján, lélegzett visszafolytva egykedően fizeti a drága parkolási díjat a magyar. Pedig közeleg már az újabb fekete leves januártól. A látszat környezetvédő fővárosi vezetés nem kegyelmez többé a villanyautóknak sem. Sőt, többségüknek a testesebb SUV-kkal együtt dupla emelt parkolási díjat kell majd fizetniük a nagy tömegük miatt. Pestiesen szólva, a csőben pedig további immár kormányzati tervek rotyognak, közlekedésbiztonsági mázzal leöntve, átlagsebességmérés, büntetésből forgalomban kivont járművek és gyorshajtásért elkobzott autók terve. Már azt se tudni, ez már hányadik bőr, amit lehúzni készülnek az autósokról. Korábban a hallgatók megismerhették az egyik neves jogász az autósok ügyvédjének álláspontját a parkolási botrányról. Most következzen a látványosan hallgatag civil szervezetek egyikének véleménye az ügyről. Legin Istvánt, a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Szervusz!
3: Szervusz, ugye, és köszöntöm a hallgatókat is. Sajnos igen, olyan szinten áll a parkolás, hogy már alig lehet betartani. Megszüntették a készpénzfizetési lehetőséget, és legfőképpen a probléma ott van, hogy tájékoztatás sincs róla rendesen. Sőt, maguk a kerületi polgármesterek is megmondták, hogy a rendelet nem fogalmaz egyértelműen. Rendeletből kikerült az a rész, hogy a szélvédő mögé kell jól látható helyre tenni a jegyet, de ebből egyáltalán nem következik, hogy meg kell szüntetni a parkolási automatákat. Sok polgármester meg is tartotta, tehát vannak körzetek, ahol jelenleg is működnek a parkolási órák, sőt megmondták, hogy nem is fogják megszüntetni, mert a bevételből látják, hogy nagyon sokan használják. Legfőképpen kórházak környékén, meg egészségügyi intézmények környékén van ez a lehetőség, de törvényben is benne van, hogy el kell fogadni a készpénzt.
2: Alkotmányban van benne, az alaptörvényben. De egyébként kezdjük ott, hogy van egy fővárosi rendelet, amely olyan, amilyen, most ne vitassuk a tartalmát, de a végrehajtását igen. Tehát, hogyha hoztak egy rendeletet, hogy július 1-től így és így kell fizetni, akkor ennek a fizikai feltételét meg kell teremteni. Jelen pillanatban sok helyen leszerelték az automatát, de nincs jelölve, hogy hol kell fizetni. Az sincs eldöntve, vagy tájékoztatási szinten az autósok tudomására hozva, hogy hogyan lehet fizetni. Ezért szerintem ez a zavaros helyzet pont arra elegendő, hogy titokban, sebben, lobbal kiszélesítették a fizetős területet, hiszen nem tudom, hogy hol kell fizetni, ezek után ott is fogok fizetni, hogy egyébként nem kéne. Tehát két dologot hiányolok. Nincsenek kitáblázva az utcák, legalább minden utcában egy tájékoztató tábla, pontosan leírva mi a teendő, és honnantól meddig kell fizetni. Kettő, nincs jelölve az út szélén, hogy hol van a fizetős terület. Nyugat-Európában ezt egy kék csíkkal jelölik, minden nagyváros így jár el, ahol kék csíkot látunk, az fizetős a idegen autóknak, ahol sárga csíkot, ott a helyieknek van az a esti, éjszakai kedvezményes parkolási lehetőség. Aztán vannak fehér és piros, tehát különböző színekkel jelölik azokat a területeket, ahol valamilyen kivételek vannak, de a kék az általánosan a fizetős terület. Ha leszerelik az automatákat, ahol egyébként ugye eddig jelezte, hogy hol van a fizetési zóna, nem tudja az ember, hogy hol kell fizetni. Én budapestiként sem tudom, hogyha bemegyek a 8. kerületbe, hol kell fizetnem. Nem tudom. Tehát két dolgot tudok tenni, vagy nem fizetek, vagy fizetek ott is, ahol egyébként nem kéne.
3: Igen, ez egy kulcskérdés, és valóban így van. Többször javasoltuk már még az előző egyesületünkbe is, hogy legalább a sarkokon egy-egy parkolóhelyet megkülönböztető színnel fessenek föl, hogy látni lehessen a területet, vagy ahogy te is mondtad, akár egy kék csikkal, ahogy külföldön is van. Valóban a tájékoztatás ez egyszerűen elképesztő, hogy mennyire hiányos.
2: Tudod, de befektetés nélkül nincsen bevétel. Tehát azt nem lehet játszani, hogy nem adok semmit, viszont mindent elveszek. Tehát igenis áldozni kell rá. A másik a készpénz fizetés megszüntetése. Ezt elfogadhatatlannak tartom. Elfogadhatatlan. Ezt meg kell oldani valami módon. Ugye arról volt szó, hogy majd aki ilyen applikáción keresztül fog fizetni, annak jár egy 25%-os kedvezmény majd a budapesti, nem tudom milyen BKV bérletből. De hát ugye az nyugdíjasoknak nem kell bérlet. Nekik akkor aztán nem jár semmilyen kedvezmény. Ez meg megint egyenlőtlenséget jelent az alkotmány szerint is.
3: Készpénzfizetési lehetőségre van jó példa, hiszen Szegeden meg Bécsben is működik, hogy bármelyik üzletbe vehetsz jegyet, és ott ugye különböző időre meg van határozva, hogy mennyibe kerül, és akkor azt kiteszed a szélvédőre.
2: Vagy az órás. Tehát venni kell egy fizikai órát.
3: Vagy a fizikai órás.
2: Olaszországban nagyon jól működik, ezt kiteszed, hogy meddig parkolsz, mikortól meddig parkolsz, és annak megfelelő jegyet beixelsz, ugye meg kell venni egy jegyet, és akkor ennyi az egész.
3: Én azt se értem egyébként, hogyha megszüntetik az órákat azért, hogy kisebb legyen a kezelési költsége, az üzemeltetési költsége az egésznek, akkor miért volt szükség ilyen drasztikus áremelésre? Ez megint azt bizonyítja, hogy csak lehúzásra megy az egész.
2: A környezetvédő szervezetek, az úgynevezett civilek nagyon hallgatnak. Nem értem, hogy miért nem hallgatják a hangukat. Azt sem értem, hogy az alkotmánybírósághoz miért nem fordult még bárki is. Civilek is fordulhatnának, de hát ugye itt vannak az autós érdekvédelmi szervezetek, sehol nem hallani róluk, sehol. Tényleg nincsen se tiltakozás, se tanácskozás, se demonstráció, semmi nincsen. Egy ilyen szervezet, mint a tiéd, ez a zöld utat a közlekedőknek mit tud tenni? Tettetek-e már valami lépést ennek érdekében, hogy hogy javuljon ez az állapot, vagy éppen ne valósuljon meg ebben a formájában?
3: Tettünk lépést, hiszen az összes képviselőnek, a fővárosi képviselőknek elküldtünk egy levelet, amiben kifejeztük, hogy mennyire tiltakozunk ez ellen a rendelet ellen és a megoldás ellen, és kértük, hogy oldják meg a készpénzfizetési lehetőséget. Nagyon szomorú, hogy egyetlen választ nem kaptunk a rengeteg képviselőtől. Ez is érdekes, hogy mennyire nem érdekli őket a civilek véleménye, és valóban készülünk alkotmánybírósághoz is fordulni. Itt ugye fogást kell rajta találni, tehát az ügyvédünk még dolgozik rajta, hogy milyen beadványt készítsünk.
2: Hát egy hónap eltelt, már igazán lehetett volna találni fogást, és nagyon nem kell keresni, nagyító sem kell hozzá, egyértelmű dolgok vannak ebben. Amiket most én itt elsoroltam, vagy itt beszélünk, azért ebben már is van néhány fogódzó. Jó, de hát azt sem értem, hogy a civil szervezetek miért nem tartanak egy közös konferenciát, miért nem hívják össze egymást, miért nem ülnek le egyeztetni és közösen föllépni. Egységben az erő, mondja a mondás.
3: Igen, ebben is igazad van, és meg is próbáltuk, írtunk levelet több civil szervezetnek, ehhez a képviselőknek küldött levélhez is többen csatlakoztak, nem egyszerű az összefogás sem, mindenki megy a maga útján, és éppen nem érünk rá, vagy éppen másképp gondoljuk, tehát ez sem egyszerű dolog.
2: Hát ez a fővárosra vonatkozó terv, illetve az is még, ami januártól várható, hiszen januártól Budapesten már nem lesz parkolási díjmentes a zöld rendszámú elektromos autó, tehát fizetni kell az elektromos autóknak is, ami egyszerű harmjelesztő, hiszen pontosan környezetvédelmi okokból egy csomó dolgot megváltoztattak a fővárosi közlekedésben, kitiltják lassan a belvárosból az autókat környezetvédelmi okokból, a kerékpáros hatalmam átvétel az majdnem teljes káosz van, de mindig a környezetvédelem a hivatkozási pont. Az elektromos autó pedig kifejezetten a pillanati területen környezetvédő járműnek számít. Hogy a fenében lehet az elektromos autót megbírságolni? De ez egy bírság gyakorlatilag.
3: Igen, megszüntették a kedvezményeket, tehát van még kedvezmény, mert az adóban is kedvezmény van, de fizető parkolási kedvezmény az nagyon jelentős volt, és mi se értjük, hogy hol van ebbe a zöld politika, hiszen pont azért volt ez bevezetve, hogy jobban terjedjenek az elektromos autók, ugye, amik semmi CO kibocsátással nem szennyezik a levegőt a belvárosban. Ráadásul olyan rendeletet hoztak, hogy a 2 tonna feletti autóknak duplán kell fizetni, és az elektromos autóknak tudjuk jól, hogy nagyobb a súlya, ugye az akkumulátor.
2: Legalábbis egy jó részüknek.
3: Igen,
2: tehát a többségének,
3: sokan beesnek.
2: Igen, többsége 2000 kiló fölött van. Nyilván az egészen törpe elektromos autókra ez nem vonatkozik, de a jó alsó közép kategóriától fölfelé már igen. Tehát mondjuk az ID4-esnél az már például bele fog esni. Tehát ettől a kategóriától fölfelé fizetni fognak, mint a katonatiszt mindenki, nem egyszer, kétszer. Tehát ahol 800 forint a parkolási díj, óránként ők 1600-at fognak fizetni. Ez aztán meg mindennek a teteje. Ez aztán bünteti. Nem csak tényleg nem csak egyszerűen elvették a kedvezményüket, hanem meg is büntetik őket.
3: Igen, és ha belegondolunk, ugye sok vállalkozó, vagy akár üzlettulajdonos pont azért vette az zöldrendszámos autót, az elektromost, egy az, hogy környezetvédelmi szempontból, másik, hogy tudott vele úgy parkolni, hogy az áruszállítás, meg az utazás, a munkavégzése ne legyen gond. Most őket is tulajdonképpen megkárosítottuk, és ugye halnak ki az üzletek, hát szerintem ez is egy lépés volt.
2: Tehát nyugodtan visszatérhetnek a áruszállítók, ugye van az utolsó 100-200 méteres szállító területre vonatkozó fejlesztés, hogy ilyen kicsi furgonokba átpakolják, és a belvárosokat azokkal látják el áruval. Hát most majdnem mindenki átállt az elektromos szállításra. Szerintem vissza kell állni a dízelre, mert tök mindegy, és az nem lesz 2000 kiló fölötti autó, nem kell duplát fizetni, ha már az elektromos után kétszereset kell fizetni.
3: Áruszállítók szerintem többszörösen vannak büntetve, hiszen rengeteg rakodási területet is elvettek, pontosan a nagykörúton, ugye a kerékpársáv miatt elvették ezeket a helyeket. Tele vannak sajnos ilyen szomorú internetes oldalakkal, akik pont ezeket spécizik ki, és szítják ellenük, uszítanak, és nem veszik tudomásul, hogy ezek a szegény rakodók, az áruszállítók minket szolgálnak ki, és próbálják elvégezni a munkájukat, hogy az üzletek tele legyenek, és tudjunk vásárolni.
2: Januártól, illetve nem januártól, hanem valamikor a közeljövőben, talán már jövőre, mert ahogy ellátom a serénységet, e felé haladunk, a kormány szeretné jelentősen szigorítani a kreszt. Már ugye folyamatban a kresz átalakítása, most már, ha nem lett volna kormányváltás, talán ebben az év végéig már be is vezették volna az újat, de hát most ugye ezt felülvizsgálják, viszont olyan elemeket igyekeznek bele erőltetni, amelyek azért szintén, hogy mondjam, az autós társadalmat nagyon-nagyon durván fogják érinteni. Egyik az átlagsebességmérés, a másik a forgalomban kivonható járművek különböző okokból, és a gyorshajtásért elkozott autók terve. Tehát ugye az osztrák mintára, hogyha valaki túl gyorsan hajt, akkor ráadásul a három csapásnak nevezett jogszabályt akarják bevezetni, hogyha háromszor hajt valaki gyorsan, akkor bekövetkezhet ez, elveszik az autóját. Mi a szervezetetek véleménye erről?
3: Hát mondanám, hogy haladunk az Orwell-i világ felé, de nem haladunk, ez már pontosan az. Az, hogy elkobozzák az autót, ez egyszerűen elképesztő ez az ötlet. Tehát tényleg most már oda jutottunk, hogy szinte terror van az utakon. Kétségtelen, hogy sok a baleset abból, hogy jelentősen gyors hajtanak, de itt nem azokkal van a probléma, aki a 30-as táblánál 40-nel megy, hanem igazán az ilyen versenyzésekkel van a gond, és azok okozzák a nagy balesetet.
2: Rájuk hivatkozva jönne ez a rendelkezés létre, tehát hogyha valaki extra gyorsan hajt, mondjuk 200-al megy a 90 kilométer helyett, és akkor ott történne ez az akció. Én akkor sem értek ezzel egyet, én, mint állampolgár, a magántulajdon védelmi az szent. Szerintem ebben az esetben akkor mondjuk kétszeres vagy háromszoros bírságot kelljen fizetni a normál bírságnál, tehát ami egy nagyobb sebesség túllépésre járna, annak a két-háromszorosát kellene kirúni, de akkor sem elvenni valakinek a sok milliót érő autóját. Ez teljesen, szerintem ez embertelen.
3: Teljesen
2: és elkőstelen.
3: Igazat adok neked, és ugye szerintem én a tapasztalatból azt mondom, hogy mindig így kezdődnek a dolgok, és amikor ezt bevezetik, majd a későbbiekben egyre jobban le fogják vinni a sebességhatárt.
2: Majd jön a lakásfoglalás.
3: Jön a lakásfoglalás is, tehát a végén már oda fogunk jutni, hogyha 130 helyett 140-nel mész, már akkor is elkobozzák az autót. Biztos, hogy ezt így fogják szigorítani előbb-utóbb.
2: A másik az átlagsebességmérés, azért az abban van ötlet, tehát azért ne vessük el rögtön. Ugyanakkor, ha valaki belegondol, hogyha megy egy autópálya szakaszon, és időnként átlépi a megengedett sebességet, általában átlépjük, tegyük hozzá, mert nem tud az ember 130-00-val menni, tehát nyilván a domborzati viszonyok is, meg a közlekedési ütem is néha megkívánja, hogy odalépjen egy picit a gázról az ember. És hogyha ott van egy radar, és lefotóznak, akkor ki kell fizetni a bírságot. Ugye ez nem jó dolog, de ez egy más helyzet, mint amikor fölhajtasz az autópályára, készül egy fénykép rólad, és ahol mikor majd lehajtasz, mondjuk Miskolcnál, akkor is készül egy fénykép, és az egész útra vonatkozóan a nagy szakaszra számítják az átlagsebességet. Megjegyzem, hogy ott azért ott nagyot lehet bukni. Viszont mégiscsak rá vagy kényszerítve, hogy ha időnként túl is léped azt a sebességet, azért tartósan ne tedd meg. Tehát ez azért mérsékli majd a gyorshajtási kedvet. Ugyanakkor megmondom, előfordulhat, hogy viszont egy kicsitvel gyorsabb hajt az ember az átlag a kötelezőnél, akkor a végén tényleg belefut ebbe a sebességmérési problémába.
3: Jelenleg készül az új kressz, és már sokan említették, hogy annyira fejlett az autóknak a technikája, hogy igazán megemelhetnék az autópályán egy kicsit a sebességhatár. Tehát,
2: erről szó volt eddig is.
3: Igen, és véleményem szerint is ezt igazán meg lehetne tenni. Látszik ebből is, hogy azt mondják sok a gyorshajtó, hogy a 130 már a modern autóknál eléggé lassú sebesség, az életünk is egyre modernebb és gyorsabb lett, tehát autópálya elég biztonságos.
2: Én azzal nem értek egyet, hogy ez majd megoldást hoz, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy ha 70 a megengedett, az autósok 80-90 nem mennek. Ha 90 a megengedett, 100-110-zel mennek, a 130 helyett 140-145-50. Megjegyzem, a rendőrség sem 130 kilométernél méri a gyorshajtást. Nem árul meg, hogy hol és milyen sebességhatárnál, de ennél magasabbnál, mert van ráhagyás. Így humánus, így normális, hiszen mondom, vannak ugye olyan helyzetek, amikor kicsit az ember odalép. De hát azt gondolom, hogy a sebesség határ felemelése általánosságban nem segít semmit. De hát itt a másik, a forgalomból kivont járművek esete. Tehát, hogyha bizonyos szabásértések történnek, akár többször is, akkor kivonják az autódat a forgalomból. Az is, ez is egy érdekes dolog, nem? Hiszen te a többszörösen leadózott pénzből vásárolod az autódat, az a te tulajdonod, és nem fogod tudni eladni, mert kivonják a forgalomból.
3: Hát igen, elég különösek ezek a rendelkezések. Mint mondtam, orwelli hangulatot hoznak. Valóban már eléggé túl van szankcionálva a gépjárművezetőknek ez a része, és én nekem mindig ott a problémám, hogy amikor megyek 30-al egy 30-as táblánál, és látom, hogy mellettem a versenykerékpáros elszágult 60-nal, tehát ez eléggé szörnyű érzés. Minden járművet kéne figyelni, és a gyorshajtásról mindenkit bevonni. Tehát a kerékpárosoknak is illendő lenne valami azonosítást kitalálni, rendszámot, vagy valami hasonlót, hogy ilyen esetben ők se száguldozhassanak. Én sok helyen egyébként indokolatlannak is tartom az ilyen 30-as, meg 20-as táblákat. 50 a megengedett sebesség a lakott területen belül is, és most már egyre kevesebb helyen engedélyezik, ami elég szomorú, és is hát kirakják a fix trafipaxot, oda teszik a táblát szinte egy alig látható helyre, és akkor belecsúszik az ember még véletlenül is.
2: Veszprém felé, Balatonnól tartottam a minap, és meglepetéssel láttam, hogy olyan fixen telepített sebességmérő dobozok vannak kint, amelyeket egy, előre jeleznek láthatóan, kettő, maga a doboz színnel jelzi, hogy én milyen sebességgel tartok. Ha nem jelez semmit, akkor biztos, hogy messze alatta vagyok a megengedett sebességhatárnak. Ha jól megyek, nagyjából a zöld színnel jelzi, ha gyorsabban pirossal, és számítatok rá, hogy lefényképeznek. Na ezt tartom közlekedésbiztonsági szándéknak. Tehát itt egy komoly szándék van, hogy ne hajtsak gyorsan, és nem a büntetés a cél.
3: Igen, ez így van. Budakeszin is láttam ilyen trafipaxot, amin van egy monitor, és amikor rendesen haladsz, rendes sebességgel, akkor egy zöld vigyorgó fejet láthatsz, ha pedig gyorsan hajtottál, akkor egy piros, szomorú fej van egy csüggedő szájjal. Szerintem is ez elég feltűnő, és úgy néz ki, hogy egy humánusabb megoldás.
2: Fél percünk maradt. Pista, mit tervez a zöld utat a közlekedőknek? 30 nap eltelt. Nem történt semmi. Léptek már? Tehát keresitek a kapcsolatot az autósokkal, a többi szervezettel? Mi lesz a következő lépés?
3: Keressük a kapcsolatot, amit mondtam, hogy egy kicsit nehezen működik, akadozik. Sajnos a bejegyzésünkkel is még mindig probléma van. Ez régi ügy, és igyekszünk esetleg az alkotmánybírósági beadványt is megfogalmazni, tehát az ügyvédünknek is küldjük az ötleteket, és ő is igyekszik kidolgozni.
2: Jelentkezhetnek nálatok a hallgatók, az autósok?
3: Természetesen bárki, ha akar dolgozni.
2: Nem dolgozni, ötletekkel.
3: Ötletekkel is. Van Facebook oldalunk, nyugodtan oda lehet írni, föl lehet velünk venni a kapcsolatot, de tagokat is szívesen látunk, aki dolgozni akar és aktív szeretne lenni.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Legén Istvánt, a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
1: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő 4-ből már csak 2 blokk termel áramot Pakson, ennek megfelelően 8-ból már csak 4 szivattyú szállít hűtővizet a paksi atomerőműbe. A lekapcsolásról, ami vélhetőleg hétfőig megtörténik, még nincs részletes beszámoló, de ha lesz, akkor természetesen mondjuk majd. Nem marad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválság helyzet. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket léptet életbe, mint ahogy minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását is lekapcsolják legkésőbb hétfőtől. Az energiahelyzet miatt mától augusztus 9-éig szigorú takarékossági intézkedéseket vezetnek be a Veszprémi sportuszodában. Délután 5 és este 10 óra között a légkezelő rendszereket leállítják, a szellőzést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek. Az energiahelyzet súlyosbodása esetén további korlátozások bevezetésére is szükség lehet majd.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával felfelé megy, még igaz nem jelentős mértékben, egy 2%-os pluszban van a BUX, a forgalom 146.737 ponton, 12,3 milliárd forint a tőzsde forgalma. 7%-kal emelkednek a MOL részvények, 4530 forinttal jegyzik őket, az OTP 4%-kal gyengült, 46700, a Richter 1,4%-os emelkedésben 11900 forint, a Magyar Telekom egy 10%-os pluszban 2752 forinton. Az energiatermelő cég, az Alteo kirobbanó formában 7,1%-kal rallizik, 3770 forinton jár. A MOL 100 halombattai finomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére, ezt a miniszterelnök mondta a helyszínen 100 halombattán. A Duna alacsony vízállása a létesítmény működését nem érinti, mivel a szükséges fejlesztéseket a MOL korábban elvégezte. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt azt mondta, hogy Magyarországon van elég üzemanyag. Várhatóan holnaptól egyébként teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, és hát ez nagyon jó hír a hazai elektromos helyzet, elektromos piac szempontjából, ez csaknem 400 megawatt termelői kapacitást jelent majd. A harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében, körülbelül egy tucat településnél. A helyi vízi közmű megerősített szolgáltatással ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, de segítséget kapnak majd a honvédségtől is. Ezzel együtt a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell majd a térségben. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25.000 határsértő visszatért Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. 50.000 ember jutott be, becslések szerint illegálisan egy nap alatt, a többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló kerítéssel megerősített hullámtörő gátat. A BBC információi szerint legalább 15 ember a tengerbe fulladhatott emiatt. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, a parti őrség jelenlétét is fokozzák, de katonákat is vezényeltek a térségbe. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy tömegesen jutottak be illegálisan Marokkó felől Ceutába, az észak-afrikai spanyol autonóm városba.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután hátralévő részében sem kell csapadékra számítani, mint ahogy a légmozgás is gyenge lesz. Most 34-39 fok van, késő este 21-32 fok várható. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó rádzást kívánunk mindenkinek, péntek délután fintek világa, Siklós Bence a PIK tanácsadója itt a stúdióban, és Fetter István újra a Cibbank kisválti üzletág vezetője, mert hogy azért nagyon sok kérdés bennünk maradt, ugye múlt héten end-to-end online számlanyítás, kisválti bankolás, digitalizációja, tanulságok a Cibbanknál, erről beszélgettünk, tehát a mesterséges intelligencia természetesen szóba került.
3: Igen, igen, az AI is szóba került, de ugye a fő fókusz a digitalizáción volt, hogy ez már ugye egyre jobban alapelvárás, nem csak lakosságem, üzleti oldalon is, és hogyha ez már egyre inkább alapelvárás mindenhol, akkor hogyan lehet differenciálódni? Itt ez a fő kérdés, hogy nálatok mik ezek a fő pontok?
4: Örülök, hogy újra itt vagyunk, köszönöm. Ami szerintem nagyon fontos, hogy vannak a piacon olyan versenyzők, akik csak digitálisak, vannak olyan szereplők, akik még a digitalizációban nem mélyültek el, de egy komoly lefedettséggel személyes jelenlétet kínálnak, és azért viszonylag kevés olyan szereplő van, amelyik tudja hozni a legkomolyabb fintekeknél látott customer journey-t és innovatív megoldásokat, de mellette egy nagyon komoly nemzetközi háttere van, egy nagyon komoly múltja, megbízható, stabil, tényleg az életű megtakarítását ott el merjük helyezni, mellette akár társadalom formáló szerepe van, komoly értékei, ESG, környezetvédelem, és így tovább. És ugye mi ezt a színvonalat, meg ezt az étoszt akarjuk hozni, és hozzuk is. Hogyha pedig konkrétan hogy a digitalizációt nézzük, akkor jelenleg nem azzal a szándékkal digitalizálunk, hogy a személyes tanácsadói szerepet kiváltsuk, hanem azzal a szándékkal, hogy minél több időnk maradjon arra, hogy érdemben, személyesen tudjunk beszélni az ügyféllel, akár vállalati oldalon, akár lakossági oldalon, ezért minden olyat digitalizálunk, aminél úgy érezzük, hogy a személyes varázs, a személyes jelenlét nem vagy kisebb mértékben tudna értéket teremteni, és teret adunk annak, hogy találkozunk. Tehát például lakossági oldalom end-to-end online számlanyítás, end-to-end online személyi kölcsön, end-to-end online jelzálogitel, de azért még a törvényi megfelelés miatt egyszer legalább találkozni kell. A vagyonkezelést és minden mást is meg lehet oldani online, de ott már a portfólióépítés miatt nagyon szeretjük azt, hogyha van egy személyes tanácsadás, van egy személyes bizalomépítés. Hogyha pedig ugye a vállalati oldalt nézzük, akkor ott is end-to-end online számlanyítás, a saját piaci hiteleknél egyébként már bizonyos hitelkörben már elérhetővé tettük azt, hogy ott is lehet online hitelt fölvenni. A Kavosz Széchenyi Kártya program esetében még nem, ott ugye van egy Kavosz-Vosz körös egyeztetés, és utána papíralapon történnek a dolgok, ugye a kereskedelmi banknál, de ahogy a korábbi adásban beszéltük, ugye a soft POS-t is már lehetővé tettük online, és ugye haladunk tovább, hogy minden egyes termék elérhetővé váljon online is.
2: Milyen érdekes ez majd egy-két év múlva, vagy öt év múlva mérleget vonni, hogy mi történik a személyes megbeszélésekkor, mennyiben különbözik az az ügyfélkör, vagy az a tevékenység, mint amit az emberek egyébként digitalizálva online, bármikor, bárhonnan, karosszékből a bankkal lekommunikálnak, hogy hol vannak azok a finomságok, hol vannak azok az értékek, amiket hozzá tud adni a személyesen. Ez egy nagyon izgalmas időszak, mint amikor a kettőt együtt kell párhuzamosan művelni, nem?
3: Igen, itt ugye a komplexebb feladatoknál azért jó, hogyha van egy
2: hát egy szakember. Egymás szemében nézni, igen, és hogy az mit tud kihozni az ügyfélből is, a helyzetből is, tehát igen. Én erre gondolok, a vállalkozásból is, akár ötlet szinten is, tehát azért azt gondolom, hogy itt még azért nagyon komoly versenyelőny van, akkor, hogyha egy pénzintézet, akármilyen bank, az még a személyeset az hozzá tudja tenni, vagy hozzá akarja tenni. Igen. Ez nyilván szándék kérdése.
3: Igen, meg itt, amit pedzegettem még múltkor, ugye az AI kapcsán, ugye alapvetően most az adminisztratív, repetitív feladatokat automatizálja, és akkor ugye a komplexebb feladatok megmaradnak a szakértő bankároknak, de ugye ezek egyre inkább fejlődnek ezek a rendszerek, és ugye most már az agentek autonóm tudnak feladatokat elvégezni, hogy látod, hogy a jövőben mennyire látsz esélyt arra, hogy kiszorítsák úgymond idézőjelbe a bankárokat ebből a szakértői, tanácsadói pozícióból, amiket most ugye, amire most több idejük van ugye a repetitív feladatok automatizálása kapcsán. Ez reális veszélye számukra.
4: Itt ugye nagyon megosztanak a vélemények. Én úgy gondolom, hogy idővel mindent és teljes körűen majd digitálisan meg lehet oldani, és a digitális agentök, vagy ugye általánosságban a mesterséges intelligencia idővel minden teljes körűen meg tud oldani, technológiailag. Most ugye az a kérdés, hogy mi, mint emberek, igényeljük-e majd azt, hogy egyébként minden kvázi ilyen szemtelenül, emberi beavatkozás nélkül, vagy anélkül, hogy említetted, hogy egymás szemében nézzünk, oldódjon meg. Lehet, hogy a ma élő generációk, akár még a legfiatalabb generációk is még igényelni fogják azt, hogy azért legyen személyes interakció, de lehet, hogy esetleg a ma még meg nem született, vagy a legfiatalabb generációk már ezt nem fogják.
2: Ezt nem lehet most megmondani, így van. De hát ez pont olyan, mint a bitcoin, vagy az arany. Hát van, aki ebbe, van, aki abba, nem?
4: Igen, ugye nem is feltétlenül mondják, hogy digitális arany, igen.
2: De van, aki még ragaszkodik a fizikális aranyhoz, és van, aki már ezt teljesen el tudja engedni, és akkor ő azt mondja, hogy akár legyen ez bitcoin. Azt hogy dönti el a CIB bank, hogy a fejlesztés az házon belül menjen végre? És nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években, itt a Marcival és Szuper Marcival. Tehát, hogy házon belül vezetem ezt végig, ezt a folyamatot, vagy pedig egy fintech céggel karöltve?
4: Mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert egy nagyon erős anyabankunk van, és ez a nagyon erős anyabank, ugye Olaszország legerősebb bankja, de mellette 12 országban lánybanki szinten van jelen. Ezért nagyon sok mindent le tud fejleszteni mérethatékonyan, és a lehető legjobb technológiákat tudja a lánybankoknak odaadni. De ugye nagyon okosan gondolkodik az anyabank, mert egy olyan jól kiszámítható kettősséget tart fönn, hogy a lehető legtöbb dolgot platform szinten közösen együtt mérethatékonyan végig gondolni, így lehet a legjobban tárgyalni, de lehetővé tenni lokálisan a helyi alulról építkező kezdeményezéseket. És hogyha van egy lánybank, egy jó kezdeményezés, akkor azt föl lehet vinni anyabanki szintre, és ezeket a
2: tehát átjárható a rendszer, ez a piramis.
4: Ez egy nagyon jó, ez egy nagyon okos megoldás.
2: Ami nekem még eszembe jutott itt a mesterséges intelligencia kontra személyes banki tanácsadás területen, az, hogy vajon a mesterséges intelligencia ebben a jelen pillanatban mennyire tudja azt felmérni, hogy én milyen kockázatot vállalok. Tehát amikor te ismersz engem, mint a bankárom, és nem tudom, együtt dolgozunk 10 éves, pontosan tudod, hogy az érzfavandás az mennyire kockázat vállaló, vagy kockázat kerülő, hogy egy ajánlatban mi az, amit be lehet neki ajánlani, mi az, amit nem, mi az, amitől talán távol kell tartani. A mesterséges intelligencia nyilván mindenre megtanítható, de ez egy érdekes határvonal lehet akár a jövőben, hogy ez a dolog, szóval hol válik ez a kettő majd szét?
4: Én azt gondolom, hogy elméletileg fel tudnám mérni, és a jövőben meg bizonyosan, de azért a mai jelenkori gyakorlatban itt minimum egy nagyon komoly MiFID tesztet kell kitöltetni az ügyféllel, és végig kell nézni azt, hogy milyen vagyoni helyzettel rendelkezik, hogy milyen havi jövedelemmel rendelkezik, hogy milyen életcéljai vannak a jövőben, hogy milyen cash in és cash out flow-k vannak, és hogy milyen a kockázatvállalási határ hajlandósága, illetve milyen az edukációja a pénzügyi termékek iránt. Tehát a legrosszabb az, amikor egy adott bank mondjuk egy olyan terméket kínál, ami tő tőkeáttételes, bonyolult opciós, egyéb derivatív termékeket tartalmaz, és egyszerűen az ügyfél pedig nem értette meg.
2: Nem látja át.
4: Igen, van egy komolyabb beesés, és utána egy olyan stressz helyzet áll elő, ami elfogadhatatlan. Ilyen nálunk nem lehet. Egy nagyon komoly elemzés előzi meg mindezt. Nagyon sok különböző befektetési alapot kínálunk. Nagyon sokat az Eurizon Hungary-vel, de vannak harmadik feles alapok is. Nagyon sok alapunk tőkevédett, tehát a viszonylag alacsonyabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfelek számára tőkevédett alapokat ajánlunk.
2: Ez nagyon izgalmas számomra, mert itt van egy fintech, itt van a PIK, és itt van a CIP Bank. Te van egy klasszikus szereplő, és itt van egy fintech cég. És milyen izgalmas az elmúlt 10 évvel ezelőtt, mondjuk, hát ők versenytársak voltak. Ugye azt mondtam, hogy a bank és a fintech cég. Ugye mindig mondtuk ezeket a nagy tankerek, meg kicsi motorcsónak hasonlatokat. Az egyik lassú, konzervatív, a másik gyors, harabdálja a nagyot. És hogy most már egész más, itt most már együttműködés is nagyon gyakran látható, tehát amikor a bank azt mondja, hogy a fintech céggel karöltve valósít meg valamiféle fejlesztést, vagy pedig olyan helyzet is, amikor a fintech az egy versenytárs.
3: Igen, ez amikor a helyzet megköveteli, hogy hogyan kell alkalmazni.
2: És hát ezt a banknak kell eldönteni, gondolom én, hogy viszonyul ezekhez a lehetőségekhez, a konkurenciához, és hogyan választ magának jövőképet a bankok, neobankok és fintekek háromszögében. Ha ezt most jól vázoltak, nem biztos.
3: Hát, hogyha jól tudom, akkor ti is működtök együtt több fintech céggel is különböző beyond banking területeken. Ugye ez lett volna a másik, amire így rákérdeztem, hogy amikről beszéltünk most így az előbbi percekben, akkor az itt erősen a beyond banking felé tart a trend, így a bankok szempontjából, hogy ezek azok a szolgáltatások, megoldások, amik túlmutatnak a klasszikus banki szolgáltatásokon, de hogy visszaadom a szót, hogy tudjál reflektálni ezekre. Hogy látod ezt?
4: Ja, abszolút így van. Tehát nyilvánvalóan van egy versenyhelyzet is, amikor a legnagyobb fintekek adott esetben már konkrétan banki engedéllyel is rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek, adott esetben már lehet, hogy univerzális banki szolgáltatásokat nyújtanak, de azért jellemzően még a legtöbb fintek inkább nis szereplő, egy-egy nagyon komoly tevékenység körre koncentrál, mondjuk a devizakonverzióra, vagy mondjuk a számlavezetésre, vagy mondjuk a vagyonkezelésre. Nem véletlenül jellemzően a flóra, tehát jellemzően az állományok mozgására, a pénzforgalomra, olyanokra, ahova ugye nem kell kockázatkezelés, nem kell hitelezés, azáltal nem kell jelentősebb tőke, és ezért a mindennapi bankolásban idővel mind lakosság, mind vállalati oldalon eljutunk oda, hogy szeretnénk hitelt fölvenni, és akkor jellemzően egy klasszikus, tradicionális bank jön, mert a fintekek egy jelentős része nem ilyen szolgáltatás.
2: Street food és Michelin csillag. De most nem csak azért eszem az utcán gyorsan egy gíroszt, vagy valamit, de elnézést a fintekektől, de azért van, mikor beülök egy háromfogásos ebédre, ugye van? Na jó. Lehet, hogy rossz, de gasztropéptom.
4: Nem, abszolút értem a példát, és abszolút igen, tudom is, hogy mire gondolsz. Nyilván a fintekek között is van olyan, amelyik nyújt, vagy nyújthat, akár buy now, pay later szolgáltatást, akár leszámítolás, faktoring, vagy egyéb más szolgáltást. És emellett persze vannak olyan fintekek, és talán ebből van a legtöbb, akik egyébként nem is szeretnek versenytársai lenni a bankonak, hanem jellemzően beszállítói szeretnek, vagy mondjuk partnerek. Úgy partnerek, hát, stratégiai partnerek. Mint a PIK.
3: Igen. És nálatok mi a jellemző, mely területeken dolgoztok együtt fintek cégekkel?
4: Ugye például az adatok agregálása, tehát amikor egy közös platformon szeretnénk hozni, ugye az apikon keresztül sok különböző banktól begyűjtjük az adatokat, ez persze törvényi kötelességünk is, most már ugye mindegyik bank csinálja ezt, ilyenkor is fintekekkel dolgozunk együtt, ugye a korábban egyeztetett, vagy korábban beszélt ugye autentikációs eljárások során, ugye hasonlóképpen, de egyébként nagyon sok ilyen megoldás, most egy egyszerű példa csak, amikor a marketing tevékenységet nézzük meg, és a közösségi médiában, vagy akár SEO felhasználással, különböző böngészőkben, és így tovább hirdetünk, ott is nagyon sokszor fintekek jönnek be. De egyébként PIK-nek ugye nagyon jó edukációs tartalmai vannak, illetve nagyon jó gamifikált olyan edukációs rendszerei, ahol a fiatalok is nagyon el tudják sajátítani a pénzügyi lehetőséget, ez is egy nagyon jó együttműködési lehetőség.
3: Itt nagyon szívesen segítünk a CIP Banknak, hogyha bármiféle ilyen problémába ütköztök, a PK rendelkezésetekre.
2: De a vége fel egy kérdés, hogy mennyire akarnak láthatóak lenni a bankok, vagy akár a CIP-bank? Mennyire kell pregnáns, látható szereplőnek lenni? Vagy pedig inkább mindent is csinálni, de kissé láthatatlanul?
4: Nagyon fontos láthatóvá lenni, és láthatóvá válni, és láthatónak maradni. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt az Intesa Olaszországban maximálisan látható, ugye a legnagyobb brand. És ezt a hatást, ezt az érzést kell a lánybankoknak is elérni. Ugye ez nagyon fontos, látható, hogy megújult a színvilágunk, megújult az arculatunk, és mindenben ugye az anyabankkal közös értékeket képviseljük. Emellett nagyon fontos az, hogy nem csak a bankok egymással, meg a bankok és a fintekek versenyeznek, hanem az ügyfelek figyelméért és idejéért más egyéb iparágakkal is versenyzünk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy amikor az ügyfél tanácsot szeretne kérni, egyeztetni szeretne, komoly döntések elé néz az életébe, és megbízható partnert keres, akkor a CIP Bank és az Intesa csoport jusson az eszébe, és azt mondja, hogy igen, mondjuk házasság lesz, gyermekáldás lesz, cégalapítás lesz, generációváltás lesz, bővülés lesz, oké, akkor én a CIP Bankba fogok menni az Intesa csoporthoz.
3: Igen, én ebben a részben teljes mértékben egyetértek veled, de azt ketté szedném, hogy mondjuk image, brand, PR oldalon mindenképp a láthatóság az olyan fontos, de például, hogyha fizetésekről beszélünk, akkor ott fontosabb a láthatatlanabbság, hogyha van ilyen szó. Itt azt értem, hogy a banki szolgáltatások most már egyre jobban, egyre inkább beépülhetnek a vállalkozások napi folyamataiba, és ugye az lesz az alapvető elvárás is számukra, hogy ne kelljen bonyolult dolgokat intézniük a banki applikációk, hanem minél gyorsabban, súlódásmentesen tudják intézni a pénzügyeiket.
4: Igen, ez így van. Tehát a Beyond Banking megoldások egy része pont erre összpontosít, hogy ne kelljen mondjuk külön hitelt fölvennem. Talán az egyik legklasszikusabb példa, hogy mondjuk ne kelljen külön egy áruhitelt fölvennem, vagy egy személykölcsönt fölvennem, hanem amikor megveszem a terméket, szolgáltatást, akár white label módon, vagy akár tudatosan oda kattintva, közben egy pénzügyi szolgáltást is megveszek. És tényleg a buy now, pay later abszolút egy ilyen megoldás. Úgyhogy ez a tradicionális pénzügyi szereplőknek is egy nagyon fontos feladat, hogy meg kell érteniük azt, hogy ez már az új korszele, ahol nem feltétlenül az old school megoldás lesz, hogy igen, előbb bemegyek a bankba, nagyon hosszú hetek, hónapok alatt valamilyen pénzt fölveszek, és utána megvalósítom az álmaimat, hanem ezek egy szintére lesznek, és jó értelemben nem is biztos, hogy tudatosul bennem, elválasztom a folyamatokat, hanem egybe megkapom.
3: Beyond Bankingnél maradva, hogy látod mondjuk a CIP Bank esetében, inkább saját fejlesztésekre hagyatkoztok, vagy inkább partneri ökoszisztémákat akartok építeni, hogy ez ugye helyzetfüggő, hogyha igen, akkor melyikből van inkább több arányaiban, hogy ezt hogy látod?
4: Mi az ökoszisztémában nulladik körben a bankbiztosítások, úgy általában a bankbiztosítási üzletek biztosítások irányába indultunk el. Anyabanki szinten is nagyon komoly az együttműködés a Generálival, és lánybanki szinten is ez nagyon komoly. Lakossági oldalon és vállalati oldalon is a legszélesebb körű biztosításokat kínáljuk. Egy olyan saját fejlesztési platformot hoztunk létre, Bingo néven, amivel az ügyfelek néhány gomnyomással azonnal a lehető legjobb biztosítást tudják megszerezni. Legyen szó akár a saját értékeiknek a biztosításáról, vagy ami a legfontosabb érték, ugye a saját életük, egészségük és a szeretteik élete egészségének a biztosítása, de tovább menve felelősségbiztosítás cégek esetében ugye a legkülönbözőbb vagyonbiztosítás. Ez kvázi egy insurtech néven is ismert megoldás, a fintekek mintája. Tehát, hogy ez már az ökoszisztémának a része, és utána pedig lehet tovább építkezni. Azért nagyon sok bank gondolkodik abban, hogy esetleg kínáljak még autópályamatricát, kínáljak még mozijegyet, kínáljak még múzeumbelépőt, És ez még azért nem egy eldöntött dolog, hogy feltétlen szükséges-e az, hogy a bank, mint egy nagy bevásárlóközpont mindent kínáljon. Úgyhogy ez nem egy eldöntött dolog, hogy mi a helyes irány. Mi magunk is ezt kutatjuk, hogy mi az, amiben még segíteni tudunk, tudva, hogy azért mi alapvetően egy bank vagyunk.
2: Igen, bank vagy marketplace, ugye? Tehát ez is a jövő kérdése. Igen. Meg a Válti Bankolásról beszélgettünk. Itt nagyon szépen köszönöm Siklós Bence Pik, Fetter István Cibbank Kisválti üzletág vezető. Nagyon izgalmas korszak ez nálatok, ugye, banknál? Azért jól érzi, nem csak a fintechen izgalmas, nálatok is.
4: Abszolút. Tehát most néhány hét hónap alatt többet változunk, többet fejlődünk, mint adott esetben korábban évek alatt, és nagyon jó, hogy együtt tudunk nőni, együtt tudunk fejlődni az ügyfeleinkkel, akik értelemszerűen a legfontosabb. Számunkra.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok jövő pénteken, Fintech világa, a hírek, az információk a fintech.hu-n.
4: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. I got rhythm all in my shoes, soar from heaven the blues. So come on baby, come along.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Estére összehívták a Védelmi Tanácsot kormányzati szinten. 1982 óta, a paksi atomerőmű teljes beüzemelése óta még nem volt példa leállításra, de most ez is megtörténik. Nem jelent ez nukleáris veszély, tervezett biztonsági protokollok alapján állítják le. A következő két hétben ugyanakkor nem látszik jelentős mennyiségű csapadék a Duna vízgyűjtő területén. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint, de ez folyamatosan változik a vízügy tájékoztatása alapján, kedden vagy szerdán következhet be. Jelenleg 965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már ma este 7 óra 8 óra körül újabb csökkentésre kerül sor, emlékeim szerint 240 megawattal csökkent tovább az erőműnek a kapacitása, termelése.
1: Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválság helyzet. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz, egyébként minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják legkésőbb hétfőtől. Műhold felvételek szerint tovább terjed az Omán partjainál veszteglő Caroline Bedzengi tartályhajóból szivárgó kőolaj, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt a partmenti védett tengeri területek esetleges környezeti károsodása miatt. A Reuters által elemzett műholdképek és hajózási szakértők szerint a hajótest legalább egyik tartályblokkja megsérülhetett, ezért jut nyersolaj a tengerbe. A monszun időszak erős szelei és hullámzása ráadásul tovább gyorsítja a szennyezés terjedését.
0: Tőzsde hírek.
1: Zárás előtt fél órával a hazai értéktőzsde egy 10%-os pluszban 146.567 ponton, a forgalom 12 milliárd 823 millió forint, 6%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.528 forinton jegyzik őket, az OTP 2%-kal gyengül 46.780, a Richter 7%-os erősödésben 11.820, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül 2738 forinton jár. A devizapiacon az euróért 364 forint 50 fillért kell adni. Európában a főbb indexek 1/10, illetve 6% közötti erősödésben mennek le mínuszba. A londoni tőzsde 6%-kal gyengül hirtelenjében, a német DAX 1/10, a francia tőzsde egy 2%-os pluszban úgy, ahogy még tartja magát, viszont az olasz és a spanyol tőzsde 1-1%-os mínuszban jár. A Wall Street-en is megfordult a kereskedési hangulat, a Dow Jones 1%-os mínuszban, az S&P 500 2%-kal megy lefelé, a Nasdaq pedig gyakorlatilag stabil.

0: dolognál. Az euró-dollár a szembeni árfolyama most egészen pontosan az 1,15-ös szinten. A kőolaj elkezdett drágulni 1%-kal, 89,97 $ a Brent ára, az amerikai könnyolajé 85,10 $-en jelen pillanatban. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. Mintegy 50 ezer ember jutott be becslések szerint illegálisan egy nap alatt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. A BBC információi szerint legalább 15 ember a tengerbe fulladhatott. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, új járőrhajók érkeznek, illetve búvárok. A határszakaszra kivezényelték a katonaságot is.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban nem kell csapadékra számítani, időnként megérénkül a szél, a hőmérséklet 13-25 fok között várható. Holnap napközben napos, gomoly felhős, fátyol felhős időre van kilátás. Szombaton csak egy-egy zivatargóc az északnyugati határszélre sodródhat be, egyéb iránt rekkenő hőség lesz 36-39 fokkal. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
2: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Motivátor legfrissebb nyári kiadása. Nagy Gábor, Kőrösi Zoltán, az Eventend Group alapítói, szokás szerint és tulajdonosa itt vannak a stúdióban, és Nell Béla holding vezetővel egészültünk ki, és amikor bejöttetek így hárman a stúdióba, és mint a heringek így összeálltatok, mint a biciklik a kocsma előtt a nap végén, akkor azt mondtam, hogy hát az Eventrendnek piszak erős júliusa volt, sőt ez a harmadik hét, ez volt talán a legkeményebb. Hát honnan induljunk? Mert indulhatnánk Bikácsról is, de nem, hiszen itt vagyunk a Váci úton, akkor csak egy ugrás a Pozsonyi út, akkor kávéház.
3: Zolinak adjuk a szót.
2: Tessék.
4: Talán amikor ez az adásban megy ez a műsor, akkor a nézők, hallgatók is értesültek már róla, hogy újra nyitott a Dunapark kávéház, ami abba a történelmi kávéházi és épített kulturális örökségi vonalunkba illeszkedik, aminek már része a Gunder, része a Centrál, része a Főrösség, része a Városliget Café, része a New York, és majd része lesz egyébként a Múzeum Café is ősszel. És a Dunapark Café ilyen szempontból a, hát egy idős dáma, mert ugye majdnem 90 éves, de a legfiatalabb ebből a kollekcióból. Tehát valójában
2: a gyöngysorban vannak idősebb hölgyek is.
4: Így igaz. Tehát, hogy még egy középkorú hölgy a történelmi kávéházak sorában. És egy két hónapos felújítást követően, amit egyébként jó részt a Béla vezényelt le meg az ott lévő csapat, újra nyitottuk, és a Dunapark Kávéház újra a Pozsonyi út és Újlipóciának a nappaliává válik és vált, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják szeretni. Gábor mindig úgy mondta, vagy többször úgy apostrofálta, hogy a harmadik hely, de hát azt gondoljuk, hogy vannak olyan történelmi kávéházak, amik úgy történelmiek, hogy a helyiek, és ez talán Dunapark az egyetlen ilyen, az összes többi hely az alapvetően erősen turisztikai orientáltságú. Nyilván itt is lehetnek, meg lesznek turisták, de azt látjuk, hogy ez a helyieké, ez a 13. kerületnek, Újlipót városnak az ikonikus kávéháza.
2: Mondd el ezt a hármast.
3: Igen. Ez egy amerikai szociológus, egy pszichológus, Ray Oldenburgnak az elmélete, hogy vannak harmadik helyek, és hogy az első hely az az otthonunk, ahol a családunk, a szeretteink vannak, ahol a privát életünknek a fókusza van. Aztán a második hely a munkahelyünk, ahol önmegvalósítás, felelősség, egyfajta társadalmi szerepnek a betöltése történik. Értelemszerűen a kenyérkeresetünknek is ez a helye, és itt tartjuk fönn a családunkat, az egzisztenciánkat, és vannak a harmadik helyek, a third place, ami ami pedig azok a helyek, ahol kapcsolódunk, ahol az életünknek a tét nélküli részét és a éljük, ahol összefutunk azokkal az emberekkel, akikkel egy közösségbe járunk. És valójában, amikor erre rátaláltam, erre itt a gondolatra, akkor nagyon azt éreztem, hogy ez illik a Dunapark kávéházhoz, de vannak más helyeink is, amikhez ez illik, mert ezek a helyek a közösség szempontjából fontosak, fontos találkozóhelyek, fontos kapcsolódási helyek, ahova visszajárnak az emberek, és ugyanazokkal az emberekkel összefutnak néha. Több olyan történetet hallottam a barátaink köréből, meg az ismerőseink köréből, aki azt mondta, hogy én ide jártam, én itt tartottam a megbeszéléseimet, és bár ez a munkához is kapcsolódik, de aztán utána ott ellazultam, és ismertek, és az életemnek a részévé vált ez a hely, és valójában ilyen harmadik helyek adják a társadalomnak, meg a közösségnek a szövetét, meg vagy teremtik meg a lehetőséget, hogy ez a szövet erősödjön, és én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a digitális platformokon keresztül, kapcsolódunk csak egymáshoz, akkor ezeknek a helyeknek a jelentősége még jobban felértékelődik, és a Dunapark hagyományosan egy ilyen hely, annak a közösségnek, a Újlipótvárosnak a saját helye, de nagyon sokan, nekem volt olyan érdi ismerősöm, akivel itt futottam össze, és azt mondta, hogy én most már évek óta ide járok, és nagyon jó, hogy most újra van lehetőség egy felújított, egy megújult Dunaparkban ugyanezt az élményt megtalálni. Úgyhogy ez a harmadik hely, és én azt gondolom, hogy mi az Eventrendben valahogy ilyen harmadik helyekkel foglalkozunk, életre szóló pillanatokat próbálunk teremteni, de valahogy mégiscsak a találkozások és a kapcsolódások helyszíneit próbáljuk létrehozni.
2: Hát gyűjtetek a bakancslistás helyeket, gyűjtetek a kávéházakat, de ez sem önmagában kávéház, és most te jössz, Béla. Ez sokkal több annál, és ráadásul ez megint nagyon óvatosan kellett nyúlni. Tehát ez az összes többi objektumotok is ilyen, mert mondtam is, amikor bejöttetek, hogy hát nekem rögtön Poirot jutott eszembe, és Béla mondta, hogy igen. Hát a Poirot, ahol lakik, az egy ugyanilyen árdekós hangulat, és ennek megvan a történelme, megvan a hagyománya, megvan az értékrendje, és ezt kell valahogy most új köntösben, a régi törzsvendégeknek, az újaknak kínálni. Mi volt a koncepció?
5: Elmondok egy sztorit, jó? Tehát, hogy kezdjem azzal, hogy milyen. Tehát először is ugye azt tudni kell, hogy ez 1936-ban épült, tehát a Poirot az pont abban az időszakban játszódik, amikor ugye az Art Deco.
2: Tehát a két háború közötti lenyomatta Budapest.
5: Így van, nagyjából ez az Art Deco-nak körülbelül a vége fele épült. És ugye minden jegyével és minden szépségével, ami az Art Deco-ban megtalálható, és mi, amikor hozzányúltunk ez az egészhez, és azt mondtuk, hogy látjuk, hogy azért minden egyes ilyen vendéglátóhely életében vannak hegyek meg völgyek, hogy visszakapja azt a fényt, ami egyébként őt jellemezte, hogy ezt úgy kéne megtenni, hogy minden, ami érték, azt nem csak, hogy megtartani szerettük volna, hanem igazából szerettünk volna még egy kicsit rajta hangsúlyozni. És a sztori, amit el akartam mesélni, hogy rengetegen jöttek vissza, nagyon nagy szeretet volt, most itt 25-én volt a megnyitónk, és tehát tényleg 9-kor nyitottunk, és fél 9-kor már 30-an álltak az ajtóba, hogy ők, már pedig ők a megnyitó első vendégeik akarnak lenni. És rengetegen mondták azt, hogy de jó, hogy szinte semmi nem változott. Mi mondtuk, hogy ez nagyon jó, mert szinte mindenhez hozzányúltunk, és minden részlethez finoman hozzányúltunk, de mégis az volt az érzése a vendégeknek, a törzsvendégeknek, akik bejártak, hogy itt minden olyan, mint amilyen volt, és milyen jól néz ki ez a rész is, meg az a rész is.
2: Volt egy régi festmény, több száz éves festmény, mikor úgy nyúlnak hozzá, csak letisztítják, de azt igazából nem veszed úgy észre, csak a színek mások jobban jönnek, de ugyanaz a kép marad.
5: Így, pontosan
2: ez történt. Valahogy ugyanígy kell, és kiemeli, és
5: pontosan ez történt, és egyes elemeket pedig pontosan az Art Deco-nak a felhasználása, vagy gyakorlatilag még inkább kiemeltünk, ami szerintem igazán jót tesz a helynek, és igazán impozánsá teszi azokat az elemeket, amik talán régebben egy picit nem voltak annyira hangsúlyosak, vagy egy picit rejtve voltak, most sokkal jobban látszódnak, meg sokkal jobban érződnek.
2: De itt is lesznek Benedikt tojások, itt is reggeltől estig.
5: Nem lesznek, vannak.
2: Már ott vannak. Szóval a gasztróról is beszéljetek, az irodalomról is, mert az irodalom, ha event-end, akkor nem, és kávéház, akkor nem maradhat ki.
5: Mondom én a gasztró részt, részt, abszolút. Jó, és akkor a többi részt. Tehát a gasztró vonalnál, tehát ugye azért, ha arról beszélünk, hogy Dunapark kávéház, akkor ez Újlipót várossal teljesen ebben van fonódva. Ennek a helynek történelme van, szerintem ez a legrégibb vendéglátóhely egyébként itt ezen a részen. Tényleg rengeteg nagyon jó hely van Újlipótvárosban, de ilyen típusú, mint, vagy ilyen
2: és
5: hely.
2: És ez
5: mint...
2: ott a leghíresebb kávéház.
5: Abszolút, is. Abszolút. Tehát, hogy ez Art Deco kávéház, meg gyakorlatilag ez az egy van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért ez egészen unikális dolog. Itt azért a történelmileg rengeteg zsidó származású ember élt. A tervezője is az volt, ugye gyakorlatilag nagyon sokan élnek itt a törzsvendégek között is. Rengeteg zsidó származású ember van. Ezért mi gasztrovonalban arra gondoltunk, hogy ugye nyilván a kávéházas vonal mellett, ugye ez a klasszik, amiről te is beszéltél, hogy reggelente Ex Benedict, meg a roppanós bécsi vízli mellett, meg a klasszikus a saksuka mellett, azért bejönnek azok az ételek, amik ugye azért jellemzően a zsidósághoz köthetőek.
2: Sólet. Lennie kell nyilván.
5: Sólettünk van, méghozzá Libaconban.
2: Láttam a képet.
5: És 12 órán keresztül van a sütőben.
2: Ahogy az kell.
5: Úgyhogy, de van flódnink is, macesz gombócos levesünk is van, tehát hogy azt gondolom, hogy rengeteg olyan étel van, sőt a pasztrami szendvics, ugye, ami talán azt mondom, hogy az már inkább egy ilyen új hullámos dolog, de az is abszolút ezt a vonalat erősíti. Mindezek mellett egyébként a magyar vonal is ugyanúgy, tehát vadasmarhával, paprikás csirkével, tehát olyan jól értelmezhető ételeket készítettünk, amik egyébként nincsenek újra gondolva, hanem egyszerűen az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége.
3: Igen, ez a komfortérzést adja meg valójában, hogy ismerős ízek vannak, olyanok, amiket otthon is ettem, és akkor ki
2: itt
3: milyen kultúrkörből jön ennek megfelelő.
2: Éreztem már.
3: És talán ez is megy hozzá ahhoz, hogy átalakult a hely, mert egyébként jelentős változások vannak a belső hangulatban és dizájnban, de mégis mindenki azt érzi, hogy valahogy én ilyennek éltem meg régen is, és szerintem ez egy fontos találat, és hogyha most még a harmadik helyekhez vissza lehet egy kicsit kapcsolni, akkor mondjuk az angoloknál a pubok ilyenek, a munka után beállunk, és akkor ott van a közösség, amiben élünk.
2: És ott van egy helyed, ott vagy, van egy asztalod, ott van
3: igen,
2: egy
3: vagy a németeknél a sörkertek ilyenek, ahol le lehet ülni, és akkor megint csak a társaság élet. Magyarországon a kávéházak voltak ezek a helyszínek hosszú időn keresztül, aztán ennek a kultúrája egy kicsit hanyatlott, vagy mondjuk azt, hogy visszaesett, és most újra, mi is próbálunk ezért sokat tenni, hogy ez újra föl. És tulajdonképpen ezekkel a kis finomságokkal, ez a komfortérzés, hogy nem otthon vagyok, csak biztonságban érzem. Úgy érzem magam, hogy ez egy olyan hely, ahol itt lenyugodhatok. És tulajdonképpen ilyen vendéglátóhelyeket érdemes létrehozni, és hogyha most egy kicsit, nem tudom, el lehet kalandozni, mondjuk a Balatonnak szerintem egy nagy problémája, és hogy kérdezik sokszor, hogy miért vannak ilyen kevesen a turisták. És lehet, hogy azért, mert ezek a harmadik helyek ott nincsenek jelen, ahol a közösségek összetudnának.
2: Hát ott forgalom van, tehát
3: igen,
2: ott minden héten.
3: Hogy nem jön létre az a közösség, amiben bejárna az ember, amivel visszajárna, vissza akarna menni. Én azt gondolom, hogy ez is lehet ennek egy oka, és ezt itt tudatosan próbáljuk menedzselni Budapesten, és hát a Dunaparkban meg különösen, hiszen az erről szól.
4: Egy személyes megélés, hadd mondjak el, én péntek óta, ugye szombaton, de péntek óta minden nap órákat töltök ott. Te vagy így alakult. Igen.
2: Akkor nem látlak a római biciklizni. Igen, nem is kereslek.
5: De onnan megy el.
2: Evezősben nem keresnek.
4: Mindenképpen azért biciklizek el, hát néhány másodpercre is megtaláltó vagyok. És ami nagyon érdekes, ne sose tapasztaltam sehol sem, hogy jönnek be a vendégek, és minden vendég ismer több másik vendéget. Tehát valójában egész nap az történik, mintha egy ilyen nagy újlipócia közösség lenne, hogy jönnek be az emberek, integet az egyiknek, integet a másiknak, ja, te is itt vagy, hogy vagy, szia micikém, szia macikám. Egy ilyen lokális meeting point, körülbelül ilyen volt a történelmi kávéház 80-100 évvel ezelőtt, amikor az ember nem idegenként ment be, hanem ismerősként ment be, és ismerősként is köszöntötték őket. Nyilván mi kollégákat megtartottunk, tehát az is megvan, hogy a kollégák ismerik a törzsvendégeket, de a törzsvendégek is ismerik a többi törzsvendéget. Ez nekünk teljesen új, meg önmagában szerintem Budapesten is egészen unikális, hogy léteznek olyan helyek, ahova tényleg 100-1000 számra járnak azok az emberek, akik oda járnak napi szinten.
2: Erre nem gondoltam, hogy ez ennyire új, ebben a vonatkozásban, nem tudtam nektek, mit lehet még újat mondani, kávéházban, meg gyöngyszemek, meg akár Art Deco, de hogy ez valóban egy új dolog.
3: Ez egy nagyon fontos fejlődési pont nekünk. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt sok helyen, több helyünkön megvan, és vannak helyek, amikben ez nem jött még
2: de
3: létre.
2: De ez kicsúcsosodik.
3: És azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni ebből a működésből. erről, hogy ilyen helyeket hogyan lehet létrehozni, és hogyan lehet ezen dolgozni.
2: És hogy lehet életben tartani.
3: És talán ez még ugye a kulturális vonatkozást kérdezted, ugye a hétvégén élőzene van, és a zongora jelen van. Ugye az első lépés az mindig az, hogy a hangulat beálljon, egy olyan hangulat jön létre, ami erősíti ezt az egész közeget, amit most itt próbáltunk elmesélni, és majd az irodalomra is oda fogunk érni, de menjünk lépésről lépésre, és majd egyszer eljövünk, és elmeséljük az irodalom, hogyan költözik be a Dunapark kávéházba, de az első az, hogy a zene jöjjön, erre már jöttek is igények, hogy régen voltak jazzkoncertek, és hogyan lehetne ezzel foglalkozni, és már mennek erről is az egyeztetések. Szóval ez egy ilyen kicsit, hogy mondjam, lépésről lépésre feladatként egy agilis menedzsmenttel
2: fog fejlődni. Hát a kis herceg meg a róka, hát valahogy
3: amit nagyon meg kell oldanunk, és ez is a része, hogy meleg van, és a nagy ablakfelületeken még ezt menedzsük, de például ez is szerintem néhány napon, vagy rövid időn belül reméljük, hogy ennek is megoldását megtaláljuk.
2: Hát ha meleg, van, akkor muszáj átlépnem a Zicsi élmény birtokra, és bikácsmagot pancsolni kell gyerekekkel, vízpartra kell menni, ha meleg van. És ezért volt nagyon erős a júliusotok, és ezt nem irigylem, mert egy ilyen nyitás az bőven elég szerintem egy hónapra, de ebben a hónapban 20-a, 25-e környéken ugye nyilvános nyitás, az mind a két helyen nagyjából ez az időszak volt. Szóval a Bikács, Zicsi élmény birtok, családi élmény, minden szónak jelentősége van. 12 hektár park, óriási.
4: Úgy mernék átkötni a Dunaparkról, hogy nekünk előbb egyre inkább meggyőződésünk az, hogy nekünk nem cégeink, nem vállalkozásaink, hanem ügyeink vannak, amik messze túlmutatnak egy vállalkozás keretén, valami olyasmi, hogy egy vállalkozás csoport hogy tud létrehozni olyan egységeket, hogy tud ügyeket fölkarolni, ami túlmutat a pénzügyi, meg a munkáltatói, meg a vendégélmény kereteken, és akkor elérkeztünk a gyerekekhez. Ugye hát itt Újlipóc egy egész másik kérdés, hogy a Gábornak van 4 gyerkőce, nekem csak 3, azt hiszem, hogy ezzel talán még én is átlagjavító vagyok.
2: Én az egyen meg se szólalok, az is csak 8. Ez még nem egy foci csapat, Béla, még talán.
5: Én reprodukáltam, nekem 2 van.
4: És azon gondolkodtunk, ugye a Zicsi Park Hotel korábban ilyen néven zárt be, az egy klasszikus vidéki wellness szálloda volt, és sokat lamentáltunk azon, hogy a mai megváltozott közegben úgy, hogy nekünk nincsen állami támogatásunk, úgyhogy valójában önerőből kéne egy nagy fejlesztést végrehajtani. Mi az az ügy, mi az a célcsoport, amiben mi azt érezzük,
2: 2 milliárd, ezt azért tegyük hozzá, hát támogatást. Ugye jól mondom? Körülbelül 2 milliárd.
3: Talán kereskedelmi banki hitellel kiegészítve, de nagy részt
4: talán még annál is több. És azt látjuk, hogy gyerekes szülőként az egy valós kérdés, hogy ebben a kicsit személytelen, digitalizált, távolodó világban, ahol a természetről, de a valós értékektől eltávolodunk, egy gyerek az honnan tudja meg, hogy a tyúk és a tojás az ugyanannak az állatnak különböző metamorfózisa. Honnan tudja meg egyébként, hogy a tej az a tehénből jön? Honnan tudja meg az osztrák gyerek, akinek egy jelentős része azt gondolja, hogy a tehén az lila, és egyébként egyik lába hosszabb, mint a másik, mert mindegyik egyébként domboldalon áll, hogy valójában az állat az nem ilyen. És ebből létrehoztunk egy olyan kicsit edukációs és a digitális világból kiszakadó helyet, ahol a gyerekek megismerik a teljes közép-európai állatvilágot, növényvilágot, az állattartásnak különböző metódusait, tudnak kecskét, kis szamarat, pónilovat simogatni, tudnak tojást keresni valós tyúkanyú alatt, hogy egyébként a reggelihez abból a tojásból készítsenek akár maguknak valamit, és meg is tudják ezt főzni. Az összes szoba valamilyen közép-európai állatról van elnevezve, a szobák 4-5 közép-európai növény tematikájában napraforgó és búzavirág és ilyen témákban jönnek létre, és egy egészen speciális világot alkottunk, aminek az animáció, a gyerekközpontúsága lételeme, és hogyha visszakanyarodsz, amikor te gyereked mondjuk ez az óvodás korosztály volt, ez a 0-7 éves korosztály, akkor az ember olyan helyre, ahol nincs elég gyerek, nem érzi igazán jól magát, mert ugye ez a gyereke az valahogy ott zavarja a közösséget. Amikor van 20-30-40 gyerek, biztos lehetek benne, hogy nem az én gyerekem lesz ott a legkomiszabb, legélénkebb, és az látszódik, hogy egyszerűen felszívja, és ezek a gyerekes családok imádják azt a intellektuálisan mély, kidolgozott és gyerekre fókuszáló közeget, amiben a gyereket csak letesz a digitális kütyüt, és elkezd a világot felfedezni annak minden csodájában.
3: Úgy hagy kapcsolódjak, mert a kérdésednek az egyik fele az, hogy kemény hónapunk volt, és Szerintem erre azért az fontos elmondanunk, mert nem mindenki hallgat minket rendszeresen, hogy nekünk nagyon jó csapataink vannak, és a Dunaparkot vitte az egyik csapat, az egyik holding, a Béláik vezetésével egy kiváló csapat, az Andobe, az ügyvezető, vagy Budai Attila, aki majd a vendégeknek a házigazdájaként próbál majd szerepelni. Szóval én azt gondolom, hogy egy szuper csapat van ott is, és a Bikácsi projekten is egy másik csapatunk van ott. Például a Kusnyár Gabiéknak a csapata, és a felesége is részt vett, ő hozta létre egyáltalán Bori eszméjét, és ezt az egész gondolatot valami elképesztően csodálatos mesét kerítette köré az egész közé, és az edukációval átszőve. Szóval én azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végeztek ők is, és mindennek a lelke valahol az, hogy azok a kollégák, akik ott vannak, ezt imádják.
2: Ez ember nélkül nem megy.
3: De hogy imádják, és nem az van, hogy megcsinálják, mert feladatuk, hanem én azt látom, hogy imádják, és oké, nekünk most itt ebből a szempontból éventrend szinten két helyet kell nyitni, de hidd el, hogy az, amit ők beletettek energiát, attól ez belátható, ez működőképes, és mehetnek a többi fejlesztések is, és így jön létre szerintem egy csapat által egy olyan élmény mind a két helyen, egy-egy olyan élmény mind a két helyen, ami szerintem kiemelkedik az átlagmezőnyből. Én nem mondom, hogy nincsenek ilyen helyek Magyarországon, de hogy ezek mindenképpen az átlagot fölfele húzzák az élményfaktorban, azt gondolom, és ezért vagyunk büszkék a kollégáinkra, mert képesek vagyunk velük együtt ilyet létrehozni.
2: Most elég sokan panaszkodnak azért a Magyarország idegenforgalomra, még a budapestire, meg a balatonira is. Majd egyszer beszélgessünk arról, hogy az ember, meg az emberi tényező, mert nem megy kávéház sem, hogyha nincs valaki, aki az irodalmat nem imádja, és ha a gasztró nélkül nem megy, de 12 hektár ebben az időben, majd arról is egyszer beszélgessünk, hogy azt hogyan lehet fenntartani emberrel, állatokkal foglalkozni, locsolni, öntözni egy ekkora területet.
3: Bikácson nagyon sok olyan kolléga volt, aki visszajött, mert korábbi üzemeltetés, és amikor abba hagytuk, akkor értelemszerűen ott mindenkivel el kellett válnunk, szerencsére csak átmenetileg, és nagyon sokan visszajöttek, tehát ez az egyik. Tehát létezik egy olyan reputációja annak a csapatnak, meg annak a vezetésnek, akihez szívesen visszajönnek.
2: Ez egy kis település, Bikács, néhány száz lakó, tehát óriási ember, dolog ott dolgozni ember, a környékben, meg beszállítani.
3: 40-50 munkahely teremtődik, tehát ez valójában
2: rang,
3: ott egy fontos dolog, de azért munkaerőhiány van, nehéz föltölteni minden állást. Szerintem itt jön az a része, amiről meg sokat beszélgetünk, hogy hát az emberekkel törődni kell, meg kell hallgatni őket, gondoskodni kell róluk. Ráadásul létre kell hozni egy jó projektet, ami ahogy a Zoli mondja, ügyé válik. Mert az emberek nem hozzánk, hát gondolhatnánk, hogy hozzánk csatlakoznak, nem, egy ügyhez csatlakoznak, amit képviselünk. És Bikács egy gyönyörű ügy, érdemes hozzá csatlakozni, szerintem a Dunapark is egy fantasztikus ügy, és így egy kicsit könnyebb kollégákat toborozni is, mert nem az van, hogy gyere le egy vendéglátóhelyre, hanem az van, hogy figyelj, itt van egy fantasztikus projekt, gyere, legyél te is részese, és ehhez könnyebb kapcsolódni, és szívesen
2: csak gyerekkel? Bikács, csak gyerekkel, gyerekekkel, úgy látjátok? Láttam, gyönyörű wellness van, hatalmas.
4: Elképesztően jó wellness van, szerintem az ország egyik legszebb ilyen 700 igen. négyzetméter wellness.
2: De az is gyerekközpontú.
4: Persze, gyerekközpontú.
3: Meg a sztori része.
2: Igen.
3: Bori birtokának.
4: Nyilván mi azt mondjuk, hogy ez gyerekekre van optimalizálva, és hogyha valakinek kicsi gyereke van, elképesztően jó fogja magát érezni. Ugye mi ismerjük, hát mi végiglátogatok az összes gyerek meg csecsemő barát hotelt, és egy biztos,
2: itthon is külföldön
4: azt nem merjük mondani, mi vagyunk a legjobbak, de egy dolgot merünk mondani, hogy mi gondolkodtunk talán a legtöbbet azon, hogy lehet a legtöbb részletet kimaxolni, és a lehető legmélyebben elmerülni abban, ami egy gyereknek és egy szülőnek fontos egy ilyen két-hárnapos tartózkodása.
3: És ami még talán fontos, hogy az árérték aránya szerintem nagyon jó ennek a projektnek, tehát az a sok élmény és az a sok edukációs elem, amit ott megkap egy kisgyerek, ahhoz képest ez tényleg egy reális ár, és azért vannak tényleg nagy hotelek, akik gyerekfókusszal mennek, főleg ott a környéken, de azt gondolom, hogy ővelük is versenyképesek vagyunk, és nem csak árban, hanem tartalomban is. Egyszerűen kiszakítjuk a gyerekeket a hétköznapokból, és egy új világot mutatom ennek, és ez egy fantasztikus élmény, én azt gondolom az ő számukra, és a szülőknek is. Én azt gondolom, hogy nagy élmény, és fejlődik a birtok. Tehát ott a közvetlen környezet, a 12 hektárból most már számos hektár nagyon-nagyon jó. Például van volt egy erdő részünk, aki régen Bikácsra rendszeresen járt, az tudhatja. ahol megbetegedtek a fák, ki kellett vágni, és most ott egy nagy sétáló utat a babakocsi tolására alkalmas út épült, és ősszel lesz a fa visszaültetés, és arra is lehetősége lesz mindenkinek, hogy saját maga részt vegyen egy fa ültetésébe, és utána évekig visszajárjon, hogy megnézze, hogy mi lett azzal a fával, amit ő ültetett, és ebből lesz egy új erdő, és már arra kialakítva, hogy ott egy babakocsival kényelmesen lehessen sétálni, és csöndben, és a természetben.
4: Csak záró gondolatként a Gábor azt mondta, hogy azon is gondolkodtunk, hogy a nehezen elalvó gyerekeket, amikor az apukákat kiküldik, és ez nekem élet.
2: Én volt, hogy autóval kellett körözzek réten, mert nem tudott aludni.
4: Nem merfé megállni a piros lámpán, nem, mert fölébred a gyerek. Te 500 méter hosszú gyerekaltató végtelenített akadálypálya lesz a szülőknek, ahol a babakocsit lehet majd.
2: Sima. Ez az, amikor anyuka wellness-ezhet egy fél órát, óra.
4: Anya masszázson, apuk a gyereket. Anya.
2: Jöttök még augusztusban, vagy már kávéházazni fogunk szeptemberben? Jöttök még?
3: Jövünk, persze.
2: Nell Béla, Kőrösi Zoltán, Nagy Gábor, Event Trend, motivátor, szépen. Akkor jövő hónapban is köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton. Sávbezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Estére összehívták a védelmi munkacsoportot kormányzati szinten, akkor döntenek a további energiaügyi szigorításokról. 1982 óta, a paksi atomerőmű beindítása óta teljes leállítására még nem volt példa, most ez is megtörténik majd, teljesen lefogálni az erőmű, ami nem jelent nukleáris veszélyt, tervezett biztonsági protokollok alapján történik meg. A következő 2 hétben nem látszik jelentős mennyiségű csapadék a Duna vízgyűjtő területén. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
7: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint, de ez folyamatosan változik a vízügy tájékoztatása alapján, kedden vagy szerdán következhet be. Jelenleg 965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már ma este 7 óra, 8 óra körül újabb csökkentésre kerül sor, emlékeim szerint 240 megawattal csökken tovább az erőműnek a kapacitása, termelése.
0: Ma estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozással vonatkozó felajánlásait, ezt is mondta a kormányfő, aki felmutatva egy papírlapot jelezte, hogy a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt, hozzátette, hogy a felajánlásoknál általában azzal tették le a telefont a cégvezetőkkel, hogy akkor meg kéne szorozni ezt a számot 2-vel, erre még ma estig van lehetőség. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet, igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásaikat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a rendkívüli helyzetben teljes nemzeti összefogásra van szükség. Holnaptól egyébként teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, ez 400 megawatt kapacitás újbóli megjelenését jelenti majd az áramrendszerben. 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztése fog megvalósulni majd Magyarországon a kormány szerdai ülésén hozott döntése értelmében. Erről is beszélt a miniszterelnök Pakson. Azt mondta, hogy a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon. Először egy 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést valósítanak meg, de összességében 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztés lesz. Kiemelte Magyar Péter, hogy az előző kormány hosszú éveken keresztül akadályozta a szélerőművek kiépítését. A Tisza kormány ezt az időszakot lezárja. Új szabályozási környezettel, Európai Uniós forrásokkal gyorsítva fel a szélerőművek engedélyezését, létrehozását, megteremtve a beruházások feltételeit, fejlesztve a hálózatot, és lehetővé téve, hogy a megtermelt zöld energia tárolni és értékesíteni is könnyebb legyen. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt már Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke jelentette be. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az asszályhelyzet által előidézett villamos energiaválság helyzet. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását egyébként lekapcsolják legkésőbb hétfőtől. Mindeközben Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette, hogy újabb energia megtakarítási intézkedéseket vezetnek be a Nemzeti Sportügynökség ZRT által üzemeltetett létesítményekben. Ez sok esetben egyébként azt jelenti, hogy 17 és 22 óra között leállítják a légkezelőrendszerek működését, és ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanezekben az időszakokban a szaunák sem üzemelnek majd. A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket és világítást, az irodákban pedig a klímaberendezések legfeljebb 27 Celsius fokra állíthatók. A vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják majd. Egyébként Pósfai Gábor jelezte, hogy az intézkedések nem érintik a személy és a vagyonbiztonságot szolgáló rendszereket, és a rendezvények ideje alatt a létesítmények normál működése biztosított. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medencében, ez tucatnyi települést érint, megerősített szolgáltatással ideiglenes külső mobil vízellátó eszközökkel próbálják enyhíteni a kilakult helyzetet, segítséget kapnak egyébként a helyi vízügyesek a honvédségtől is. Piaci hírekkel folytatjuk. Gázmezőt vásárolta a MOL csoport a Shell-től. A Ciprus tengeri talapzatánál található Afrodite gázmező 35%-os tulajdonrészét vásárolják meg. A gázértékesítés 2031-ben kezdődhet meg, részben az egyiptomi piacra, másrészt a világpiacra is szállítanak. Hernádi Zsoltot, a MOL csoport elnök vezérigazgatóját hallják.
8: Ez egy megkutatott, lehatárolt gázmező, ami kb. 104 milliárd köbméter földgázt tartalmaz, és 8 millió hordó kondenzátumot és egyéb nagyon jól hasznosítható, nagyon jól értékesíthető vegyiparanyagot. Ennek az operátora a Chevron lesz, a világ egyik legnagyobb olajtársasága, és ebbe társultunk mi 35%-kal az első gáz várakozásaink szerint 31-ben fog érkezni. Az egyiptomi rendszeren keresztül kerül értékesítésre, ezért részben belföldön, tehát Egyiptomban, részben pedig folyékony földgáz formájában a világpiacra.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A mai tőzsdei kereskedésben végül 2%-ot tudott erősödni a BUX, 146.688 ponton fejezte be a napot, 36 milliárd 129 millió forint volt a forgalom. A MOL 0,7%-ot emelkedett 4530 forintra. Az OTP 0,1%-os mínusszal zárt 46.820 forinton. A Richter 0,5%-os pluszban fejezte be 11.800 forinton, míg a Magyar Telekom 0,1%-ot gyengült 2746 forintra. Csökkent a 4iG 0,5%-kal 1753 forintig. Az energiatermelésben érdekelt Alteo 8,8%-ot rallizott 3830 forintra, 61 millió forint volt a forgalma. Az ÁN biztonsági nyomda 1%-ot gyengült 6720 forintig. Emelkedett a Granit Bank 2,3%-ot 9060-ra, drágult az Opus 1,7%-ot 358 forintig, emelkedett a Partner Jeep 1,1%-ot 2790 forintra. Csökkent viszont 2,4%-ot a Rába 2205 forinton zárva. A devizapiacon az euró most 364 forint 40 fillér, a svájci frank 391,60, a dollár 316 forint 80 fillére jár. Európában zárás előtt nagyjából 3/4 órából kissé romlott a hangulat, a londoni tőzsde 2%-os mínuszba került, a német DAX miután megnézte a negatív tartományt, újra emelkedni kezdett, most 3%-os pluszban jár, a francia CAC 6%-kal megy felfelé, az olasz és a spanyol tőzsde 3,3%-kal, a Wall Street-en 1,1%-ot erősödik a Dow Jones és az S&P 500, a Nasdaq 3%-os erősödésben, 1,1503 az euró-dollárral szembeni árfolyama, drágul 1-2% közötti mértékben a kőolaj, 90 dollár 12 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 85 dollár 75 centen jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, legfeljebb kevés goma és fátyol felhő el csapadék nélkül. Szombaton besodródhat azért egy-egy zivatargóc, de maximum az észak-nyugati határszélre. A déli és késő délutántól estétől megerősödő szelet olykor élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet döntően 36 és 39 fok között várható.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Gianni Infantino, a FIFA elnöke továbbra sem mond le arról, hogy külső partnereknek értékesítse a futball világbajnokság bizonyos jogait. Ez ellen kikelt magából az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség, a Dél-Amerikaiak is ellenzik, a Közép-Amerikai Szövetség, mint ahogy egyébként Ázsia is. Egyedül az afrikaiak mondják azt, hogy ebben az üzletben akár lehetne is valami. Egyéb iránt Gianni Infantino azt ígéri a nagyobb kontinentális szövetségeknek és a nemzeti szövetségeknek is, hogy ez jelentős anyagi haszonnal kecsegtetne. Ugyanakkor a szövetségi vezetők szerint egy ilyen lépés egy olyan ideig nem meghonosodott gyakorlatot jelentene, ami teljesen ellentétes a labdarúgás filozófiájával. 17 óra 12 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 6 órakor várom önöket újra. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
9: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. Két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. erőteljes növekedés és roppant alacsony árazási szorzók, így jellemezhető talán leginkább a hazai tőzsde zöld körforgásos gazdálkodást megvalósító társasága, amely ráadásul szintlépést tervez a standard kategória irányába. Műsorunk első részében a Vertical Gruppal foglalkozunk. Megjelentek a 2025-ös tényszámok, a cég üzleti és tőkepiaci stratégiáját tekintjük át. Műsorunk második részében pedig az ingatlanpiacra, az új lakóingatlanok fejlesztésének irányába kalandozunk. Mit mutatnak a legfrissebb trendek a fővárosban? Egy évről évre stabil osztalékfizetéssel jellemezhető társasággal, a Sandell Estate NRT-vel ismerkedünk meg közelebbről. Kérjük, tartsanak velünk!
1: Ez még mindig a prémium kategória.
9: 2025-ben az előző évhez képest az árbevétel 12%-kal, az EBITDA eredményesség pedig 8%-kal nőtt a Vertical Groupnál, de a tőzsdei múltat tekintve, hogyha 2022-höz viszonyítjuk, akkor egészen elképesztő a növekedés, az árbevétel 7,4 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra, az EBITDA pedig 1 milliárd forint közeléből 3 milliárd forintra emelkedett. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group NRT meghatározó tulajdonosa. Üdvözlünk, szervusz!
10: Köszönöm a hallgatókat, sziasztok! Kik a magyar hulladék gazdálkodási rendszerben a fő meghatározó szereplők, illetve mi a Vertical Group szerepe ebben az ökoszisztémában?
11: Akkor, amikor a Mohu kettős félévezet a koncesziót megkezdte, akkor 6 régióra osztotta Magyarországot, nyilván a földrajzi adottságok alapján meghatározta, hogy ezen 6 régión belül kívánja koordinálni a hulladék gazdálkodást, és egyben feltételezi, hogy ezen régiókban az anyagáramot is fogja tudni koordinálni. Amikor a koncesziós rendszer elindult, akkor mi ezen rendszeren belül 6 régióból 5 régióban benne voltunk, tehát fizikailag lehetetlen volt, hogy mi egy régiót önállóan vagy lefedjünk, vagy lekoordináljunk, úgyhogy mi ilyen szempontból nagyon speciális helyzetben vagyunk a Mohu szemüvegén is át, hogy mi egy olyan szereplő vagyunk, akik nagyságunkat tekintve elérünk egy régió koordinátori volument, viszont mi a 6 régióból 5 régióban jelen vagyunk, tehát ilyen szempontból a régió határokon átnyúló szolgáltatást tudunk nyújtani. Nyilván ezt alapvetően meghatározzák a végpontjainak a földrajzi elhelyezkedése, de mint az egyik legnagyobb feladat ellátta az országba, saját lerakókkal, saját végpontokkal, saját technológiával, nekünk egy a legfontosabb, hogy minél hatékonyabban, minél magasabb arányba tudjuk a mindenkori rendszerbe integrálni az erőforrásainkat, és mi ezen vagyunk.
9: Hogyan látod ezt az átalakult hulladék gazdálkodási folyamatot, amelyben megjelente a Mohu, mint koncesziónyertes?
11: Nagyon fontos leszögezni, hogy a Mohu a hazai szabályozásnak egy eszköze ahhoz, hogy azokat az uniós csatlakozáskor vállalt közvetipari hulladékgazdálkodási sztendereket végre tudjuk hajtani, amiket a csatlakozáskor aláírtunk. Csak hogy egyet kiemeljek, hogy 2040-re az általunk összbegyűjtött hulladék mennyiségnek a lerakását az 10%-ban maximalizálják, amiben azt kell látni, hogy jelen pillanatban mondjuk, hogyha ilyen 50% környékén vagyunk, akkor a következő erős másfél évtizedben még jelentős fejlesztéseket kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a hulladék lerakó elől az anyagáramokat el tudjuk téríteni. Ennek milyen lehetőségei vannak? További anyagában történő hasznosítást kell építenünk, ezeket a kapacitásokat kell bővítenünk, illetve ami nyilván egy örök téma és kérdés, az az úgynevezett termikus hasznosításnak a lehetősége, tehát magyarra lefordítva hulladék égetés, hogy akár centralizált, vagy akár decentralizált módon, de az országba tovább tudják ezt fejleszteni. Nyilván a Mohu ennek egy csatornája, ugye korábban ezt az állam az NHKV-val igyekezett megoldani, majd visszaterelve a piac irányába a hulladék gazdálkodást, lett a Mohu ennek a kvázi koordinátora, de én azt gondolom, hogy alapvetően feladatellátóként, létesítmény üzemeltetőként nekünk a feladatunk az, hogy ezt a szolgáltatást ellássuk.
9: Tulajdonosi vagy menedzsment szempontból milyen üzenetek fogalmazhatóak meg 2025 kapcsán, hogyan teljesítettek az egyes üzletágak?
11: Mind a közvetiparban, mind a gyártásban, ami tervszerű növekedésben volt rajzolva, amit megálmodtunk, azt végre tudtuk hajtani. A hulladék gazdálkodás tekintetében egyrészt tudtunk kicsit bővülni, tudtunk bővülni a koncesszión kívüli hulladékáramba, tehát ami a lerakók végpontok terhelését illeti, illetve a gyártás tekintetében is tudtunk bővülni új partnereket is, illetve ami nagy eredmény, ez a Flare Plastic akvizícia volt a tavalyi évben.
9: 20% körüli növekedéssel terveztek idén, legalábbis a tavaly szeptemberben publikált előrejelzésetek 27,7 milliárd forintos árbevételt és 3,7 milliárd forintos EBITDA-t tartalmaz. Hogyan halad a tervek időarányos teljesítése?
11: Az első negyed évet követően azt látjuk, hogy időarányosan jók vagyunk, ami azt hiszem, hogy azért is fontos, mert 25-öt lezárva már a harmadik évbe tudtuk hozni az általunk megálmodott 5 éves tervet. Én azt gondolom, hogy 2026-ban képesek leszünk arra, hogy a következő 5-8 éves tervünket felrajzoljuk, ami nyilván további akvizíciókat, további bővüléseket fog jelenteni, de én azt hiszem, hogy az egyébként is elindított folyamatokra ráépülve 2026-ban új dimenziókat fogunk tudni kinyitni a cég életébe.
9: Összességében mit lehet várni a Flair Plastic akvizíciótól, mekkora a stratégiai jelentősége?
11: A Flair Plastic Kft.-nek a stratégiai jelentősége sokkal nagyobb, mint amit számokba tudott hozni a vertikál életébe. Egy olyan gyártói kapacitást tudtunk beintegrálni a vertikál csoport életébe, ami azokat az autóipari koncerneket képes földrajzilag kiszolgálni, ami egy gyártás kiszervezésénél az egyik legfontosabb kérdés. Miskolcon van 15 évvel ezelőtt egy zöldmezős beruházásba építették újjá az infrastruktúrát, jelentős géppark kapacitással. Rengeteg szinergia volt és van a vertikál eddig életében és a Flair Plastic tevékenységében. Ezeket a közös halmazokat, ezeket a közös nevezőket tárjuk fel és alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy hatékonyság növekedésbe, eredményességbe a Flair Plastic azt gondolom, hogy már más képet mutat, mint amilyen állapotba átvettük. Tehát nyilván azért ruháztunk be, mert láttuk ezeket a szinergiákat a cégek között. Abszolút a fő cél volt az akvizícióval már, hogy a vertikál csoportnak alapvetően az árbevételét tudjuk kellőképpen diversifikálni, ezzel is nyilván a kockázatot csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a Flair belépésével már önmagában be tudtunk arról számolni, hogy egy 40%-ba tolódik el a műanyagipar és a környezetiparnak az árbevétel struktúrája. Tehát mondhatjuk azt, hogy így két nagyon stabil pillére alakult ki a vertikálnak, és mind a két lábat szinte azonos módon tudjuk bővíteni évről évre.
10: Mennyiben változtatta meg a műanyagipari üzletágat az iráni háborúhoz kapcsolódó alapanyagár emelkedés, és az újrahasznosított anyagokat hogyan érintette ez?
11: Napokon belül reagált az alapanyag piaca az iráni háborúra. Nyilván elmozdult az árakat, de ezeket az árakat mi szinte dominószerűen tudtuk a vevői irányba újra tárgyalni. Én azt hiszem, hogy talán nekünk ez volt ebbe a legfontosabb kérdés. Ami pedig a haszonanyag részét illeti, abszolút felértékelődik, sőt, hatványozottabban értékelődik fel a reglanyagnak a készlete, hiszen ez már itt van, ez már megvan. Nem kérdés, hogy ez ide tud-e jutni. Alapvetően nyilván, amikor mondjuk egy háborút beáraz a piac, akkor az alapanyagnál egyrészt az alapanyagnak a bekerülését árazza, másrészt pedig a fizikai hollétét. Akkor, amikor egy reganyag újraárazódik, akkor nyilván ez egy óriási érték, hogy ez már megvan. Arról nem is beszélve, hogy a vertikál pedig a saját gyűjtése után képes feldolgozni, és egy tiszta alapanyagot előállítani belőle.
9: Jelentős beruházásokat eddig is végrehajtott a vertikál, és ehhez sikerült is bizonyos támogatásokat elnyerni. Most a köztudatban nagyon benne van az, hogy jó eséllyel az uniós források, azok több területen is visszatérhetnek. Hogyan tekintetek erre az időszakra, mennyire lehet képes ebből profitálni majd a vertikál, hogyha valóban ez a pénzáramlás, ez ismét megindul Magyarország irányába?
11: Mi a változásban egyébként mindig hiszünk, azt gondoljuk, egy változás az sosem árt a gazdasági életbe. Technológiai cégként az elmúlt időszakokban minden ilyen jellegű forrás képes volt a vertikál fölvenni. Mint hazai gyártó cég, mi azt hiszem, hogy minden olyan paramétert mi tudunk teljesíteni így látatlanban, ami ezeket az uniós forrásokat képes kiszolgálni, képes lehívni. Nagyon várjuk, nagyon kellnek ezek a források, úgyhogy be vagyunk tárazva ötletekkel és lehetőséggel. Alapvetően optimistán állok a jövőt illetően. Én azt gondolom, hogy se jogszabályügyileg, se gazdaságilag nem látunk olyan tényezőt, vagy olyan pozíciót, ami esetleg a cégnek az életét, vagy kilátásait bármilyen módon hátráltatná, vagy negatív irányba változtatná. Azt hiszem, hogy egy új ére, egy új lendület a mi tevékenységeinkbe is megújulás és bővülést tud hozni. Az uniós forrásoktól függetlenül pedig azokat a fejlesztéseket, azokat a saját beruházásba történő biztosítani a kapacitásbővítéseket elvégezzük, és nem álltunk meg vele, amik a meglévő tevékenységeinkhez szükségesek.
10: A jelentős profitabilitás és az előrejelzett dinamikus növekedési pálya eddigi teljesülése ellenére a részvények árfolyama nem igazán tudott tartósan emelkedni az elmúlt években, és jelenleg is a historikus kereskedési sáv alsó tartományában van. Személy szerint szerinted milyen tényezők okozhatják ezt a visszafogott tőzsdei teljesítményt?
11: Figyeljük a részvénykönyvet, és nyomon követjük, hogy a kisbefektetőknek a száma és kedve az hogy alakul a cég befektetését illetően. Azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben a kisbefektetők száma meg sokszorozódott, jelentősen nőtt a kisbefektetői kedv. A türelmüket és a bizalmukat azt pedig ezúttal is köszönöm, mert azt hiszem, hogy aki tőzsdével foglalkozik, az látja, hogy ma ez a papír közelesen mutatja a valós értékét. Van egy úgynevezett kiöntés vagy túlkínálat a részvényekbe, ami egy viszonylag kisebb likviditású papírt nyilván könnyen le tud bénítani, de ahogy a folyamatot látjuk, ez rövidön belül meg fog változni.
9: Árazást tekintve lényegében könyv szerinti érték közelében kereskednek a részvényekkel, az árfolyam nyereség PI mutató alapján pedig mindössze 4 évnyi profitra értékelik a befektetők a társaságot. Milyen lépéseket tervez a menedzsment, mellyel csökkenthető ez a hazai részvénypiacon is kirívónak tűnő alulértékeltség?
11: Igen, mi az alulértékelést kiemel, ugye a tavalyi év őszén, amikor a Ferplasztikot akviráltuk, akkor volt egy részvényértékelés a DLA részéről, ami már akkor a 25-ös év lezárását feltételezve, vagy 13 forint környékén határozta meg a részvényértékét. Nyilván azóta ezt az évet le is zártuk, és azóta elindult a következő negyed év, ahol hozzuk a számunkat, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a részvényérték az nem ott van, ahol jelen pillanatban a kereskedés zajlik. Eldöntötte a közgyűlés is a saját részvény vásárlását. Jelen pillanatban technikai okok miatt nem áll módunkba még ezt most végrehajtani, hiszen ránk is vonatkozik azok a tőzsdei szabályok, amik ezt korlátozzák, de mindenképpen a mi céljaink között és a mi eszköztárunkban azt aktivizálni szeretnénk, és ezt azt gondolom, hogy a közeljövőben nem sokára el tudjuk indítani a valós saját részvényvásárlási programunkat, illetve annak a folytatását, ami részben hozzá tud majd segíteni a papír likviditásához.
9: Tőzsdén kívüli egy OTC piacon történő saját részvény visszavásárlás volt az, amit bejelentettetek még ősszel, nem sokkal a Flair Plastic akvizíciót követően. Azóta viszont nem történt ilyen tranzakció. Miért gondoltátok azt, hogy piacon kívül érdemes megkezdeni ezt a saját részvény vásárlási, visszavásárlási folyamatot?
11: Az egy abszolút technikai jellegű első lépés volt. Valójában nyilván nem gondoltuk mi sem azt, hogy az képes bármilyen módon helyettesíteni a tényleges tőzsdén történő vásárlást. Viszont utána egy olyan időszakban léptünk be, még egyszer mondom, hogy jogszabályi korlátok miatt nem volt módunkba végrehajtani, de nem sokára ezeket a típusú programokat tudjuk folytatni.
10: Lehet-e esetleg felvásárlási célpont a vállalat, és mekkora lehet a társaság stratégiai értéke egy megfelelő vevőnek?
11: Ennek a cégnek az identitását tekintve egy nagyon régmúltra visszanyúló családi vállalkozásból épült tőzsdei vállalat. Ebből fakadóan sem fekete-fehér, hogy a vállalatot értékesítem-e, vagy van-e ilyen szándék. Tehát nincs, de hát nyilván a piacon egyébként a vertikál azt gondolom, hogy egy érdekes vállalat lehet a tevékenységét tekintve. Egy olyan körkörös gazdálkodást végzünk, ami ma meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon kevesen, vagy talán rajtunk kívül senki nem képes arra, hogy a tényleges lakossági hulladéknak a körforgását végigvívve a saját erőforrásainkon egy alapanyagot állítunk elő belőle, amit aztán mondjuk egy multinacionális vállalatnak alkatrészként kész termékként beszállítunk. Azt hiszem, hogy ebben mindenképp az élen járunk, de technológiai cégként nem csak az élre szeretnénk járni a hazai piacon, hanem én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacra való kitekintésbe szeretnénk a céget valójában megmérettetni, és annak a értékegységén szeretnénk a top cégek közé tartozni.
12: az a piac, amin jelen vagytok, több véleményformáló szerint is dinamikus változások előtt áll. Komoly munícióval rendelkező társaságok mozognak. Elég, hogyha csak a tőzsdei szereplők közül az Alteóra gondolunk. Személyesen te vagy a vertikál menedzsmentje, hogy látja ezt a piacot, mennyire várható egy további valóban dinamikus konszolidáció?
11: Azt látjuk, hogy az elmúlt két évben egy jelentős piaci átrendeződés zajlik. Folyamban van egy gazdasági centralizáció, amiben nyilván nem titkoltan a vertikál aktív részese kíván lenni. Mi abszolút koordinátorként kívánunk föllépni a hazai piacon. Az Alteóra kitekintve egy rendkívül impozáns és klassz vállalat. Vannak közös halmazaink, de mégis azt látom, hogy nem egy utat járunk. Döntő többségében ők energetika és hulladék, mi pedig gyártás és hulladék, és a hulladék területén sem azonos piacon mozgunk. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az Alteóval, még ha mind a ketten bővülünk is, el fogunk férni. Akár hazai, akár a nemzetközi piacon. De igen, tehát, hogy mi egyébként nagyon határozottan megyünk előre, akvizíciós célpontjaink vannak, mind belföldön, mind külföldön, és ezeket a folyamatokat, mint ahogy azt korábban is meghatároztuk, hogy a bővülésnek ez tud lenni az áloga, ma is így látjuk, hogy alapvetően az akvizíció vagyunk képesek végrehajtani azokat a számokat, amiket kiszűztük magunk elé.
10: Márciusban kötöttetek kijelölt tanácsadói feladatok ellátására egy megbízási szerződést a Concord MB Partners-szel. Mennyiben segíti ez az együttműködés a tőkepiaci stratégiátok megvalósítását?
11: Azért is döntöttünk úgy, hogy a Concorddal megyünk tovább, és kötünk egyfajta dílt vagy szövetséget, mert azt a komplexitást, amit a Concordban nyújt a piacon, abban ő egyedülálló, és azt gondolom, hogy a Concord képes ma a vertikál igényeit, étvágyát kiszolgálni az akvizíciókba, az információk tekintetében. A Concordnak a komplexitása piacon ilyen szempontból mindenképp egyedülálló, és ezért megköszönve a korábbi szolgáltatónak a rendkívül jó munkáját, a vágylászokkal dolgoztunk korábban, nagyon jól váltunk el, de hogy alapvetően az a dimenzióváltás,

0: hiszen a kategóriaváltást megcélozva a standard kategóriába lépés az az eszköztárunkat fogja tudni bővíteni, és én azt gondolom, hogy ennek nyilván alapvető igénye lesz, vagy talán feltétele, hogy ezeket a szolgáltatásokat, vagy támogató rendszereket igénybe kell venni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy az elemzői irányokba is fordulnunk kell, tehát készítjük ezt elő.
1: Közelmúltbeli bejelentésetek volt a Fehérvár Hotel Kft. 51%-os üzletrészének megszerzése. Itt a projekthez kapcsolódik egy 1,5 milliárd forintos támogatás. Ez milyen idővel realizálódhat, és hogyan kapcsolódik a társaság fő tevékenységéhez?
0: Nagyon érdekes és izgalmas projekt ez nekünk is, és hát erre úgy tekintünk, mint a vertikálnak egy kis égkövel, amihez támogatáshoz is hozzá tudtunk jutni. Nyilván mi befektetőként, ingatlan fejlesztőként vagyunk jelen ebbe a hotel projektbe, ami alapvetően egyébként azért nem idegen a cégtől, mert minden infrastruktúránkat ingatlan fejlesztőként fejlesztettük le, akár egy hulladék lerakó is ingatlan fejlesztésnek minősül, hiszen történik egy pénzügyi befektetés, beruházás, amit megfelelő üzemeltetéssel van egy megtérülési kifutási ideje a beruházásnak. Tehát ahhoz, hogy magát a fejlesztést megcsináljuk, ehhez minden képességünk és készségünk megvan, egy plusz lábat jelent a vertikál csoportnak, és hát én bízok benne, hogy akár 2 vagy lehet, hogy 3 év múlva, de a következő közgyűlés azt mondjuk itt tarthatjuk.
2: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban, nyomon követjük akkor a továbbiakban is a társaság tőzsdei pályáját. Ferenc Kornél, a Vertikál Group NRT meghatározó tulajdonosa volt a vendégünk a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Az ingatlanpiaci tendenciákat járjuk körbe, méghozzá a legérdekesebb tényezőket mai műsorunkban. Itt van a stúdióban Uzsoki Máté, a Sandell Estate NRT operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Kezdjük is akkor a mindenkit foglalkoztató kérdéssel. Látsz-e jelenleg piaci feszültséget az ingatlan piacon, fejlesztői oldalról? Mi jelenthet itt jelenleg problémát? A telekoldali korlát, az engedélyezés, a kivitelezői kapacitás, vagy pedig a

0: vevői finanszírozhatóság.
1: Szerintem több szempont is van egyszerre. Ami jól látszik, hogy jelenleg a kivitelezői kapacitás az teljesen rendben van, tehát abból van szerintem bőségesen. Viszont a többi fontos faktorban azért van némi feszültség. Én tényleg azt látom, hogy a elérhető telkek száma is bizonyos fokig korlátozott, illetve nyilván olyan telkeket keres mindenki, ahol magas profitrátával, alacsony kockázattal tud fejleszteni. Ezen kívül minden fejlesztőnek nekünk is fontos az, hogy a belső kapacitásait megfelelően ossza be, és talán az egyik legfontosabb faktor az pedig az, hogy a vevők ebben az egész folyamatban mennyire aktívak. Azért jelenleg most érzékelhető az, hogy a vevői döntéshozatal az több időt vesz igénybe, tehát mindenki kicsit jobban végig gondolja, hogy mi az, ami meg szeretne vásárolni, mikor szeretne vásárolni, milyen költségkeretben gondolkodik, tehát alapvetően így a vevői oldalról a tranzakciók száma így csökken, és a döntési folyamat is hosszabb.
0: Ez olyan szempontból nem meglepő, hogy az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. Hol látjátok ma a megfizethetőségi plafont az új lakások piacán?
1: Szerintem, ami egészen egyértelműen látszik, az az, hogy ez a 1,5-2 millió forintos négyzetméter ár, ez az a határsáv, ami fölött már azért erősen érezhető az, hogy sokkal kisebb a kereslet, illetve abszolút értékben is lehet ezt a 100-110 milliós értéket belőni, ahol érezhetően kisebb a kereslet már. Szintén a kivárás is fontos. Gyakorlatilag itt a vevők azt mérlegelik, hogy vajon a piac milyen irányba fog tovább indulni. Mindenki azt szeretné, hogy jóvételt csináljon, és inkább egy felrendülés előtt szeretne beszállni, mint sem mondjuk egy plafonon.
0: Tudjuk, hogy azért nem csak az általános gazdasági környezet, hanem azon belül is leginkább a hitelezési piac az, ami szorosan kapcsolódik a lakáspiaci, ingatlanpiaci kereslethez. Mennyiben változtatta meg a vevői mixet az, hogy 2025-ben újra érdemben élénkült a lakáshitelpiac? Itt főleg egyébként az év második fele volt lényegesen erősebb, hiszen többek között az otthon start is szeptembertől indult. Hogyan jelentkezik mindez a folyamatban lévő népszerű projektjeiteknél?
1: Az otthon start programmal kapcsolatban egy fontos részlet, hogy gyakorlatilag ami eddig látszik, az az, hogy a vásárlók, tehát az OSP-s vásárlóknak a túlnyomó többsége az használt lakásokat vásárolt. Ebből a keresletből azért a nagy része nem az új lakáspiacon csapódott le. Azt gondoljuk, hogy rövid távon amúgy javítja a hozzáférést az OSP program, és véletlenül középtávon meg valamennyire azért mégiscsak bele fognak ezek épülni az árba. Tehát egy ilyen klasszikus jelenséget láthatunk, hogy egy rugalmatlanabb kínálat mellett a támogatásnak egy része azért biztosan a növekedés fog eredményezni. A vevői mix tekintetében én azt tudnám elmondani, hogy nálunk az új Dunaparti Sandelport projektnél a 11. kerületben ott inkább a befektetői cél a vásárlásoknak a fő motivációja. Ez részben annak is köszönhető, hogy ez egy korai fázisú projekt, tehát itt inkább ilyen befektetési indítatásból történnek a vásárlások. A többi projektnél pedig a 11. kerületben, az Erzsébet királyné úton, illetve a Paskáróz 2 projekten inkább saját célra vásárolnak az emberek. A projektekkel kapcsolatban szeretném megemlíteni, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mind a két projektünk, a Sandelport és a Paskáróz 2 is díjat nyert idén. A Sandelport az év tervezett lakóparkja 300 lakás felett, és a Paskáróz 2 pedig a Portfolio Property Awards-nál a 150 lakás alatti lakóprojekt díjat nyerte meg.
0: Amikor ma abban gondolkoztok, hogy indul egy új projekt, akkor milyen feltételeket mérlegeltek leginkább? Hogy néz ki például az előértékesítési küszöb, vagy az elvárt megtérülés, amivel számoltok, az hogyan áll össze?
1: Tehát én azt gondolom, hogy nem most azért a projektindításnál a fő szempont az, hogy elsősorban a lokáció, tehát hogy mégis hol van ez a telek. Tehát nagyon-nagyon sok múlik utána az eladhatóság tekintetében arról, hogy milyen lokációban építünk, illetve amit nagyon erősen megnézzünk, az az, hogy az eladható négyzetméterre vetített telekvételár az mennyi, illetve nálunk az építésnél van ez a 100 lakás fölötti méret, amit szívesen építünk, nyilván a mérethatékonyság miatt, és akkor elsősorban ezeket vesszük figyelembe, úgymond a projekt kapcsán, és vannak olyan belső tényezők, belső kapacitások, illetve tervezés, ami inkább arról szól egy új projektindítással kapcsolatban, hogy mi most mennyire érezzük magunkat késznek arra, hogy mondjuk még egy projektet a nyakunkba vegyünk. Tehát szerintem ezek a fő döntési faktorok.
0: Ja, amivel kezdted, az a lokáció volt, általában az ingatlan piacon azért mindig a lokáció az első. Itt most vannak olyan izgalmas célpontok, vagy nagyon népszerű felkapott helyek, amit egyébként a vásárlók, vagy potenciális vásárlók is keresnek?
1: Mi alapvetően ezeket a külvárosi lokációkat, kertvárosi lokációkat szeretjük. Ez azért jó kompromisszum, mert kellően közel van a városközponthoz, de közben nem is olyan zajos, illetve árban is ezek elérhetőek tudnak lenni. Tehát mi kifejezetten erre a kertvárosias lokációra lövünk. 11. kerület ilyen, a 11. kerület ilyen, a 13. kerület, és ez a kategória. Tehát minden projektet alapvetően egy előkalkuláció alapján értékelünk, és az alapján döntjük el, és nyilvánvalóan azokat a projekteket keressük, ahol maximális értéket tudunk teremteni. Igyekszünk minél alaposabban megcsinálni ezeket az előkalkulációkat, nyilván vannak olyan kockázatok, ami teljes mértékben azért nehéz előre meghatározni, tehát természetesen az előkalkulációt követ egy utókalkuláció is, így tudjuk levonni azokat a tanulságokat, ami alapján a következő tervezést tudjuk pontosabban csinálni.
0: Tőzsdei cégként nagyon transzparensen publikáljátok a különböző közzétételeiteket, és hát ráadásul egy közgyűlési időszak van, nemrég zártátok le a 2025-ös évet. Milyen tényszámokat tudott közzétenni a befektetők részére a Sandell?
1: Igen, a közgyűlésnek a kitűzött időpontja az április 30-a, és az előterjesztések elérhetőek a sandell.hu weboldalán is, illetve a BÉT felületén is. Ezekből az előterjesztésekből látható, hogy a vállalat csoport konszolidált árbevétele az 16 milliárd forint, adózás utáni eredménye 3,5 milliárd forint, illetve szintén érdekes információ, hogy az osztalékjavaslat is benne van az előterjesztés csomagban. 3,2 milliárd forint van megnevezve, ez részvényenként 2250 forintot jelent így visszaosztva, és ez egy 91,5%-os kifizetése az eredménynek, tehát ezek olvashatók ki az osztalék csomagból, sok más egyéb részlet mellett. Az osztaléka kapcsolatban amúgy még egy érdekesség, hogy az osztalék fordulónapja májusban lesz.
0: Évről évre igyekeztek azért ezt a stabil osztalékkifizetést fenntartani. Min múlik az, hogy tulajdonképpen mennyi lesz ez az osztalék, illetve hogy magát a cashflow-t azt milyen irányokba struktúráljátok?
1: Nekünk, ami egy érdekes jellemző, mindenképpen egy olyan szempont, amit amikor beszámolóink átnézésekor érdemes figyelembe venni, az, hogy az ingatlanfejlesztés ugye alapvetően egy projekt szervezésű tevékenység, és nagyon sokat számít annak tekintetében, hogy mikor lesz eredményünk, mikor lesz számviteli szempontból jelentkező eredményünk, hogy egy adott projektet mikor adunk át. Tehát az mindenképpen azok az erősebb évek, amikor ténylegesen birtokbanás is van, tehát amikor befejezünk egy projektet. Nyilván ennek vannak a maga számviteli okai, természetesen a valóságban maga az értékteremtés az folyamatosan történik, tehát mi ugyanúgy dolgozunk akkor is, hogyha éppen alapozunk, vagy a szerkezetet építjük, és nem csak akkor, amikor birtokba adunk, de tény, hogy a számaink azok mindig a projekt lezárások környékén mutatják meg azt, hogy akkor mi az, amit ténylegesen létrehoztunk.
0: Hogyan tudjátok skálázni a tevékenységet a következő időszakban? Korábban beszéltünk már arról, hogy milyen jövőképetek van. Ez hogy néz ki most? Azért itt picit átalakult a piaci környezet. Az elmúlt években, ahogy beszéltük, nagyon jelentős ingatlan áremelkedés történt, több projektet futtattok jelenleg is. Mennyire tudjátok növelni ezeket a kapacitásokat? Mennyire fog tudni a következő években akár jelentősen bővülni a Sandell?
1: Tehát alapvetően mi egy ilyen stratégiai terv szerint építkezünk és növekszünk. Azt kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy ne legyen egy túlzott növekedés, egy olyan típusú növekedés, ami már mondjuk új típusú kockázatokat hoz be a szervezet működésébe. Most egy 600 pluszos lakóingatlan projektet csinálunk a Dunaparton, és emellé ugye még több kisebb projekt is be van tervezve, tehát ezekkel is igazából arra várunk, hogy a körülmények megfelelőek legyenek, és akkor ezeket is fogjuk indítani. Tehát mi folyamatosan növekedésre tervezünk, de szeretnénk ezt úgy csinálni, hogy ez kellő stabilitással és jól kezelt kockázatokkal tudjon megvalósulni, tehát semmiképp sem szeretnénk ezt olyan szintre tolni, hogy ez valami fajta működési kockázatot okozhasson.
0: Hogyha az idei évre fókuszálunk, akkor itt mi az alapeseti forgatókönyvetek a hazai új lakás piacon? Milyen tendenciák azok, amik most kirajzolódnak? Ugye itt részben már azért érintettünk tényezőket.
1: Most azért van egy nagyon erős kivárás a piacon, szerintem ez teljesen érthető is, tehát mindenki most azt várja, hogy milyen intézkedések lesznek, milyen új törvények vagy rendeletek fognak megjelenni. A webi oldalon is abszolút ez a lassú döntési ciklus látszik, tehát itt is egy ilyen alaposabb, jobban végig gondolt folyamat történik, és mi arra számítunk, hogy ez alapvetően át fog menni majd egy dinamikusabb keresletbe és egy aktívabb piaci működésbe a következő néhány hónapban.
0: Hogy egy kicsit még előrébb tekintünk a következő évekre, tehát ez már egyfajta stratégiai időtáv, az azért nagyban meghatározhatja Magyarországon, hogyha valóban ez az euró konvergencia, ennek a lépései azok teljesülnek majd. Itt milyen várakozásaitok vannak, ez hogyan érinthet benneteket? Egyáltalán a választási eredmény, az új intézkedések, azok hogyan hathatnak a Sanderre?
1: Én azt gondolom, hogy ahogy ezt ugye a konkrétumok mentén lehet majd igazán értékelni, de abszolút optimisták vagyunk. Tehát így a jövőbe tekintve biztos, hogy egy nagyon nagy változás lenne, hogyha az EU-s források újra megérkeznének a magyar gazdaságba. Hogyha ez tényleg meg tud történni, akkor ez a rengeteg forrás valószínűleg a teljes gazdaságot megemeli, és biztos vagyok benne, hogy ez az ingatlan piacra is nagyon jótékonyan tudna hatni. Ugyanígy, hogyha a magyar gazdaság újra el tud kezdeni növekedni, az hasonlóképpen az ingatlan piacot is fogja pörgetni. Egész biztosan nagyon pozitívan tudna hatni az ingatlan szektor az, hogyha a kamatszintek csökkennének. Ez egy olyan tényező, ami egyik oldalon az ingatlanfejlesztőnek is egy nagyon jelentős költségtétel, hogy a finanszírozását milyen kamatlábon kell megoldania, de ugyanígy a vevőnek is hasonlóan nagyon fontos. Ugye az látszik, hogy a bérbeadási hozamok azok mégis elértek egy plafont, és itt azért az egy lényeges szempont, hogyha valaki mondjuk úgy dönt, hogy inkább vásárolna, vagy vásárolna és befektetőként bérbeadna, akkor mi az a finanszírozás, amiből ő ezt a lakást meg tudja vásárolni. Tehát itt bármilyen kamatcsökkenés az nagyon pozitívan tudna hatni a teljes piacnak a működésére. Ezzel kapcsolatban mi is teljesen optimistán és reményekkel teli. Nézzük a következő időszakot.
0: Lehet-e még esetleg arra számítani, hogy ezek a fenntarthatósági vagy zöld szempontok még jobban felértékelődnek? Beszélgettünk már korábban is arról, hogy ez a tendencia évekkel ezelőtt elindult, és itt látszik minden tekintetben, árban is, minőségben is egy jelentős különbség, tehát a piac ezt alapvetően már kialakította, de vannak esetleg olyan szempontok ezen a téren, amik még népszerűbbé válhatnak?
1: Én azt gondolom, hogy ezek a szempontok amúgy velünk vannak, és tovább is nagyon fontosak lesznek. Az egy érdekesség, hogy a tőzsdés szereplőknél amúgy az ESG-nek az adminisztratív jelentősége amúgy csökkent, tehát ott a mindenféle riportálási követelmények azért egy kicsit fellazultak. Ugye ettől függetlenül mi, mint Sandell, továbbra is elkészítjük a saját ESG jelentésünket, és közzé is tesszük, és számunkra továbbra is nagyon, nagyon fontos az, hogy környezettudatosan és energiahatékonyan tudjunk működni, illetve hogy a lakásaink maximálisan energiahatékonyak legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a vásárlóknak továbbra is egy fontos szempont, független attól, hogy most az ESG-szerűli szabályozások hogyan változnak, vagy éppen pont mit írnak elő. Szerintem konkrétan a vásárlónak fontos az, hogy az a lakás, amit ő megvásárol, az ezekből az ESG szempontokban mennyire felel meg.
0: Stabilan haladtok tehát a növekedési stratégiátok megvalósításával. Tőkepiaci oldalon ehhez milyen tervek kapcsolódnak? Tehát várható-e az, hogy esetleg kialakul egy elemzői lefedettség a Sandell körül, vagy esetleg van-e olyan tranzakciós terv, ami a részvényeknek a likviditását tudja javítani majd?
1: Amivel most készülünk, az, hogy egy részvényszplitet szeretnénk végrehajtani, tehát alapvetően ez is az előterjesztések között megtalálható, gyakorlatilag minden részvényt 20 felé osztanánk, és ezáltal könnyebben elérhetővé válik maga a részvény is. Azt várjuk ettől, hogy a split az hozzájárul ahhoz, hogy a részvény kereskedése az aktívabb legyen.
0: Melyik azok a legfontosabb üzenetek, amelyeket megfogalmaznál a Sandell részvényesek irányába?
1: Azért érdemes részvénybe fektetni, mert alapvetően kisebb összeggel is be lehet szállni így gyakorlatilag ebbe az ingatlan piaci sztoriba. Hogyha valaki úgy dönt, hogy lakást vesz, lehet úgy is dönteni, de azért nyilvánvaló, hogy akkor ott akár finanszírozási együtt, de egy jelentősebb összeget azért le kell ahhoz tenni, hogy ez így meg tudjon valósulni, és azért az osztalékon keresztül ténylegesen lehet egy hozamhoz hozzájutni. Alapvetően a középtávú terveinket, hogyha nézzük, akkor további projekteket értékelünk, készítjük a különböző elemzéseket, amely alapján eldöntjük azt, hogy mi az, ami számunkra a legjobb befektetés, és ezek a projektek amúgy előkészület alatt vannak. Az tény, hogy ezeket akkor szoktuk közé tenni, amikor már úgymond minden részlet a helyére került, de ettől függetlenül mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy újabb és újabb projektek jöjjenek be, amin a Sandell tud dolgozni. Ezek ugyanúgy több száz lakásos projektek lesznek, és az a célunk vele, hogy a Sandell növekedését ezekkel az újabb projektekkel tovább támogassuk, és folyamatosan tudjunk profitot és értéket teremteni. A tőkepiacon szeretnénk a cégértékét, a kapitalizációját folyamatosan növelni, szeretnénk azt elérni, hogy a részvényeseink számossága tovább növekedjen, ezáltal egy stabil befektetői bázisa legyen a Sandell részvényeknek is.
0: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is a Sandell tőkepiaci és ingatlanfejlesztői sztoriát. Uzsoki Máté, a Sandell Estate NRT operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Köszönöm szépen.
0: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahaluza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladása a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perccel múlt 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Estére összehívták a védelmi munkacsoportot kormányzati szinten, akkor döntenek a további energiaügyi szigorításokról. Kedden vagy szerdán biztosan leáll majd a paksi atomerőmű, ezt a délutáni órában jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, aki estig várja még a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait. Várhatóan holnaptól teljes kapacitással működhet, egyébként a Dunamenti erőmű, ez némi könnyebbséget hoz, 400 MW plusz kapacitás jön be az áramrendszerbe. Magyar Péter egyébként Pakson 4000 MW kapacitású szélerőműfejlesztési programot jelentett be országosan, ez a következő években valósulhat meg új szélerőművek építésével például. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése az energiapiaci és energetikai helyzet miatt, mint ahogy döntöttek egyébként arról is, hogy számos területen szigorítást léptetnek életbe, például a Nemzeti Sportügynökség ZRT által kezelt létesítményekben, ahol lekapcsolják augusztus 9-ig legalább a díszkivilágítást, aztán a légkezelő rendszereket, ahol lehet a délutáni esti órában leállítják, nem működnek majd például a szaunák sem. Közlekedési szempontból Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentett be változásokat. A közvilágításnál a hidak díszkivilágítását azt szüneteltetik majd, mint ahogy bizonyos közútkezelő tábláknak a világítását, működtetését is, ha nincs arra feltétlenül szükség, és fontolgatják egyéb iránt a teherszállítás, a vasúti teherszállítás esetleges korlátozását is. Mint ahogy egyébként a közlekedési cégeknél, az állami feladatú vállalatoknál az elektromos autók közlekedését megtiltják, vagy legalábbis nagyon-nagyon korlátozzák majd.
0: Tőzsdehírek.
4: A hazai értéktőzsde a mai kereskedésben végül erősödéssel zárt, méghozzá 0,2%-os plusszal 146.688 ponton, a forgalom 36.133.000.000 forint volt. 0,7%-ot emelkedtek a MOL részvények 4.530 forintra, 0,1%-ot gyengült az OTP 46.820 forintig, a Richter 0,5%-os plusszal zárt 11.800-on, a Magyar Telekom 0,1%-ot gyengült 2746 forintra. Jelenleg az euró 364 forint 50 fillér. Európában zárása a londoni börze 0,2%-os mínusszal fejezi be, a német DAX emelkedett nagyjából 0,1%-ot, a francia CAC-án is épp hogy a plusz kategóriában fejezi be 0,3%-os emelkedéssel, az olasz tőzsde 0,1-del, a spanyol szintén 0,1%-kal tudott erősödni. A Wall Street-en emelkednek a mutatók, a Dow Jones 0,4, az S&P 500 2,1, a Nasdaq 0,3% körüli mértékben. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 37.000 határsértő már visszatért Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból az esti órákig, mintegy 60.000 ember akarta átlépni a határt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. Több mint 50 ember halhatott meg. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységének létszámát megduplázták, a parti őrség jelenlétét is fokozzák, mint hogy katonák is lesznek majd a térségben. A spanyol miniszterelnök Pedro Sánchez pedig felvette a kapcsolatot Marokkóval a minél gyorsabb visszatoloncolás érdekében, ami több tízezer embert érint még a következő napokban is.
0: Időjárás jelentés.
4: Este nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés goma és fátyol felhővel, maximum északnyugaton lehet egy-egy zivatar góc, erős lesz a délies szél, a hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. 18 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ahogyan korábban ígértem, folytatom most a beszélgetést a kreatív tanulásról, hiszen gyerekeink jövője szempontjából ez talán a legfontosabb téma. Vendégem Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, aki korábban már beszélt itt a Creative Survivor című műsorban arról, milyen kihívást jelenthet egy új szemlélet a pedagógusok számára, milyen akadályokba ütközhet az iskolákban a kreativitás fejlesztés bekerülése az órai munkába, és egyáltalán a kreativitás fogalmáról és társadalmi megítéléséről is sok szó esett a múltkori beszélgetésünk. műsorunkban. Erről írtak ugyanis könyvet még 2024-ben Lannert Judittal közösen. A könyv címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Idézek most néhány sort ebből. A kreativitásra ma már nem úgy tekintünk, mint néhány zseni kiváltságára. Jóval inkább úgy gondoljuk sokan, hogy a kreatív gondolkodás egy lehetőség, ami mindnyájunknak segíthet a 21. századi kihívásokra megtalálni a válaszokat, mert a régi válaszok már láthatóan nem működnek. A kreatív gondolkodás problémaorientált, ami egyszerre hoz számunkra újat és hasznosat. Azok a tulajdonságok, amelyek egy kreatívan gondolkodó embert leginkább jellemeznek, a vállalkozó kedvű emberekben, így a vállalkozókban biztosan megtalálhatóak. Kutatásainkkal mindig is ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy mindenki számára elérhető legyen a magas színvonalú közoktatás. Egyértelművé vált számunkra, hogy ezt nem a gyerekek minél koraibb szelektálásával lehet elérni, hanem azzal, ha a kreativitást társadalmasítjuk. Eddig az idézet, a könyvben Németh Szilvia és Lannert Judit 10 év tapasztalatait összegezték annak kapcsán, hogy milyen változást hozhat a művészet a normál tantárgyak tanításában. A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ, amelynek 2012 óta volt vezetője Németh Szilvia, olyan fejlesztési projekteket próbált indítani, amelyek Magyarországon még ismeretlenek voltak. 2014-ben találtak egy nemzetközi kreativitás fejlesztő alapítványt, amelynek partnereként lehetőség nyílt arra, hogy például egy pécsi általános iskolával és a Pécsi Egyetem művészeti karával együtt teszteljék ezt a programot. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgatható a korábbi beszélgetésünk. Most azzal folytatjuk, amiről akkor nem beszéltünk, hogy hogyan hat a könyvben bemutatott módszer a gyerekek személyiségére.
6: Nagyon nehéz gördülékeny tanulási folyamatot kidolgozni, ahol mondjuk magatartási problémák vannak, vagy nagyon sokszor ez az elmúlt 12 évnek egy visszatérő esete mindig, hogy vannak perifériára szorult gyerekek, akiknek a tanulását ez a szociális izoláció már alapból megakadályozza. Tehát vannak arra fejlesztett feladataink is, meg hát úgy alakítjuk a tanulási folyamatot a pedagógussal együtt, hogy ezek a gyerekek visszataláljanak a közösségbe, hogy a közösség el tudja fogadni őket újra. Tehát nagyon gyakran a pedagógusoktól az a visszajelzésünk, hogy így tanítva olyan oldalukról ismerik meg a gyerekeket, amit nem is gondoltak, hogy van. Az, hogy például egy gyerek bizonyos témakörökbe csak milyen háttértudással érkezik. Tehát, hogyha egy nagyon feszes, a gyerekeket passzív helyzetbe helyező tanóráról van szó, akkor ki se derül, hogy mondjuk neki akár családilag, akár érdeklődésileg milyen sokfajta tudása van mondjuk egy dologról, és hogyha megengedjük, hogy ezeknek helye legyen, akkor ahogy a gyerekek ezeket elmesélik, ahogy erre kitalálnak ők maguk is feladatokat a többiek számára, ahogy egy kutatási projekt kapcsán viselkednek, vagy ahogy kapcsolódni tudnak másokhoz, tehát nagyon sokfajta más oldalról ismeri meg a pedagógus a gyerekeket, tanulókat, és így sokkal könnyebb egy peremhelyzetben lévő tanulót is visszavezetni, mert a többiek elkezdenek érdeklődni iránta, tehát olyan oldala iránt, amit esetleg nem ismertek korábban, vagy olyan gyerekeknél, akik nem nagyon akarnak aktívan bekapcsolódni, mindig megtaláljuk azokat a bekapcsolódási formákat. Például most volt egy kisgyerek, ő egy 6-os tanuló volt, aki kimondottan kivonta magát minden fajta közös tevékenység alól, és akkor az volt a megoldás erre, hogy ő mint egy fajta tudósító csoportról csoportra járt, az ő feladata az volt, hogy összegyűjtse azokat a tudásokat, ami ott elhangzik. Kellett, hogy ő figyeljen, jegyzeteljen, kitalálja, hogy milyen jegyzetelési formával tudja leghatékonyabban összegyűjteni az információt, és akkor az órák végén ő kapott mindig 5 percet, volt, amikor fotózhatott, volt, mikor videót csinált, ez ő rajta múlt, hogy milyen formába teszi ezt, és akkor kivetítette a pedagógus azt, hogy ez a visszajelzés, és akkor a gyerekek pedig rendkívül érdeklődtek, hogy egy külső tudósító hogyan látta az ő munkájukat, és pontosítani tudták. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű technika, és ez a tanuló úgy vonódott be, hogy szinte észre se vette, hogy ő azokat az összes csoportnak a tananyagát, tehát alapvetően mindegyiket végig kellett, hogy gondolja, végig kellett, hogy járja ahhoz, hogy ő erről prezentálni tudjon. Tehát nagyon sok olyan egyszerű technika van, amit a gyerekek nagyon szívesen csinálnak, amihez nem kell a pedagógusnak sem egy nagyon nagy előkészület, viszont a pedagógusnak a bátorsága legnagyobb, legnagyobb erénye a mi számunkra, tehát hogyha egy pedagógus bevállalja azt, hogy egy évig egy másik szakterület szakemberével dolgozik, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, meg egyfajta kommunikációs szándék, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás, ez egy hétről hétre való közös kommunikáció, meg sikerem múlik, hogy egyáltalán ez a tanórán milyen módon tud megvalósulni.
7: De jó, hogy szóba került a személyiségre való hatása a kreativitás fejlesztésének, mert ugye, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tényleg az AI korában a cégeknél is nagyon fontos lesz mindaz, amit ezzel nyerhet egy gyerek az iskolában, és amilyenné válik felnőttként. Ugye az együttműködésről, a kommunikációról sok szó esik a könyvben, ami most szintén nem feltétlenül preferált az iskolákban, és az, hogy nem feltétlenül az egyedi ötletek felmutatása lesz majd fontos, hanem hogy együtt ki tudjanak találni dolgokat, és a motiváció. Ugye, hogyha erre tanítják az iskolában a gyerekeket, akkor nyilván nem lesz ez probléma majd.
6: Igen, igen, és ezt mindig így szokták kérdezni, hogy ugye lehetne délutáni szakkörös tevékenység formájába is hasonló tevékenységeket végezni, vagy van elég sok olyan civil program, ami a délutáni időkeretet használja fel. Akár, hogyha csak arra gondolunk, hogy például mennyi tanoda működik Magyarországon, tehát ez főleg hátrányos helyzet, gyerekeknek a délutáni tanulását próbálja segíteni. Mi tétudokként értékeltünk hasonló programokat, és azt tapasztaltuk, hogy ezek a délutáni tevékenységek nagyon nagy mértékben tudják fokozni a gyerekeknek a tanulási motivációját, viszont nem biztos, hogy amikor az iskolába visszatérnek, a pedagógusok észreveszik azt, hogy ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, hogy készen állnak arra, hogy sokkal aktívabbak legyenek, mert nincs meg ez a közös tudás, mint amit előbb próbáltam mondani, hogy a pedagógus más oldaláról is meglátja a tanulót. Ezért ez a nemzetközi program azt a megoldást választja, hogy a tanórát teszi hatékonyabbá. Kimondottan a tanóráknak az eredményesebb működése az az egyik kulcsfeladata ennek a programnak, és ez a fajta tanulási motiváció növelés így a pedagógus részére is látható. Tehát a pedagógus észreveszi, hogy növekszik a tanulási motiváció, mi ezt mérni is szoktuk, az iskolába járási kedv is nő, és ezen felül pedig a tananyag tartalomnak a feldolgozásának a hatékonysága is, és a tantárgyi tudásuk is szignifikánsan javul azokhoz képest, akik nem vesznek részt a programba. Mi a matematika órákon kezdtük ezt a kreatív tanulást, azt gondoltuk, hogyha a matematika vonatkozásába ki tudunk mutatni különbséget, akkor az meggyőző lehet a pedagógusok számára, és itt kimondottan hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozva Pécs környékén kontrollcsoportos mérésekkel mutattuk a hátrányos helyzetű gyerekeknek a matematikai tudás növekedését a kontrollosztályokhoz képest. Tehát ez volt az a számunkra is bizonyító erejű első mérés, amikor azt gondoltuk, hogy van értelme ennek a programnak, van értelme mellé állnunk, van értelme adaptálnunk és megpróbálni ezt Magyarország és a környező országok vonatkozásába szolgáltatni.
7: Kívülállóként azt gondolnám, hogy mekkora esélyt adhat ez a program azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk nem jól memorizálják az ismeretanyagot, tehát képtelnek megtanulni ötösre, csak mondjuk hármasra.
6: Az a tapasztalatunk, hogyha a kreativitás mint egy tanulási módszer jelenik meg, tehát a saját kreativitásán keresztül tud feldolgozni tananyagot, akkor képes arra, hogy ezt, tehát hogy nem úgy, ahogy ön mondta, hogy mondjuk hármas szintre, közepes szintre jut, hanem ő azt tudja megmutatni, hogy a saját kreativitását felhasználva ő egy sokkal jobb teljesítményt képes nyújtani.
7: Vagyis jobban sajátítja el a tananyagot
6: így
7: magát.
6: Van. Igen.
7: Emiatt, mert másképp tanulja
6: van.
7: Meg.
6: Értem. Igen, aha. Igen, igen.
7: Kiterjeszthetjük egy picit így társadalmi szintre a könyvnek az üzenetét? Ez azért kérdezem, mert olvastam itt a jövő sokról. Azt írják, hogy 1970-ben jelent meg ez a kifejezés, ez a jövő sok, és hogy 4 pontban mutatták meg, hogy hogyan reagálnak általában az emberek erre. Idéznék ebből, jó, hogyha lehet. Tehát van az a típusú ember, aki a valóság kivürekesztésével ellenáll az új befogadásának, ez a kedvenc mondása, hogy nincs olyan nap alatt. Aztán van a második, aki igyekszik lépést tartani, de csak a szakmájának egy szűk terepén, és nem vesz tudomást társadalmi és politikai újdonságokról, és látszólag ő megállja a helyét, de általában egy idő után azt tapasztalja, hogy a
5: tudása elavult a látókörén kívül eső események bekövetkezése folytán. Ugye a harmadik kategóriába tartozók a jövő sokra a régi rutinokba való visszamerüléssel reagálnak, ők ragaszkodnak a begyakorlott tevékenységekhez, megszokott algoritmusokhoz, a múlt dicsőségét sírják vissza, és a tekintélyelvű és rendpárti nevelés hívei, és a negyedik pedig ez a szuperszimplifikáció, az ember a változás mögött egy világos egyenletet keresi, gyakran lesz az összeesküvés elméletek rabja. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy felolvassam, mert azt gondoltam, hogy aki nem pedagógus, de elolvassa ezt a könyvet, nagyon sok szembenézésre ad lehetőséget mindaz, amit önök leírtak. Volt ez szándék, hogy ez így legyen?
6: Igen, ugye ennek a könyvnek az alcíme, ez a kreativitás fejlesztés az iskolán belül és azon kívül. Tehát itt a kívül mi a szülőkre gondoltunk elsősorban, de ugyanúgy gondolunk azokra is, akik mondjuk munkáltatók, vagy munkaerőpiaci szereplők. Tehát, hogy maga ez a kreatív tanulás, ez túlmutat, én is azt gondolom, az iskolák falain kívül, tehát az is, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk új dolgokhoz, hogy hogyan hagyjuk azt, hogy mondjuk egy probléma megoldásunk ne rutinszerű, hanem kreatív legyen, tehát ezek olyan dolgok, amit saját magunk is befolyásolni tudunk. Itt a iskolák vonatkozásában is, tehát ahogy itt a jövő sok kapcsán ezek a megküzdési stratégiákat, amit felolvasott, tehát gyakran a szimplifikációval találkozunk, vagy azt szoktuk mondani, hogy a másik ilyen a fekete-fehér gondolkodás, meg az is egy mindig egy intőjel, amikor tudjuk azt, hogy mint ahogy itt próbáltam elmondani, hogy ez egy nagyon komplex fejlesztés, és akkor mondjuk azt mondja egy igazgató, hogy ó, nálunk minden jól működik, ez is könnyen megvalósítható, az mindig egy ilyen intőjel, hogy igen, ez mindig gyanús, tehát hogy ezek az egyszerűsítések, tehát ezek nagyon cizellált változtatási folyamatok, ami nagyon apró lépésekből áll, és mindegyik lépésnek megvan a saját jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szülők esetében is, tehát sok szülőtől kaptunk megkeresést, hogy hogyan tudja ő maga a kreativitását a tanulóknak, a saját gyerekeiknek fejleszteni, és mi arra biztatjuk mindig a szülőket is, hogy ne a mechanikus tanulással próbáljon megsegíteni, hanem hogy adjon időt arra a saját gyerekének, hogy megkeresse azokat a megoldásokat, ami az ő számára tényleg egy jól járható megoldás. Tehát különben érdekes módon pont a COVID időszak volt az, ami egy kicsit társadalmi szinten is lehetőséget adott arra, hogy a tanulásba egyrészt a szülő az online oktatás kapcsán belelásson, tehát nagyon sok szülő akaratlanul is követte, hogy a képernyőn zajló tanulás ez egyáltalán milyen módon zajlik, tehát hogy mi az a beszédmód, vagy mi az a tudásátadás mód, ami mondjuk jellemzi a pedagógust, aki a gyerekét tanítja. Másrészt pedig egy kicsit zárójelbe helyezte azt a fajta nyomást, gyakorlást a gyerekek esetében, hogy időre, mindig házi feladatot nagyon gyorsan megcsinálva teljesítsenek napról napra, és ezt a fajta tudásunkat, vagy társadalmi tapasztalatot érdemes lenne, én azt gondolom, élőként, tehát hogy most eltelt 6 év, de hogy nagy vagy 5 év, hogy élőként magunkba tartani, tehát hogy a gyerekek esetében nagyon sokszor ez új felismerésekhez vezetett, tehát hogy módjuk volt más módon tanulni, időt kaptak arra, hogy valamiről gondolkozzanak, hogy megosszanak különböző módokon új megoldásokat. És a másik, amiről nem ejtettünk szót, a kreatív gondolkodás mérhető módja is, az a gördülékenység. Tehát ami azt jelenti, hogy mennyi új ötletünk van, és hogy képesek vagyunk-e azokból kiválasztani azt, ami az adott pillanatban a legjobban megvalósíthatónak és a legcélra vezetőbbnek tűnik. És hogyha belegondolunk ezekbe a nagyon zárt tanulási módokba, ami mondjuk elég sok iskolába működik, hogy egyáltalán nincs idő kérdezni, mert annyira hajt a tananyag, akkor hogy lenne arra módunk, hogy a folyékonyságát vagy gördülékenységét a gondolatainknak, az ötleteinknek biztosítsuk, hiszen arra sincs lehetőség, hogy egy kérdést feltegyünk. Tehát én szerintem a szülő meg a társadalmi gondolkodás ebbe tud nagyon nagy mértékben segíteni, tehát hogyha otthon is ezt az iskolai időorientált és nagyon zsúfolt tudásátadási módot visszük tovább, tehát, hogy odaülünk a gyerekünk mellé, és mechanikusan végigmegyünk vele, hogy ezt mindezt hogyan csinálja meg, akkor ugyanezt reprodukáljuk. Tehát, hogy itt a szülő számára is ezt fel kellene vállalni, hogy bátor módon ő ellenáll annak, hogy mondjuk a házi feladatnak a megoldásának a ő számára megfelelő gyors módjára próbálja meg. Igen, tehát, hogy arra próbálja meg rávenni a gyerekét, hanem inkább a tudás formálásra, tehát, hogy hogyan lehet kimondottan más módon is tudást szerezni, de ezt akár indirekt módon, tehát hétvégi programokon keresztül bármival ezt tudjuk segíteni. Tehát, hogy ez a könyv mondjuk a szülőket is próbálja megerősíteni abban, hogy hogy lehet találni olyan formát, ami eltér ettől a hagyományos tanulási bevezetőt. Gyakorlatoktól. Azért is ez egy kézikönyvforma, tehát, hogy a színkódokkal is próbáltuk jelezni azt, hogy különböző egységekből áll ez a könyv, több száz oldalas könyv, tehát ez nem azt a célt tűzte ki, hogy most elejétől végig valaki, tehát nyilván végig lehet olvasni, meg támogatjuk is, ha végigolvassa, de hogy ha valami gondja van, akkor próbáljon meg megoldást keresni kézikönyvként használva. Ezért vannak benne QR kódok, meg lehet nézni rövid filmeket benne, megpróbáltunk elég sok gyakorlati példát is beledolgozni, eseteket a könyvbe, azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mind a nehézségeit ennek a kreatív oktatás tanulás megtapasztalásának, de mind azokat is, ami megvalósítható akár iskolában, vagy akár azon kívül.
5: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt a vendégem, Lannert Judittal közösen írt Kreatív Tanulás, Kreativitás az Iskolában és Azon Túl című könyvük adta a beszélgetésünkhöz is a kiinduló pontot. A könyv még 2024-ben jelent meg, és nagyon izgalmas lehet pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki gondolkodik azon, hogyan készíthető fel a mai fiatal generáció a jövő kihívásaira. Most tartunk itt egy kis szünetet, és mutatok egy olyan módszert, ami szintén hasznára lehet a mai diákoknak, a felfedeztető matematika tanításról lesz szó.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a

0: Itt jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
1: Tőzsdehírek.
0: A Budapest Értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A nemzetközi tőzsdéket jó hangulat jellemezte, ehhez képest a magyar piac enyhén alul teljesítő volt. A MOL 0,7%-kal erősödött 4530 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46820 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult 11800-ig, az energiatermelésben érdekelt Alteo pedig nagy forgalomban 8,8%-ot rallizott 3830 forintra. Vegyesen teljesítettek a vezető európai értéktőzsdék, a kereskedést elsősorban a technológiai részvények nemzetközi felpattanása támogatta, miután az ázsiai és amerikai félvezetőipari papírok jelentős erősödése enyhítette a szektorral kapcsolatos aggodalmakat. A londoni tőzsde 2%-ot csökkent, a frankfurti DAX 0,3%-del erősödött, csak úgy, mint a párizsi tőzsde, Milánó 0,1%-kal, Madrid 0,4%-kal került feljebb. A befektetők figyelmét jó részt a vállalati gyors jelentések kötötték le. A piac ugyanakkor továbbra is figyelemmel kísérte a közel-keleti geopolitikai fejleményeket, amelyek az árupiacokon továbbra is jelentős hatást gyakoroltak. Az olajárak például emelkedtek az európai piacok zárásakor. Nézzük, mi újság a Wall Street-en. Emelkednek a tőzsdék, a tőzsdemutatók 4,1 illetve 6,1% közötti mértékben. 1,1516 az euró dollárral szembeni árfolyama, nagyjából 1%-os emelkedésben. A kőolaj 89,94 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolaj 84,52 dollár. Estére összehívták idehaza a védelmi munkacsoportot kormányzati szinten, döntenek a további energiaügyi szigorításokról. Leállítják mindenképpen a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, a következő két hétben pedig nem látszik jelentős mennyiségű csapadék a Duna vízgyűjtő területén. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Minusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint, de ez folyamatosan változik a vízügy tájékoztatása alapján, kedden vagy szerdán következhet be. Jelenleg 965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már ma este 7 óra, 8 óra körül újabb csökkentésre kerül sor. Emlékeim szerint 240 megawattal csökkent tovább az erőműnek a kapacitása, termelése.
0: Ma estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait. Egyre másra jelentik be a nagyobb cégek egyébként a korlátozásokat. A Jettel például egy hetes kötelező otthoni munkavégzést írt elő a kollégái számára. A West End City alacsonyabb energiafokozaton működik majd, mint ahogy a Ferihegyi repülőtér. A Budapest Airport is erről határozott. Várhatóan holnaptól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, ez 400 megawatt kapacitás visszatérését jelenti a magyar energia rendszerbe. Véletette azt is Magyar Péter Pakson, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni a következő években. Először egy 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztés, de összességében 4000 megawattnyi, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztés várható, és a szélerőművek építését újra engedélyezni fogják majd, de nem csak ez lesz, hanem hálózatfejlesztés, illetve energiatárolási program is. Vissza a mostani valósághoz, készenléti állapotot hirdettek Romániában. A szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni. Ezt Didier Balázsán ügyvivő miniszterelnök jelentette be. A korábbi teljes leállásról szóló tájékoztatás ellenére a romániai atomerőművet üzemeltető vállalat közölte, hogy megpróbálják részlegesen üzemben tartani az atomerőművet, méghozzá úgy, hogy a Duna vizének egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna bejáratán

0: már található erőmű felé próbálják meg terelni, és hát így próbálják meg minél tovább működtetni az atomerőművet. Az Európai Bizottság egyébként közölte, hogy kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamos energia koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon. Az uniós szóvivő szerint jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban sem kell csapadékra számítani, 13-25 fok várható, holnap napos időre van kilátás, legfeljebb fátyol felhő lehet az égen, időnként erős lesz a szél, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. 18 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Ez tehát a Creative Survivor, én Olá Andrea vagyok, és folytassuk matematikával, matematikai gondolkodással, a matematikai kreativitással. Örök téma, hogy még mindig túl sokan érzik azt, hogy nincs közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, nem szeretik, nem voltak jók benne, de a jó hír az, hogy kutatók dolgoznak azon a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez mielőbb megváltozzon. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet módszer tani osztályának vezetője, az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerik. Induljunk a felfedeztető matematika tanítás kifejezéstől. Mi a története? Van-e olyan neves tanár, akihez köthető?
3: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli a, hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság.
4: A felfedezhető matematika?
3: A felfedezhető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy, nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
4: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
3: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dologot tanítunk párhuzamosan, tehát, hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
4: Mondd ezt példát.
3: Igen, tehát, hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát, hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
4: alapítványnál.
3: Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy az egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy alapvetően az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
4: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlet, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
3: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni. És most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszer tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak-e felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
4: Na pont ezt akartam kérdezni,
3: tehát
4: hogy
3: a tanár szempontjából
4: a tantervhez
3: is,
4: meg a tanmenethez.
3: Hát a tantervhez meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában.
4: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
3: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz-e az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan három különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát hárman tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika-didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, ha törik, ha szakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban, szóval hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség, mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatás.
4: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
3: Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig, hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
4: Milyen hozadéka lehet, hogyha ez egyre inkább elterjed, ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
3: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld, ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz. Mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudok pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és az végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön, és akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda Szerbantal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok. És aki így tanult matematikát, az reményeim szerint egy sokkal jobb Szerbantal kiállítást fog csinálni, mint aki ezt a, hát akkor most így kell másodfokú egyetet megoldani, úgy kell háromszöget szerkeszteni ebből a három adatból, és stb. Stb. És mindent elmondtak neki, akkor ő egy olyan kiállítást fog csinálni, ami ugyanolyan, mint az előző három kevésbé jó Petőfi arany, meg nem tudom én, Tóth Árpád kiállítás volt.
2: Juhász Péter volt a vendégem, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet módszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgathatjátok a Juhász Péterrel készült beszélgetésemet is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
1: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
1: Jön a nyár, irány a lupa!
6: Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, Nógrád megye 54, Zala 29, Hajdú-Bihar pedig számos településén léptették életbe a korlátozást, Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. 11. kerületben pedig tüzek is kitörtek, az aljnövényzet gyulladt meg, ami tovább terjedt hétvégi házakra. Közben energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon, lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását. Az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha a baleset vagy más közlekedés biztonsági ok ezt indokolja, egyébként kikapcsolt állapotban lesznek. A Magyar Közút telephelyein délután 5 óra után kizárólag a szerver helyiségekben működhet klímaberendezés, minden máshol lekapcsolják azokat. Korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, erről ma fog dönteni a Védelmi Tanács. A Nemzeti Sportügynökség újabb energia megtakarítási intézkedéseket vezetett be az általa üzemeltetett létesítményekben, ezt már Pósvai Gábor belügyminiszter jelentette be, augusztus 9-ig nem használják a létesítmények díszkivilágítását. A napi csúcsidőszakban délután 5 és este 10 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítményen működtetik, nem működnek majd a szaunák sem. A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket és világítást, az irodákban a klímaberendezések legfeljebb 27 Celsius fokra állíthatók, a vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják. A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport következő 10 napban csökkenti energiafogyasztását, de hasonló intézkedéseket jelentett be számos IT-szolgáltató nagyvállalat és bevásárlóközpont, illetve a közszolgálati média is. Estére összehívták a védelmi munkacsoportot kormányzati szinten, akkor döntenek a további energiaügyi szigorításokról. Kedden vagy szerdán állíthatják majd le a Duna vízállásától függően a paksi atomerőművet, és lehet, hogy hetek, amíg újra indítják majd, minden a Duna vízállásától függ majd.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A MOL 0,7%-kal erősödött 4530 forintra. Az OTP 0,1%-kal csökkent 46820 forintig. A Magyar Telekom 0,1%-kal gyengült 2746 forintra. A Richter 0,5%-kal drágult 11800 forinton. Fejezte be a napot. Az energiatermelésben érdekelt Alteo 8,8%-ot rallizott 3830 forintra. Európában a londoni tőzsde 2%-os csökkenéssel zárt, Frankfurt 3%-kal erősödött csak úgy, mint Párizs, Milánó 1%-a, Madrid 0,4%-kal tudott erősödni. A spanyol belügyminisztérium szerint 37000 határsértő visszatért Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. Becslésük szerint 60000 ember jutott be illegálisan egy nap alatt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. A BBC információi szerint 57 ember fulladhatott a tengerbe. A spanyol csendőrség megduplázza a létszámát, a parti őrséget is megerősítik, mint ahogy több rendőrt, illetve katonát vezényelnek a térségbe, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat. A spanyol kormányfő szerint az embercsempész maffiák futó tűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság 3 héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat, állítólag ezért indult el az iszonyatos népvándorlás.
1: Időjárás jelentés.
0: Este nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható, holnap napos időre van kilátás, legfeljebb kevés goma és fátyol felhővel csapadék nélkül, a hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló, síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagos égbolt park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk. Sötétedés után pedig a tükrös távső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenészbarátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számos helyen már vízkorlátozást kellett bevezetni, rendkívüli energiaintézkedések lehetnek majd holnaptól, kedd szerdán pedig a paksi atomerőmű teljes leállása várható. Viszonylag jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, a következő napokban pedig nem igazán várható eső, sőt augusztus 8-9-éig 39-40 fok körüli délutáni csúcshőmérsékletre kell készülni. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, Nógrád megyében 54 helyen, Zalában 29 helyen, Hajdú-Biharban pedig további számos településen léptettek életbe korlátozásokat. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. Közben energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon, lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását. Az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha a baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok ezt indokolja, egyébként kikapcsolt állapotban lesznek. A Magyar Közút telephelyén 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, minden máshol lekapcsolják azokat. Korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján a vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, erről ma fog dönteni a Védelmi Tanács. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezetett be az általa üzemeltetett létesítményekben, ezt már Pósfai Gábor belügyminiszter közölte. Augusztus 9-éig nem használhatják a létesítmények a díszvilágításukat. A napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek. A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket, világítást, az irodában pedig a klímaberendezés legfeljebb 27 Celsius fokra állíthatók. A vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják. A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport a következő 10 napban csökkenti energiafogyasztását, de hasonló intézkedéseket jelentett be számos IT-szolgáltató nagyvállalat, illetve bevásárlóközpont és a közszolgálati média is. Kedden vagy szerdán várható a paksi atomerőmű leállítása, ezt már Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson, hozzátéve, hogy a következő hetekben valószínűleg nem lesz olyan vízállás, hogy újra indítható legyen. Holnaptól viszont teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, ez egy kis segítséget ad az energiakezelésben.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 7%-kal erősödött 4.530 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 46.820 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult 11.800 forintra. Az energiatermelésben érdekelt Alteo részvényei ma 8,8%-ot ralliztak 3.830 forintig. Vegyes teljesítményen fejezték be a kereskedést a vezető európai tőzsdék, London 2%-ot gyengült, Frankfurt és Párizs 3%-ot erősödött, Milánó 1%, Madrid 0,4%-ot tudott erősödni. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 37.000 határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. Becslések szerint 60.000 ember jutott be illegálisan egy nap alatt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. Több mint 50 ember halt meg. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát tehát megduplázták, növelik a parti őrség jelenlétét, és katonák is érkeznek majd a határvédelem megerősítésére. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat, és az állam minden rendelkezésre álló eszközt bevet a biztonság garantálása érdekében. A spanyol kormányfő szerint az embercsempész maffiák futótűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság 3 héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat, emiatt indult el állítólag az emberáradat.
0: Időjárás jelentés.
1: Este nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés goma és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északnyugati határ szélen talán lesz egy-egy zivatargóc. A déli és késő délutántól estétől az északnyugati szél olykor élénk lökéseket produkál, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A Hungaromet hosszú távú előrejelzése szerint augusztus 8-ig 9-ig 39-40 fokos csúcshőmérsékletek várhatók a délutáni órákra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját, 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számos helyen már vízkorlátozást kellett bevezetni, rendkívüli energiaintézkedések lehetnek majd holnaptól, kedd szerdán pedig a paksi atomerőmű teljes leállása várható. Viszonylag jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, a következő napokban pedig nem igazán várható eső, sőt augusztus 8-9-éig 39-40 fok körüli délutáni csúcshőmérsékletre kell készülni. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, Nógrád megyében 54 helyen, Zalában 29 helyen, Hajdú-Biharban pedig további számos településen léptettek életbe korlátozásokat. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. Közben energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon, lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását. Az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha a baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok ezt indokolja, egyébként kikapcsolt állapotban lesznek. A Magyar Közút telephelyén 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, minden máshol lekapcsolják azokat. Korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján a vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, erről ma fog dönteni a Védelmi Tanács. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezetett be az általa üzemeltetett létesítményekben, ezt már Pósfai Gábor belügyminiszter közölte. Augusztus 9-éig nem használhatják a létesítmények a díszvilágításukat. A napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek. A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket, világítást, az irodában pedig a klímaberendezés legfeljebb 27 Celsius fokra állíthatók. A vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják. A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport a következő 10 napban csökkenti energiafogyasztását, de hasonló intézkedéseket jelentett be számos IT-szolgáltató nagyvállalat, illetve bevásárlóközpont és a közszolgálati média is. Kedden vagy szerdán várható a paksi atomerőmű leállítása, ezt már Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson, hozzátéve, hogy a következő hetekben valószínűleg nem lesz olyan vízállás, hogy újra indítható legyen. Holnaptól viszont teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, ez egy kis segítséget ad az energiakezelésben.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-kal erősödött 4.530 forintra. Az OTP 0,1%-kal csökkent 46.820 forintig, a Magyar Telekom 0,1%-kal gyengült 2.746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult 11.800 forintra. Az energiatermelésben érdekelt Alteo részvényei ma 8,8%-ot ralliztak 3830 forintig. Vegyes teljesítményen fejezték be a kereskedést a vezető európai tőzsdék, London 2%-ot gyengült, Frankfurt és Párizs 3%-ot erősödött, Milánó 1%, Madrid 0,4%-ot tudott erősödni. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 37.000 határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. Becslések szerint 60.000 ember jutott be illegálisan egy nap alatt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. Több mint 50 ember halt meg. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszáma létszámát megduplázták, növelik a parti őrség jelenlétét, és katonák is érkeznek majd a határvédelem megerősítésére. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat, és az állam minden rendelkezésre álló eszközt bevet a biztonság garantálása érdekében. A spanyol kormányfő szerint az embercsempész maffiák futó tűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság 3 héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat, emiatt indult el állítólag az emberáradat.
0: Időjárás jelentés.
1: Este nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés goma és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északnyugati határ szélen talán lesz egy-egy zivatargóc. A déli és késő délutántól estétől az északnyugati szél olykor élénk lökéseket produkál, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A Hungaromet hosszú távú előrejelzése szerint augusztus 8-ig 9-ig 39-40 fokos csúcshőmérsékletek várhatók a délutáni órákra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

soir, 10 fois, trop tard, plutôt

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Huh, honey?

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számos helyen már vízkorlátozást kellett bevezetni, rendkívüli energiaintézkedések lehetnek majd holnaptól, kedd szerdán pedig a paksi atomerőmű teljes leállása várható. Viszonylag jó volt a tőzsdei kereskedési hangulat, a következő napokban pedig nem igazán várható eső, sőt augusztus 8-9-éig 39-40 fok körüli délutáni csúcshőmérsékletre kell készülni. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károly hallják, és akkor a részletek. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, Nógrád megyében 54 helyen, Zalában 29 helyen, Hajdú-Biharban pedig további számos településen léptettek életbe korlátozásokat. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. Közben energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon, lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását. Az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha a baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok ezt indokolja, egyébként kikapcsolt állapotban lesznek. A Magyar Közút telephelyén 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, minden máshol lekapcsolják azokat. Korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján a vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, erről ma fog dönteni a Védelmi Tanács. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezetett be az általa üzemeltetett létesítményekben, ezt már Pósfai Gábor belügyminiszter közölte. Augusztus 9-éig nem használhatják a létesítmények a díszvilágításukat. A napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek. A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket, világítást, az irodában pedig a klímaberendezés legfeljebb 27 Celsius fokra állíthatók. A vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják. A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport a következő 10 napban csökkenti energiafogyasztását, de hasonló intézkedéseket jelentett be számos IT-szolgáltató nagyvállalat, illetve bevásárlóközpont és a közszolgálati média is. Kedden vagy szerdán várható a paksi atomerőmű leállítása, ezt már Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson, hozzátéve, hogy a következő hetekben valószínűleg nem lesz olyan vízállás, hogy újra indítható legyen. Holnaptól viszont teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, ez egy kis segítséget ad az energiakezelésben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 146.688 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-kal erősödött 4.530 forintra. Az OTP 0,1%-kal csökkent 46.820 forintig, a Magyar Telekom 0,1%-kal gyengült 2.746 forintra, a Richter 0,5%-kal drágult 11.800 forintra. Az energiatermelésben érdekelt Alteo részvényei ma 8,8%-ot ralliztak 3830 forintig. Vegyes teljesítményen fejezték be a kereskedést a vezető európai tőzsdék, London 0,2%-ot gyengült, Frankfurt és Párizs 0,3%-ot erősödött, Milánó 1/10, Madrid 0,4%-ot tudott erősödni. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 37.000 határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból kora délutánig. Becslések szerint 60.000 ember jutott be illegálisan egy nap alatt, többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló kerítéssel megerősített hullámtörőgátat. több mint 50 ember halt meg. A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, növelik a parti őrség jelenlétét, és katonák is érkeznek majd a határvédelem megerősítésére. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat, és az állam minden rendelkezésre álló eszközt bevet a biztonság garantálása érdekében. A spanyol kormányfő szerint az embercsempész maffiák futó tűzként terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság 3 héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat, emiatt indult el állítólag az emberáradat.
0: Időjárás jelentés.
1: Este nem lesz csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés goma és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északnyugati határ szélen talán lesz egy-egy zivatargóc. A déli és késő délutántól estétől az északnyugati szél olykor élénk lökéseket produkál, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A Hungaromet hosszú távú előrejelzése szerint augusztus 8-áig, 9-éig 39-40 fokos csúcshőmérsékletek várhatók a délutáni órákra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magad.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búsanzónok fényét.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémánt című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Big Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.